0: Én nem lesz verseny a filmek között, tehát nem versengésről szól az egész, egyetlen egy díjat fogunk átadni utolsó nap, ami a közönségdíj lesz, és erre folyamatosan lehet leadni a szavazatokat a fesztivál során.
1: A Veszprém Balaton filmpiknik programjairól bővebben az esemény honlapján tudnak tájékozódni. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek vált.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, egy olyan úriembert köszöntök, akit már régóta vártam, mert a Memento Park ügyvezetőjével már régóta szerettem volna találkozni. Rétli Ákost köszöntöm nagy szeretettel, és örülök neked. Először az életben, meg az éterben is, de milyen jó, hogy ez most egyszerre megtörténik, és csoda programokkal jöttél, csoda programokat kínál az ősz nálatok. De tisztázzuk már az elején, hogy a Memento Park az régen Szoborpark néven volt ismert, és gyakorlatilag minden kincs megmaradt, az csak még inkább gazdagodott a kínálat, meg a programok is gazdagodtak.
2: Ez így van. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, reménybeli látogatóinkat.
1: Így van.
2: Hiszen bízom benne, hogy akik még nem jártak nálunk, azok majd most ezután eljönnek.
1: Hát micsoda időutazás.
2: És micsoda időutazás. Így van. És úgy reklámozzuk az utóbbi időben a létesítményünket, hogy nem csak Szoborpark. Tehát az úgy kissé pontatlan, hogy régen Szoborparknak hívták, hiszen most is Szoborparknak hívjuk, csak ez egy összefoglaló néven Memento Park, ami itt Budapest 22. kerületében immár 33. éve működik, ahol a Kádár korszak, sőt, hát igazából, ha kicsit visszamegyünk, még a Rákosi korszaknak is az elfelejtett, illetve eltávolított politikai szobrait láthatja a közönség.
1: Hát ott megelevenedik a múlt nálatok.
2: Ezért is jönnek el sokan, ezért is vannak olyan rendezvényeink, ahol megpróbáljuk megidézni a látogatóink számára ezt a korszakot, és amikor eljönnek, és egy kicsit ilyen nosztalgikus módon néznek ezekre a szobrokra, akkor hát nem kell azt hinni, hogy ott politikai nosztalgia lenne, hanem inkább az idősebbek a gyerekkoruk iránti nosztalgia.
1: Hogyne.
2: A fiatalok számára pedig azért érdekes, mert hallottak nyilván a szüleiktől, a nagyszüleiktől erről a korszakról, hogy milyen volt felvonulni, milyen volt úttörőként mindenfajta rendezvényeken részt venni, vagy milyen volt akkoriban a mindennapi élet. És hát ezek a szobrok nyilván nem csak megidézik ezt a korszakot, hanem előhozzák ezeket az emlékeket.
1: Ráadásul nálatok van az Osztyapenko szobor is.
2: Hát Osztyapenko is nálunk van, valóban, és egyik ikonikus szobrunk az Osztyapenko.
1: Mondjuk Osztyapenko,
2: igen.
1: Valahogy miatt a tyé épül.
2: Hát az ostya lehetséges.
1: Okay. De ez egy legendás találkozási hely volt.
2: Ez így van.
1: Meg igazodási hely.
2: És a mai napig így hívják nagyon sokan azt, igen, a pontot, a Budaörsi és a Sasadi út kereszteződését, elágazását, de annyira, hogy van ott egy gyors étterem. És ha valaki vesz valamit, és alaposan megnézi a blokkot, hogy mi van rajta.
1: Rá van írva?
2: Rá van írva. Tehát rajta van annak a gyors étterem láncnak a neve, és rajta van, hogy Osztyapenko.
1: De jó, nem tudtam.
2: Pedig így van.
1: Tehát
2: ők is őrzik ezt a, hát ezt a korszakot valahogy.
1: Is.
2: Igen, mi is őrizzük, és valóban most az idei ősszel nagyon sok mindennel készülünk az eseményekre, hiszen nem csak saját eseményeink lesznek, hanem itt van 1956-nak is az évfordulója, amihez a Memento Park itt a 22. kerületben egy igazán jó helyszín, hogy ott emlékezzenek sokan erre az időszakra, vagy ott próbáljanak megemlékezni erről az időszakról. Hát iskolák, iskolai osztályok, sőt egész iskolák is tartanak ott ünnepségeket. Idén pedig még tematikus vezetéseink is lesznek, amik megidézik, de ne szaladjunk ennyire előre.
1: Na nézzük, menjünk sorrendben.
2: Menjünk sorrendben, hogy mi mindennel várja a látogatókat az idei ősszel a Memento Park. Na hát nem is az ősszel, hanem a nyár végén, hiszen augusztus utolsó hétvégéjén lesz nálunk a második retrónap, a Memento Park második retrónapja, ami azért jött létre, mert pontosan érezzük ezt a nosztalgiát. Nagyon sokan úgy jönnek, hogy még valami tárgyat is hoznak magukkal, vagy azért, mert felajánlják a mi gyűjteményünk számára, vagy azért, mert jó, úgy érzik, hogy azzal a tárgyal valahogy ott meg kell jelenniük. Tehát volt, aki hozott egy kis régi táskarádió ott például, vagy kitűzi az egykori jelvényeit, amit az úttörő mozgalomban viselt, vagy hozta a kisdobos nyakkendőjét, és ez adta az ötletet, hogy legyen egy olyan retro hétvégénk, amikor nem csak a tárgyakkal tudjuk megeleveníteni ezt a korszakot, hanem olyan összefoglaló rendezvényekkel, amik tulajdonképpen helyre teszik még a fiatalok számára is, hogy hát tulajdonképpen mik ezek?
1: Na de hogy már van nulladik napja?
2: Már van most nulladik napja is, ez az idei év újítása. Tehát augusztus 29-én szombat este lesz egy sejtelmes-rejtelmes tárlatvezetés a Szobor-parkban. Ennek a rendezvénynek az a címe, hogy a szocializmus árnyai, vagyis a legkülönösebb bűnügyek a szocializmus árnyai között. Hát ez egy befogadott rendezvény, a Tóth Retro stábja, akik mindenfajta könyveket megjelentetnek erről a korszakról, erről a Kádár-korról, uh-huh. Rákosi korszakról. Ők állítottak össze most egy olyan kötetet, amely a Kádár-korszak és a Rákosi korszak legkülönösebb, vagy legnagyobb portfelkavart bűnügyeinek uh-huh. egy ilyen összefoglalója. Ez a könyv valamikor majd az ősszel jelenik meg, de most egy vezetés keretében azért ízelítőt adnak ebből. A Tóth Retro két bloggere, Glázer Szilvia és Glázer Tamás, aki egyébként szerzői is ennek a könyvnek, velük személyesen lehet ott találkozni, ők elmondják ennek a könyvnek a legértékesebb részleteit, illetve néhány műhelytitokba is beavatják a közönséget, tehát ez augusztus 29-én szombaton este 8 órakor lesz a Memento Parkban, az interneten meg lehet találni már a honlapjukat.
1: Mondtál nekem, amíg nem értek a mikrofon, a két híres bűn esetet. Szabad?
2: Hát talán igen, de több híres bűneset is van, mert hogy miért pont a Memento Parkba, miért pont a Szobor Parkba hozzák ki ezt a rendezvényt? Talán azért, mert vannak olyan szobraink, akik szemtanúi is lehettek ezeknek a bűneseteknek. Ott van az a nagyon híres eset, a Gellért hegyen egy szomorú eset történt, egy gyilkosság, amiről aztán később Fejes Endre meg is írta ezt a Jó estét nyár, uh-huh. Jó estét szerelem című darabját, amiből film is született, színdarab is született. No hát talán a Gellért-hegyi szovjet katona az kellően jó apropó ahhoz, hogy erről a bűnügyről meséljenek. Vagy például volt egy nagyon híres és nagyon döbbenetes és nagyport felkavaró rendőrgyilkosság ott a Vecsési út, a Ferihegyi uh-huh. út kivezető szakaszánál, ami viszont a Steinmetz Miklós szobrához uh-huh. köthető, tehát igazából erről pedig ott lehet beszélni, de hogy mik lesznek még itt, én is puskázok egy papírról, Lúzer király, aki a saját szakállára működtette a volánbusz járatát, a Szép Művészeti Múzeum kirablása, autós üldözések és bandaháborúk, illetve van ki egy hamisítás művészéről is lesz szó. Tehát ez este augusztus 29-én szombaton este 8 órakor a Memento Parkban.
1: Csak a másnap?
2: És másnap kezdődik az igazi nagy retrónap. Augusztus 30-án vasárnap 10 órától egészen este 6-ig mindenféle különböző programok, amire nem csak látogatókat várunk, hanem tulajdonképpen lehet még jelentkezni résztvevőnek is. Lesz egy KGST piacunk, ez egy klasszikus bolha piac lesz, ahol mindenfajta megunt retro tárgyakat, illetve a korszakhoz kapcsolódó ikonikus emléktárgyakat lehet árusítani. Tehát ha valakinek otthon vannak elfekvő üres bambis üvegei,
1: azt eladhatja,
2: vagy moncsicsi babája, vagy régi hanglemezei, vagy bármi, ami a korszakhoz köthető, jópofa retro tárgy, jópofa emléktárgy, ajándéktárgy, ha csak egy van, azzal is kijöhet, ha meg több, vagy egész asztalnyi, akkor még asztalt is tudunk biztosítani ehhez. Úgyhogy lehet jönni augusztus 30-án vasárnap a Memento Parkhoz bolha piacosat, illetve KGST piacosat játszani. Aztán lesznek vetélkedőink, lesznek gyerekeknek és felnőtteknek is, ki tud többet.
1: Ez egész napos program?
2: Egész napos, óránként van valami érdekesség, ki tud többet a nagy gyerekkoráról. Például tavaly ez egy óriási siker volt, nagyon sok gyerek részt vett rajta, alig fértünk el azon a helyszínen, ahol tartottuk ezt. De a felnőtteknek is lesznek ilyen megfelelő vetélkedőink, ahol csupa értékes és értéktelen nyereménytárgyat lehet majd elvinni. Ám délelőtt lesz még egy csodálatos és látványosnak ígérkező program, mégpedig a Merkur nyomában száguldozva című rendezvény, amin korabeli autók, ladák, trabantok, moszkvicsok és hasonlók vonulnak föl, majd tesznek ott néhány kört. Tavaly ez nagyon izgalmas volt, mert ezen a körutazáson néhány autó rögtön le is robbant, tehát akkor már lehetett bemutatni a szerelést is, hogy hogyan kell egy ilyen autót.
1: Ez hozzátartozott.
2: Buhera módon megjavítani, igen. Igen, mert ott aztán nem volt szervizkocsi, hanem ott tényleg nagyon rögtönözni kellett mindenkinek. Lesznek egyébként speciális tárlatvezetések, Osztapenkó lépést vált címmel.
1: Ki tartja?
2: Hát ezt mi tartjuk? Például én is fogok ott egy kis tárlatvezetést tartani, mert az elmúlt 30-valahány évben, amióta én a Memento Parkban tevékenykedem.
1: Jaj, azóta ott vagy?
2: Bizony, szinte a nyitástól jelen vagyok, és hát nagyon sok vezetést tartottam, és nagyon sok olyan izgalmas és jópofa sztorim van,

0: Már így volt meg. És aztán végül a frigider szocializmusra is emlékezünk. Budafokon volt néhány ikonikus olyan gyár, üzem, ahol olyan ételeket, italokat gyártottak, amit nem csak Magyarországon, hanem az egész KGST-ben ismertek, hiszen óriási exportcikkek voltak ezek. Ebből egy pici kis ízelítőt fogunk tartani, és végül a szocializmus legismertebb reklámfilmjeiből is egy csokrot láthatnak az érdeklődők. Második retrónap, szeptember 30-a vasárnap. Memento Park.
1: Hát és egy különleges életérzés.
0: És hát ezzel nem érnek véget az őszi programjaink, mert egy héttel utána folytatódik a mi nagy sikerű borkóstoló sorozatunk.
1: Ez már jó régóta van nektek, ugye?
0: Most már második éve. Uh-huh. Ez a budafoki pincejárat rendezvény sorozathoz kapcsolódóan kezdődött. De mi egy kicsit hozzáteszünk ehhez, mert mi tematikus borkóstolókat tartunk, ami azt jelenti, hogy minden hónapban más és más a Memento Park által megidézett tematika mentén próbálunk egy borkóstolót tartani. Tehát volt például a volt Jugoszlávia tagköztársaságainak boraiból egy különleges bemutató, vagy például pontosan tavaly októberben volt, és amit idén októberben meg is ismétlünk, az 1956-os forradalomhoz kapcsolódóan Nagy Imre életútja állomásainak híres borairól például egy bemutató. Vagy volt olyan, hogy a határ két oldaláról, ugye hát a vasfüggöny két oldaláról származó borok, tehát a mit tudom én, tokai borok a magyar tokai borvidékről és a felvidék által ugyanilyen néven illetett borainak a termékeiből egy-egy bemutató, vagy például Kadarka, ami szintén a magyar és a szerb oldal egy-egy bora volt. Tehát tematikus borkóstolók minden hónap első szombatán, viszont most szeptemberben attól lesz ez különleges, hogy ez kétnapos borkóstoló lesz.
1: Minden bővítetek.
0: Bővítünk, bár ugyanaz lesz, bár mégis más lesz egy picit. Szeptember 4-én pénteken ugyanis ezt a Felvörösök Fehérek című borkóstolót angol nyelven tartjuk. Az itt élő expertek. Nagyon sokan vannak Magyarországon, akiknek hát angol az anyanyelve, vagy külföldiként a fő nyelv, amivel Magyarországon boldogul, az az angol.
1: Igen.
0: És ők kérték, hogy legyen már egyszer egy olyan borkóstoló, ahol mindent elmondunk ugyanúgy, de angolul is. Úgyhogy szeptember 4-én pénteken a Memento Parkban este 6 órától nemzetközivé válik a Felvörösök Fehérek. Ugyanezt a programot aztán másnap a budafoki pincejárathoz kapcsolódóan megismételjük, de akkor immár magyar nyelven, tehát 5-én szombaton magyar nyelven Felvörösök Fehérek a Memento Parkban.
1: Elképesztő színes a kínálatotok, meg igényes.
0: Hát igyekszünk alkalmazkodni a közönség elvárásaihoz, de igyekszünk ugyanakkor mindig valami pluszt adni, és ami a legfontosabb, hogy sosem akarunk elszakadni attól, ami van. Tehát a Memento Parkot, a Szoborparkot nem egyszerűen csak helyszínként használjuk, hanem mindig ügyelünk arra, hogy az ott megidézett korszak az valahogy apropója legyen mindannak, ami ott történik. Tehát bármennyire is furcsának tűnik, hogy most borkóstoló a Memento Parkban, hát mi köze a boroknak a Memento Parkhoz, vagy a Memento Parknak a borokhoz, megtaláljuk ezeket a pontokat.
1: Mert a bizonyos korszakokban meg igenis fontos volt.
0: Igen. És ugyanezt a tematikát követjük most az 1956-os forradalomhoz kapcsolódóan, mert összeraktunk egy olyan tematikát, egy olyan tárlatvezetéses tematikát, ami a Memento Park szobrai és az 1956-os forradalom között keresi a kapcsolatot. Tehát nagyon sok szobor, ami még a forradalmat megelőző időben született. De nyilván annak már valami köze van ahhoz a történelmi folyamathoz, ami elvezetett az 1956-os forradalomhoz. Aztán vannak olyan szobrok, amelyek elszenvedői voltak az 1956-os forradalomnak, hiszen ledöntötték őket, aztán később újraállították, vagy más formában kerültek más helyszínre, de mindenképp kapcsolódnak a forradalomhoz. És aztán vannak olyan szobrok, amelyek az 1956-os forradalom után születtek, és vagy megidézik a forradalmat, hiszen az ott elesett elesettek számára állított emléket, még a szocializmus korszakában természetesen, és abból a szemszögből magyarázva a történeteket, ami a szocializmus idején megszokott történetírás szerint volt fontos, vagy pedig olyan személyeket ábrázol, akik mondjuk részt vettek a megtorlásban. Igen. Tehát mindenképp van egy ilyen tematika, és mindenképp próbáljuk ezeket a szobrokat arra használni, és itt most idézőjelbe teszem persze ezt a szót, hogy használni,

0: de segítségül hívni, hogy a forradalomról egy ilyen szép, hosszú történetet el tudjunk mondani, akár gyerekeknek, akár családoknak, akár egy egész iskolai osztálynak. Úgyhogy én mindenkit buzdítok arra, és remélem, hogy gyönyörű szép őszünk lesz, hogy jöjjön ki a Szoborparkba, jöjjön ki a Memento Parkba, és emlékezzünk együtt a forradalomra, akár barátokkal, akár családdal, akár egy egész iskolai osztállyal.
1: De azt tisztázzuk, hogy hozzátok be lehet menni bármikor. Tehát nyitva vagytok, van a nyitvatartási idő, programokon kívül is.
0: Ez így van.
1: Ha nincs meghirdetve program.
0: Igen, igen. Az előbb felsorolt programok, tehát a retrónap, a borkóstoló, ezek záróra utáni programok.
1: Értem.
0: Hát a retrónapnak persze egy csomó rendezvénye az nem záróra utáni, hiszen délelőtt 10-kor kezdünk, igen. De azok ingyenesen látogatható programok, tehát ahogy itt a beszélgetés elején kezdtük, hogy Memento Park és Szobor Park, mi a különbség a kettő között. A Memento Parknak része a Szobor Park. Az a belső rész, ahol az a bizonyos 42 szobor áll, amit az 1989-90-es politikai rendszerváltáskor eltávolítottak. És van a Memento Park egészében egy olyan terület, ami a Szoborpark főbejárata előtti tér, ahol rendezvényeket lehet rendezni, rendezvényeket tartunk, ott lesz ez a bizonyos bolhapiac, ott lesz az autós felvonulás, ott lesznek a vetélkedők, tehát ezek ingyenesen látogatható rendezvények. Ami a Szoborparkon belül, tehát az előbb elmondott borkóstoló, vagy az esti séta a Tóretróval, természetesen azok belépőjegyes rendezvények, de nagyon kedvező árakkal készülünk most ezekre a napokra is.
1: Fú, millió kérdés kavarok bennem. Ha olyat kérdezek, akkor ne válaszolj rá természetesen. Most ezek a szobrok kié? Tehát, hogy ezek az állami?
0: Igen, ez magyar állami még tulajdon.
1: Most is?
0: Még most is természetesen, tehát ennek megvan a maga protokollja, hogy ezeknek a megőrzéséről ki kell, hogy gondoskodjon, és ezek az állami intézmények. Igaz, a Szoborpark és a Memento Park, így, ahogy egészében ezt a létesítményt nevezzük, ez egy független intézmény abból a szempontból, hogy mi egyetlen fillér költségvetési támogatás nélkül működünk, immár 33 éve.
1: De 33 év alatt soha sem.
0: 33 év alatt, éppen ma jelent meg egy olyan honlap, a kormányzat adott ki egy olyan honlapot, amelyen az van, hogy melyik civil szervezet mekkora támogatásban részesült az elmúlt 5 évben. És megnéztük, hogy nekünk mennyi is volt az elmúlt 5 évben ez a támogatásunk, ez pályázati forrásokból, ez 535 ezer forint volt. Aha. Ennyi támogatást nyertünk el.
1: 33 év alatt.
0: Hát 5 év alatt, mert mondom, ez 5 évre tekint vissza, de korábban nem is nagyon pályázgattunk, úgyhogy valószínűleg. Na hát ez természetesen még egy havi fenntartásra sem elegendő ez a költség. Úgyhogy igen, mi valóban csak a látogató jegybevételekből, illetve az ilyen kiegészítő rendezvényekből, mint amikről most is beszéltem, tehát ezeknek a bevételeiből tudunk gazdálkodni, ebből tartjuk fenn, ebből próbáljuk fejleszgetni, hogy egyre látogatóbarátabbak legyünk.
1: És ha vesztek egy trabantot?
0: Hát ilyen is előfordul, természetesen veszünk trabantot, hogy pöfögtethessük, hiszen
1: hozzátartozott.
0: Nekünk magyaroknak talán ez még úgy megvan, főleg az idősebbeknek, de egy külföldi számára, amikor bepöccintünk egy ilyen trabantot, és elindul az a jellegzetes hang, az a pem, és megszagolhatják azt a fantasztikus egyedi füstfelhőt.
1: És elalélnak
0: teljesen tőle. Tehát igen, ilyen dolgokra szükség van. Tehát a Szoborpark valóban egy olyan intézmény, ami elgondolkodtat, ami arról szól, hogy gondolkozzunk erről a korszakról. Mi nem akarjuk senkinek azt mondani, hogy ez egy jó korszak volt, vagy ez egy rossz korszak volt. Nem akarjuk ráerőltetni senkire a véleményünket, hanem azt szeretnénk, hogy az emberek lássák és gondolkozzanak. Tehát volt egy ilyen korszak, amelyben éltek emberek, amelyben próbáltak boldogulni, és amelyben voltak természetesen a szörnyűségeken kívül vidám pillanataik is. És mi az ilyen retrónappal, amit most augusztus végén tartunk a Memento Parkban, vagy az ilyen kis borkóstolókkal, megpróbáljuk megidézni ezeket a szép pillanatokat. A dolognak a nyomasztóbb részét, a dolognak azt a részét, amely a történelmi terheket hordozza, és ennek az ellentmondásos örökségnek
1: az
0: a része.
1: Az
0: nincs félretéve, de az ott van a Szoborparkban, az arról a szobrok némán mesélnek.
1: Hú, de izgalmas ez az egész. Sajnos a végén vagyunk, jó társaságban repül az idő, de nagyon élveztem a beszélgetést, és várlak vissza, mert ez annyi témát ad a ti missziótok, meg ügyetek, hogy erről mindig van mit beszélni. és majd legközelebb elmondom az én élményemet is a Memento, illetve a Szobor Parkkal kapcsolatban. Mementopark.hu, így találják meg
0: Memento az összes. Mementopark.hu, igen.
1: Pontos, meg fontos információt, illetve a közösségi
0: média. A közösségi média az, ahol a napi aktualitások követhető.
1: Rétli Ákossal beszélgettem, kitartást nektek.
0: Köszönjük szépen, tovább, és várjuk.
1: Jöhet az újabb 33 év?
0: Hát, még annál több is.
1: Oké, legyen ez, köszönöm, hogy itt voltál. Folytatódik a műsor, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Schlagerkult.

0: Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kocsis Tibor még most már, hát jó régóta hatással van arra a bizonyos kulturális meg zenei életre is. Örülök neked. Én nagyon gondolkodtam azon, hogy mi találkoztunk-e már az éterben, még biztos, hogy nem, talán az életben már összefutottunk mindenfajta szakmai rendezvényen, de akkor is egy ilyen első éteri
2: találkozás. Igen, hát nagyon örülök, hogy itt lehetek, és köszönöm a meghívást. Valóban szerintem még beszélgetni így
1: nem volt,
2: az éteren úgy keresztül biztos nem beszélgettünk, és hát a felvezetés az már önmagában nagyon megtisztelő, hogy a kulturális életre bármilyen hatással vagyok, mert ezt még mindig furcsa megélni.
1: Na, és nagyon-nagyon. Nem ez volt a cél annak idején, mikor elkezdted?
2: De, és tulajdonképpen ez egy nagyon jó cél, és a mai napig cél.
1: Mert hogy hatással legyél.
2: Igen. Meg hogy hozzátegyem a magam kis szeletét, a magam kis művészetét, a magam személyiségét. Ugye hát most már 15 év távlatáról beszélünk, csak ahhoz képest is, hogy volt ez a bizonyos tehetségkutató, amit
1: igen.
2: megnyertem, és az egy ilyen álomszerű dolog volt, meg nagyon hirtelen is jött az ismertség meg ebbe a zenei szférába való becsatlakozás. És hát nagyon nagy öröm számomra, hogy végül eltelt úgy 15 év, hogy nagyon sok zenés feladattal most is megtalálnak és megkeresnek. Tehát mondjuk, ha mondjuk én jó énekest keresnek, vagy énekest keresnek, akkor eszükbe jutok különböző nagyon profi produkcióknak, ami óriási megtiszteltetés. Már csak azért is, mert nyilván a saját dolgaimat is viszem, és készítem az új dalokat, és készítem a saját szerzeményeket, de közben meg néha azért nagyon jó azt látni, hogy vannak olyan művészeti kezdeményezések, produkciók, nagy színpados, nagy zenekaros előadások, ahol számítanak rám, mint énekesre.
1: Ezt látom én is, ahogy kívülről követem a pályádat egyébként, hogy azokba a bizonyos felső polcokra kerültél.
2: Ó, hát köszönöm Mindes szépen. Maradjunk annyiba, hogy egy olyan polcon vagyok, ahol szerettem volna.
1: Na, ez
2: és ez nagyon jól esik, és tulajdonképpen én az a típusú előadó vagyok szerintem, aki nagyon szívesen elmegy kis rendezvényre, nagy rendezvényre, engem időnként hívnak falunapra, és nagyon szívesen ott vagyok, és aztán meg előfordul, hogy egy 60 tagú zenekar áll mögöttem, ahol swinget, jazz-t, vagy éppen valami komolyabb műfajt énekelek, és szerintem ez a kettősség, vagy ez a sokszínűség adja egy előadónak is a sokszínűségét, azt, hogy tulajdonképpen a cél az, hogy úgy mondjam, hogy célszentesíti az eszközt, tehát hogyha énekelsz, akkor mindegy is, hogy milyen körülmények között, hanem add át szívedet, lelkedet.
1: De azt mindig bele tudtad tenni? Mind a kettőt?
2: Én azt gondolom, hogy amikor egész kis közönség van, akkor is ugyanolyan nagy szeretettel énekelek, és adom át az érzelmeimet, és van olyan fellépés, amikor igazán kihívás elérni azt a hatást, amit szeretnél elérni énekesként, vagy előadóként, és nem mindig könnyű, de ezt csak akkor lehet csinálni, hogyha például minden egyes alkalommal úgy állsz fel a színpadra, hogy izgulsz. Ez egy állandó beszédtéma egyébként művészek körül, vagy között, akár énekesek, akár színészek, hogy szoktál-e még izgulni a színpadra lépés előtt, és szerintem erre jobb esetben mindig az a jó válasz, hogy igen. És nem lehet közönösen fölállni a színpadra, úgyhogy majd lesz valahogy, vagy hogy éppen ezt is csináljuk meg, hogy legyünk túl rajta. Az nagyon befásult el tenne engem, és kicsit így még meg is ijeszt a gondolat. Szóval én a mai napig, hogyha fölállok a színpadra, akkor ott van a gombolc a torkomban, meg a zapszem, és ez ettől jó, mert el is múlik 3 percen belül, amikor már ott állsz a színpadon, és az első dal közepén érzed, hogy megvan a közönség.
1: De az elején ott van egyébként, ez minden fellépési helyszínre értendő?
2: Igen.
1: Tehát például az Orfeumban is így van?
2: Az Orfeumban képzeld el, hogy különösen így van valamiért. Annak van egy olyan varázsa annak a helynek, ahogy azt látod, hogy megérkeznek az emberek, szépen fel vannak öltözve, megvacsoráznak, isznak egy jó bort, vagy egy koktélt, vagy bármit, és azt látod, hogy úgy hangolódnak a rendezvényre, a koncertre, te pedig állsz a színfalak mögött, még átgondolod, hogy melyik dalnak hol fogod elfelejteni a szövegét, és de hogy annak van egy olyan varázsa, eleganciája, amit hála Istennek most már 15 éve megtapasztalok, mert még annak idején az első lemezbemutató koncertem is az Orfeumban volt. hát akkor, mikor most már kicsit tudom számolni, de igen, szóval rég, és az egy hát 2012-re tippelek, mert hogy 11-ben volt az X-faktor, tehát én 12-ben voltam, és ott először, mint fellépő. És ezért az Orfeum az ebből a szempontból is eléggé különleges helyet foglal a szívemben.
1: És nem véletlenül jöttél most sem ide, hiszen az Orfeum kapcsán beszélgetünk.
2: Így van, így van. Az Orfeum, ami most már egy ilyen állandó pont az életemben, nem mindig egyforma intenzitással, de most új erővel.
1: Az érzés, ami volt anno a lemezbemutató, és mert hogy nem vagy már ugyanaz az ember, hát a tegnapihoz képest sem vagy ugyanaz az ember, tehát igen. Változol, fejlődsz, érsz, másabb bemenni? Tehát mennyire van otthon érzésed?
2: Nyilván van az ember mögött pár év tapasztalat, egyfajta relax érzés, amikor azt érzed, hogy most már a közönség talán jobban tudja, hogy mire számítson veled kapcsolatban, tehát az, aki uh-huh. odajön és megveszi a jegyet, az számíthat valamire, és nyilván ennek meg is kell felelni, de legalábbis van mögöttem az a pár év, ami alapján már volt időm bizonyítani azt, hogy aki beül egy ilyen estre, mire számíthat. Úgyhogy ilyen szempontból persze más, és sokkal komfortosabb talán mondhatom ezt, de ahogy beszéltük az előbb, azért az izgalom ugyanúgy ott van, és hát főleg most egy olyan műsorra készülünk, ami brit előadók legismertebb slágereiből lesz összeállítva, és hát a műsor címe is ez, hogy London vagy London Calling, ami egy ilyen nagyon szép válogatás, és egy nagyon-nagyon izgalmas, és nagyon jó dalokból álló válogatás, amik közül nagyon sokat már énekeltem, de még nagyon sokat nem. És most pont én szeretem egyébként egy kicsit mindig magasabbra tenni a lécet, és bár dalokat tanulni nem szeretek.
1: Tényleg?
2: Inkább úgy mondom, nem vagyok nagyon erős, legalábbis a dalszöveg az azért, hogyha sokat kell egyszerre, nyilván fel a leckét, de mindig szeretem bővíteni a repertoárt, és szeretek olyan dalokat énekelni azért, ami nem a kis újjamon jön már ki, hanem nagyon szeretem a dalt, és mondjuk kihívás el énekelni, és nekem is egyfajta újdonság. És nyilván így a közönség számára is valami újat adhatok mindig, akik mondjuk rendszeresen járnak fellépésre, uh-huh. és szeretnek tőlem valami újat hallgatni, hogy nekik is legyen valami újdonság. Úgyhogy most így állítottuk össze ezt a műsort, ami még egyébként nincs teljesen összeállítva.
1: Van egy rendező, aki ezt szerkeszti?
2: Én vagyok a rendező, saját olyan? Magam rendezője.
1: Tényleg?
2: Hát nagyjából igen, de nyilván a zenekarral egyeztetve, a zenekar vezetővel egyeztetve.
1: Tehát a setlist az teljesen a te?
2: A setlist az én... Mondjuk úgy, hogy egy tágabb listáról készül majd egy szűkebb lista. És nagyon nehéz lesz ezt a szűkebb listát összeállítani egyébként. Pont azért, mert egyébként egy ilyen viszonylag vegyes műsort szeretnék hozni ide is, ahol akik szeretik az érzelmesebb oldalamat, ők is megtalálják a számításukat, de közben meg az Orfeum mindig adja a lehetőséget arra, hogy ott azért jó hangulat legyen, és buli legyen akár, vagy legalábbis egy felszabadult este.
1: Ott mindig van tánc, amikor te fellépsz?
2: Nem mondanám, hogy mindig, de nyilván a műsort függő, mert egyébként
1: meg tényleg... Függő, aha.
2: Igen, meg egyébként tényleg sok produkció volt legutoljára, például a Nikával voltam vendég, és ott Barbra Streisand dalok, hát nyilván az nem annyira a táncos műfaj. Jó, vagy amikor karácsonyi koncert van, az is inkább az érzelmekről szól. De ez a dal, illetve ez a koncert, ez bízom abban, hogy egy olyan esemény lesz, aminek a második felében akár már táncra is perdülnek a nézők. Ez nem elvárás, inkább csak opció, de azért általában azt hiszem, hogy van erre lehetőség.
1: De ilyenkor te saját dalt nem is leszel, hiszen ez egy tematizált műsor?
2: Most ez abszolút tematizált műsor, ettől függetlenül nem tartom kizártnak, hogy egy-két saját dalt ne tegyek be a műsorba. Már csak azért is, mert közben készült tényleg az új lemezem, amiről most már mondjuk 6 dal nagyjából készen van, és akár adná is a magát a helyzet, hogy akár ott legyen egy-egy dalnak a bemutatója.
1: Kísérlet
2: egy kicsit is. Kísérlet miatt is, meg egy kicsit így, mint ízelítő ebből az új anyagból, ami most folyamatosan készül. És hát stílusában, hangulatában azért alapvetően beleillik abba a világba, amit ezek az előadók képviselnek, de csak hogy nevesítsem, hogy milyen előadókra gondolunk.
1: Pont kérdezni akartam.
2: Igen, mert hogy nyilván, ha valaki a brit előadókra gondol, akkor azért egy nagyon tág lista van a fejében, de igen. Nekem az első számú kedvenceim általában ezek az előadók, nyilván Phil Collins, Robbie Williams, Sting természetesen, Elton John, aztán Tom Jones, vagy az újabbak közül Sam Smith, Simply Red, aztán a Take That bizonyos dalai, Rick Astley, tehát olyan dalok, amik részben érzelmes brit dalok, részben pedig igazi bulicslágerek.
1: Na de például, ha már Take That, onnan melyik dal illik hozzád?
2: Hát a Back for Good, az szerintem minden idők egyik legjobb dala. Az sosem felejtem el, amikor 14 éves voltam, és a Music TV-n megjelent, és bújtuk a Music TV-t, csak hogy láthassuk az új videoklipet, és szerintem az a dal már akkor is elvarázsolt.
1: Te nem voltál Backstreet-es soha például?
2: Hát az egy kicsit későbbi korszak, és hozzám a Take That érzelmesebb világa közelebb vált. Még úgy is, hogy azért ott volt egy Robbie Williams, igen, aki, mint tudjuk, ő az örök lázadó, és egyébként ő vitte már akkor is ezt a rockos, kicsit ilyen, hogy is mondjam, rossz fiúsabb vonalat a fiú bandába, és aztán ugye hát egy fergeteges szóró karriert épített magának. Bírtam a Backstreet Boys-t egyébként. Majd lehet egyszer csinálunk egy ilyen Amerika válogatást, okay, és okay, akkor ott a Backstreet Boys-os fiúknak a slágere is, tényleg hát az is óriási dalok egyébként. Milyen érdekes, hogy ha már csak ilyen kis kitekintést nézünk, hogy ezek a dalok akkor ugye ilyen nem csak rádiós lágerek voltak, de hogy tényleg a ízig vérig ilyen pop dalok, ilyen populáris dalok, igen, és aztán eltelik 20-30 év, és az van, hogy ezekre a dalokra bulizunk a mai napig, hát és ezeket a dalokat hallgatjuk.
1: Után is, akik, én figyelem ezeket, most nem tudom, hogy azt nézed-e, hogy a Backstreet például Las Vegasban újra történelmet írott a gömbben.
2: Hát óriásiak. A budapesti koncertjükön ott is voltam.
1: Én is ott voltam, és igen, tehát, hogy elhozták Amerikát.
2: Igen.
1: Kicsit.
2: Ezt a Las Vegas-i vonalat, ezt most nem tudtam, de tény,
1: hát majd nézd meg. Az egy újfajta szórakoztatás abban a gömb.
2: Hát az elképesztő az a gömb. Igen, arról már hallottam. Szóval igen.
1: Na de mikor lesz Kocsis Tibó koncert?
2: Nagyon jó a kérdés lesz.
1: Saját dologra.
2: Ez a koncert, amiről most beszélünk, ez egyébként október 2-a, mert ezt még nem mondtuk el. Tehát ez
1: azért... Én mondtam volna, mert október 3-án van a születésnapom, én megjegyeztem, előző nap buliban.
2: Adja magát a dátum, igen.
1: Az Orfeumban.
2: Szóval ez lesz most legközelebb, de a kérdésedre válaszolva, mivel egyébként 15 éves jubileumot ünnepelek majd ugye hivatalosan év végén, amikor december 18-án volt az a döntő napja, amikor én ebben a műsorban...
1: Jól emlékszem, hogy te voltál a második?
2: A második évadot nyertem.
1: Igen. Tehát pont abban az, én szerintem az első háromra emlékeznek még.
2: Abszolút.
1: Már negyediket én sem tudnám megmondani.
2: Hát igen, mert ott egy kicsit összefolytak az események, és nyilván ez a fajta tehetségkutatás, ez aztán egy nagyon népszerű tévéműsor lett, illetve hát akkor is hát az volt.
1: Ipari tevékenységé vált, és már nem volt akkora ünnep, hogy igen, ott valaki igen, azt megnyerte, te még
2: szeretnél. Jókor elcsíptük ezt, és hát ennek kapcsán szeretnék egy koncertet. Ez,
1: még idén,
2: pontosan azon a napon, amikor győztem.
1: Aha.
2: És ahhoz, hogy ez igazán személyes legyen, ez abban a városban lesz, ahol én felnőttem, és ezt hívják, hogy Lajos Müze, ami ugye ott van Kecskemét mellett, és abban a műfázban, ahol mindenki szurkolt nekem ott egy emberként a városban, és ott akkor még ugye más világ volt, és akkor kitelepülés volt, ott volt a tévécsatorna, akik hozták a kamerájukat, meg a saját kis tábot, és akkor ők ott lekövették az eseményeket. Na és ezt szeretnénk egy kicsit ilyen nosztalgikusan megidézni, pontosan azon a napon, ez egy pénteki nap lesz, dec 18, és akkor ott a falu apraja nagyja, falu, bocsánat, ez ilyen rossz berögződés, mert egyébként tudom, faluként indult, tudom, de hát tudom. Város, Lajos Müze.
1: És szól a Sláger FM, ez fontos, mert múltkor arra jártam, és végighallgattam.
2: Na jó, van akkor.
1: A rádiót. Szóval igen. Ha megígéred, hogy a Hagyjál című dalodat, meg az Irány az életet eljátszod, akkor megyek.
2: Na hát válok, szeretettel. Figyelj, ezen nem olyan, igen.
1: Okay,
2: azok igen, Hasszát, az első lemez. Nagyon jó kis dalai.
1: Én szeretem az összes, meg én szeretem a Kocsis Tibó világot egyébként, mert van egy sajátos világ, de senki másra nem hajazó, és tényleg sajátos, és ami miatt te Kocsis Tibor vagy.
2: Bízom abban, hogy így van, és azért ehhez még inkább hozzátesz az most már, hogy kellett az pár év, hogy rájöjjek arra, hogy azok a dalok, amik igazán belőlem jönnek, és mondjuk szerzőként is részt veszek bennük, azok fémjelzik leginkább az én személyiségemet, és most már ez a lemez, ami készül, és ezen a bizonyos decemberi koncerten biztosan lesznek dalok, amik ott majd elhangoznak. Ezek azért fontosak, mert szerzőként is részt veszek, tehát konkrétan én írtam őket, a zenét és a szöveget is.
1: Meg kellett érni ehhez is, hogy te dalokat tudj írni?
2: Igen. meg el kellett hinni azt, hogy tudok dalokat írni, mert hogy nagyon érdekes ez, bár az első lemezen is írtam már dalszöveget, és zenét is egyébként, de...
1: Az melyiket?
2: Az első lemezen...
1: Soha már?
2: Nem, az Szabó Ági szerzemény, Szakos Krisztián Szabó Ági, viszont volt egy teljes saját szerzeményem az Aki végül karjába zár, ott a lemez végén, illetve a Szerelem gyere haza márnak a szövegét írtam, a Valahol elrontottamnak a szövegét írtam. Rakoncai Viktor volt akkor a producere a lemeznek, és ő bátorított egyébként, hogy miért ne tudnál szöveget írni. Hát mondom, nem tudom, mert még sose próbáltam, és egész jól sikerült. És most ennek a legalább 10 dalból álló lemeznek a szövegeit. Most már én fogom írni a zenét, pedig együtt Víg Arnolddal szerezzük, meg ő a daloknak a hangszerelője. Eléggé összeszokott páros vagyunk már, igen, és már sok dalt csináltunk, úgyhogy most egy egész lemezen dolgozunk. Apránként, de szépen haladunk.
1: Arni például elmegy a te koncertjeidre?
2: Volt már, igen, volt már, és most is látta, hogy mik lesznek az év későbbi részében, úgyhogy várom őt szeretettel, igen, biztos, hogy valamelyiken ott lesz.
1: Biztos, hogy mind a kettő csemeg, amiről most beszéltünk, az Orfeum is, hiszen azért így egybe ezt a válogatást még tőle nem kaptuk. Ugye?
2: Ez abszolút újdonság, igen, és én régóta készülök egy ilyen műsorral, de az, hogy mi legyen konkrétan a tematika, és mire ez így kiforrott, hogy akkor most legyenek brit előadók, ezen így ültünk egy ideig, mert nem is tudom, hogy miért tartott ez ilyen sokáig, mert közben adja magát nagyon, mert hogy amikor végignézem azokat a dalokat, amiket korábban vagy eddig énekeltem, és nem a sajátjaim, akkor mindig ebből a világból válogatok többnyire. Uh-huh. És hogyha mondjuk visszaemlékszünk arra is, hogy a tévéműsorokban miket énekeltem, akkor is óhatatlanul ezek a dalok kerültek elő. Tehát ott is Phil Collins-t énekeltem, azok voltak a legnagyobb sikerek. George Michael, aztán ott is volt Robbie Williams, tehát hogy
1: igen,
2: valahogy ezek a dalok azért engem megtaláltak. Queen, ugye, hát a Somebody to Love.
1: Igen.
2: Szóval mindig ezek ütöttek a legnagyobbat.
1: Nehéz neked ezeket elénekelni?
2: Inkább az benne a nehéz, hogy én szeretném ezeket úgy a saját képemre formálni, hogy egyébként az eredeti előadó előtt is tisztelegjek. Semmiképpen sem utánozni szeretném, mondjuk, hát Freddie Mercury-t nem is lehet, de Phil Collins-t sem szeretném utánozni, vagy George Michael-t sem. De mondjuk ő neki például van egy olyan hangszíne, amit nagyon szeretek átadni, vagy megmutatni. Úgyhogy annyiban nehéz, igen, hogy egyrészt tisztelgés legyen, másrészt viszont a saját egyéniségem is benne legyen. Valahogy majd rá kell húzni az egészre egy ilyen közös filtert, aki én leszek, és ezeket a dalokat úgy megszólaltatni, hogy egyébként meg az én lelkem is megszólaljon bennük. És hogyha innen közelítem meg, akkor viszont egyáltalán nem nehéz. Pontosan azért, mert ezek a dalok nagyon jól megírt dalok, és nagyon, nagyon jó tartalommal bírnak, és mondom, lesznek azért bulisabb dolog is, tehát nem úgy kell ezt a koncertet elképzelni, hogy majd ülünk és nagyon romantikázunk,
1: világos.
2: Hanem nekem az a célom, hogy amikor Rick Astley lesz, akkor bulizzunk mindennyien.
1: Te ott voltál most?
2: Nem voltam.
1: Nem. Oké. Kell sokat készülnötök majd a zenekarral? Tehát próbálni?
2: Fogunk próbálni, és el is kezdjük hamarosan. Egyébként, hála Istennek, olyan profi zenészek vannak ebben a felállásban.
1: Minden tudnak.
2: Akik mindent tudnak, néha meglepő, tehát elképesztő. Ez számomra a zene és a zenészség csodája, amikor odamész egy ilyen próbára, és ott ül 4-5 különböző ember, aki otthon gyakorolt, aztán utána összeülünk, és úgy eljátszák, mint a stúdióban. Aha. Szóval, hogy azt hiszem, hogy ez egy olyan csapat, akikkel öröm lesz zenélni.
1: Ilyenkor nektek kell bérel? Próbatermet?
2: Próbateremben leszünk, igen, megvannak erre az állandó helyek, és hát szerencsére ez egy összeszokott zenekar, akik egyébként az Orfeum egyéb produkcióiban is megszoktak szólaltatni dalokat más előadók mellett, úgyhogy én egy kicsit ilyen szempontból kényelmes helyzetben vagyok, mert előadom a vágyaimat, az álmaimat, hogy milyen dalok legyenek, és aztán ott annyira gyorsan így kerek egészé válik, hogy na, ez egy
1: tálcán nyújtja.
2: Igen, és azért én szeretek próbálni, mert a próbán is énekelni kell, és olyankor mindig, a próba az mindig arra jó, hogy mikor ott ülsz, és néha egy kicsit így csinálnál más, meg úgy, hogy is, még egyszer, még biztos 2 órát itt ülünk, és akkor rájössz, hogy basszus, hát nem ezt akartad mindig, hogy énekelj, és így aztán...
1: És ott van.
2: És ott vagyok, igen.
1: Óriási. Na, tehát akkor október 2-a Orfeum. Igen. Brit válogatás Kocsis Tibor előadásában. És aztán ugyanez a zenekar lesz majd a decemberi?
2: Nem, a december 18-án egy másik zenekar lesz, akik nekem az állandó zenészeim. Okay. Igen, velük egyébként nyilván a december és egyéb hónapok folyamán több helyen is fellépünk majd. Lesznek karácsonyi koncertek ott az adventi időszakban, de hát ez még nagyon messze van, addig is
1: de lesz. Van feladatod ebbe az évbe is.
2: Van, bőven. Igen, abszolút.
1: Megvan a mondás, hogy jó társaságban repül az idő. Sajnos a
2: gyorsan elment,
1: vagyunk.
2: Igen.
1: Hát, pedig már beszélgetünk egy ideje, úgyhogy gyere gyakrabban, kérlek, van mindig téma, és hát azt kívánom, hogy ez a 15 év, egyrészt induljon a következő 15 év, legalább olyan élményekkel teljen, mint az eddig, akkor gondolom nagy baj nem lesz.
2: Nem lesz, igen, mert hogy még ami még minden ezen kívül is vár rám idén, azt a social media és egyéb felületeimen fogják látni azt azok, akiket fogják. Érdekelnek, úgyhogy figyeljetek, kövessetek.
1: Kövessék, szeressék azt a sok energiát, amit Tibor beletesz az imádott hivatásába, azt a figyelmükkel viszonozzák, úgyhogy örültem neked, hogy itt voltál.
2: Én is, köszönöm szépen.
1: Kocsis Tiborral vagy Tiborral beszélgettem, kedves hallgatóink, és tőle most elköszönök, önöktől még nem. Folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Kocsis Tibornak és Rétli Ákosnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Szigorítja a kormány a magántőke alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat. Sikeres műtéten esett át a szolnoki vadászrepülő baleset pilótája. 80 éves korában elhunyt Dolly Parton, a country királynője. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Szigorítja a kormány a magántőke és kockázati tőke alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat. Görög Márta igazságügyi miniszter szerint az alapokat korábban gyakran jelentős vagyonelemek valódi tulajdonosainak elrejtésére használták. A törvényjavaslat átláthatóbbá tenni a tulajdonosi láncokat és a közbeszerzési eljárásokat, valamint bővíteni a közzétételi kötelezettségeket. Az integritás hatóság eljárást kezdeményezne a közbeszerzési döntőbizottságnál, ami akár az adott közbeszerzés felfüggesztéséhez is vezethet. A javaslat szigorítaná azt is, hogy politikai vagy közjogi érintettség esetén mely szervezetek nem részesülhetnek állami támogatásban. Megműtötték a szolnoki vadászrepülő baleset pilótáját, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus a Honvéd Kórház főigazgatójának tájékoztatása alapján elmondta, hogy a műtét sikeres volt, teljes felépülés várható. A miniszter kifejezte reményét, hogy a pilóta mielőbb újra repülhet. Neki ez a legnagyobb kívánsága, nekünk sem lehet más, fogalmazott. A baleset hétfőn történt, a pilóta a kialakult veszélyhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte azt a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. Döntésével és lélek jelenlétével mindvégig a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt. 80 éves korában elhunyt Dolly Parton country legenda, jelentette be unokaöccse, aki elmondta, hogy több mint 20 éve ő vigyázott az énekesnőre, aki korábban azt kérte tőle, hogy majd ő jelentse be a halálával kapcsolatos hírt. Az elmúlt időszakban Dolly Parton egészségügyi állapota romlott, tavaly elhalasztották Las Vegas-i koncertjeit is. A Tennessee államban született énekesnő gyereksztárként kezdte, első dala 13 éves korában jelent meg. Pályafutása során mintegy másfél száz albuma jelent meg, közel 20 hangszeren játszott, és a country zene egyik legnagyobb hatású alakja lett. Zenei pályafutása alatt 11 Grammy díjat nyert. Szeptember 4-e és 6-a között rendezik meg a budavári könyvünnepet a Kapisztrán téren. A háromnapos eseményen hazai könyvkiadók mutatkoznak be, emellett író-olvasó találkozók, irodalmi beszélgetések és koncertek várják a közönséget. Fellép mások mellett Sebestyén Márta, Beke István Ferenc és a Jazz and Roll zenekar. Szombaton kézműves és hagyományőrző programokat, köztük kovács és könyvkötőműhelyt, solymász és tüzérségi bemutatót is tartanak. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája, amire a budapesti állatkert számos programmal készül. Az állatkert 19 órakor nyit ki újra, a programok 23 óráig tartanak, a látogatók pedig éjfélig maradhatnak a területen. 20 program helyszínen látványetetések, állatbemutatók, ismeretterjesztő előadások és családi foglalkozások várják az érdeklődőket. A közönség megfigyelheti a tigrisek, az oroszlánok és az óriás vidrák etetését, valamint elefánt tréningen és kígyó találkozón is részt vehetnek. A búvárok a Cápasuli medencéjében merülnek, de lesz fényfestés, planetáriumi vetítés és tűzzsonglőr bemutató is. Kezdetben több felhő lehet felettünk, de napközben egyre többet süt majd a nap. Számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé lesz élénk az északi-északkeleti szél. Délután 28 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Csütörtökön nyári idő és sok napsütés valószínű, csak északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. A friss hajnal után délutánra 28 és 34 fok közé melegszik a levegő.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.
1: Volt egy álmom, egy szörnyű látomás, most is

0: slágerek. Változatosan. Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék.

0: reklámajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 26-án, szerda este 19 órától a Magyar Zeneházában, igen, ott a Városliget szívében, a szabadtéri színpadon, hol máshol, Dugros zenekar érkezik Színpadra fel címmel, feltörekvő és hobbizenészek sorozata. A Zeneháza ugyanis missziójának tartja és támogatja is a 2024-ben indított programot, amelyben három kategóriában hirdettek felhívást pályájuk elején járó feltörekvő zenészeknek és hobbi zenekaroknak, valamint utcazenészeknek, zeneiskoláknak és zenei alkotóműhelyeknek adtak lehetőséget a fellépésre, és adnak is a ház különböző pontjain, így naná, hogy ott azt a szabadtéri színpadon is. A Színpadra fel sorozatban a pályájuk elején járó tehetséges, feltörekvő zenészek és hobbi zenei formációk, zenekarok, vokális együttesek, vegyes formációk lépnek fel, akiknek még alig volt alkalmuk a szélesebb körben való bemutatkozásra. Ezúttal a Dúros zenekar koncertezik a szabadtéri színpadon. Ők három évvel ezelőtt alakultak évekre visszanyúló barátságok nyomán. Fontos számukra a kárpát-medencei népzene autentikus megszólaltatása, annak bemutatása és nagyobb közönség előtti ismertetése minél szélesebb és színesebb hangszereléssel. Úgy gondolják, hogy ezek a régi dallamok és az általuk közvetített érzések a ma emberéből is rendkívül nagy hatást tudnak kiváltani. A jelen koncert, amelynek mondjuk legyen az a címe, hogy a szerelmet kereső pásztor, egy különös, mégis a régi világban igen gyakori életutat ír le. A történet a természet és a paraszti világ idill képével, valamint a szerelem kecsegtető ígéretében indul, ám végül szomorú búcsúzással zárul, de többet nem spoilerezek. Lehocki Balázs, Marosi Benedek, Fogas Domonkos, Nagy András, Fehér Benedek, Vilmos és Cirok Tamás várják önöket augusztus 26-án.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 63 milliárd forintba kerültek a Tisza kormány első szociális intézkedései. Elkészült a Népliget felújításának terve. Csütörtökön kezdődik a megújult Veszprém Balaton filmpiknik. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Néhány napon belül a parlament elé kerülhet a 2026-os költségvetés módosítása. Kármán András pénzügyminiszter szerint a Tisza kormány első szociális intézkedései 63 milliárd forintba kerültek. Az aszály és az energiaválság kezelésére mintegy 500 milliárd forintos havári alapot hoztak létre, amelyből a károk enyhítését és az elmaradt beruházásokat finanszíroznák. A kormány közben több mint 400 milliárd forinttal csökkentette az idei kiadásokat, szerződések felülvizsgálatával, támogatások mérséklésével és beruházások átalakításával. További 300 milliárd forintos megtakarítást remélnek a pazarlónak ítélt kiadások megszüntetésétől. A planetárium felújítása mellett a Népliget egészét is megújítaná a főváros. Karácsony Gergely szerint a park jelenleg az alacsony kihasználtság miatt van kedvezőtlen helyzetben, ezért új funkciókra és több látogatóra van szüksége. A tervek szerint felújítanák a több mint 10 éve üresen álló planetáriumot, a közelben pedig megépülne az új közlekedési múzeum. A déli körvasút fejlesztésének részeként a Népliget új vasúti megállót is kapna. A főpolgármester szerint ezek a beruházások megtörhetik a terület több évtizedes hanyatlását. Hangsúlyozta, hogy a már létező planetárium korszerűsítése nem hasonlítható a Városligetbe korábban tervezett új épületek megvalósításához. Szigorú fellépést terveznek az éjszakai száguldozókkal szemben Szolnokon. A lakók többek között a Pólya-Tibor útról, a Szapári utcából és a Mátyás Király útról, illetve a Széchenyi lakótelepről jeleztek visszatérő gyorshajtásokat. Györfi Mihály polgármester szerint a kirívó sebesség túllépés közvetlenül veszélyezteti a gyalogosok és kerékpárosok életét, ezért akár büntetőjogi eszközökkel is fel kell lépni ellene. A város megvizsgálja a lehetséges forgalomtechnikai beavatkozásokat, köztük új sebességmérő rendszerek telepítését. Augusztus 27-e és 29-e között rendezik meg a megújult Veszprém Balaton filmpikniket, amely az Európa Kulturális Fővárosa program koncepciójához tér vissza. A fesztivál célja, hogy meghatározó találkozási pontja legyen a magyar filmnek, miközben erősebben kapcsolódik a régió kulturális karakteréhez. A rendezvény házigazdája Osvárt Andrea színésznő producer mesélt a fesztiválról a Sláger FM-nek.
3: Idén háromnapos rendezvény lesz Veszprémben és Balatonfüreden, kb. 70 filmet filmet fognak vetíteni, lesz ezek között rövidfilm, mozifilm, rajzfilm, dokumentumfilm, ezen kívül a vetítéseken kívül lesznek szakmai beszélgetések filmesekkel, közönségtalálkozó, koncertek, úgyhogy nagyon-nagyon különleges a program, és nagyon sokszínű, úgyhogy aki szereti a szabadtéri mozizást, meg a kötetlen beszélgetéseket, az biztos, hogy talál magának megfelelő programot, és idén nem lesz verseny a filmek között, tehát nem versengésről szól az egész, egyetlen egy díjat fogunk átadni utolsó nap, ami a közönségdíj lesz, és erre folyamatosan lehet leadni a szavazatokat a fesztivál során.
2: A Veszprém Balaton filmpiknik programjairól bővebben az esemény honlapján tudnak tájékozódni. Ma visszatér a napsütés, de azért lehetnek felhősebb időszakok, csapadék viszont nem várható. Továbbra is 30 fok felett marad a hőmérséklet, lehűlés egész héten nem jön. Holnap még fokozódik is a meleg, igazi strandidő lesz, szinte zavartalan napsütéssel és 34 fokkal. Némi eső vagy zivatar legközelebb szombaton érkezhet.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

0: reklámajánló.
1: Kedves hallgataink, hölgyeim és uraim, most kapaszkodjanak, 2027. február 28-áig látható az a kiállítás a Magyar Zeneházában, ott a Városliget szívében, amely Freddie Mercury életét mutatja be a legendás budapesti koncert 40. évfordulójának emlékére. Mert hogy Freddie Mercury és a Queen 1986-os budapesti koncertjének 40. évfordulójára emlékezik a Magyar Zeneháza, és a világhírű rockstar emlékét ápoló World of Freddie új, közös saját tervezésű időszaki kiállítása. Az ikonikus zenekar a Vasfüggöny mögött elsők között adott nagyszabású stadionkoncertet Magyarországon. A zenekar ebben a felállásban utolsó turnéja során egyedül hazánkba látogatott el Kelet-Európában. A Népstadionban tartott fellépés a szabadság élményét és az akkori rendszer korlátjain való áttörést szimbolizált egy egész generáció és a régió számára. A koncert végén, amikor Freddie váratlanul elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdalt, szinte megrepettek a rendszer által húzott falak a két világ között. Sok más világhírű Queen dal mellett a Bohem Rhapsody, a We Are The Champions, a We Will Rock You, vagy a Radio Gaga, vagy az I Want To Be Free, mind olyan slágerek, amelyeket a mai napig sok millióan hallgatnak hazánkban és szerte a világban. A Queen generációkat egyesít zenéjével, mindegy, hogy YouTube-ot, Spotify-t vagy rádiót hallgatunk, esetleg tévénézünk, mindenhol találkozhatunk a legnagyobb slágereikkel. Nos, azt még nem mondtam, hogy Freddie 80. születésnapját is 2026-ban ünnepeljük. Több száz eredeti tárgy, fellépőruhák, bútorok, kéziratok mellett Freddie munkatársainak és barátainak személyes története és visszaemlékezései idézik fel a világsztár kevésbé ismert emberi oldalát. 9 tematikus térben látható a kiállítás a Magyar Zeneházában. Igen, ott a Városliget szívében mindenkinek szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Szigorítja a kormány a magántőke alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat. Sikeres műtéten esett át a szolnoki vadászrepülő baleset pilótája. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. Jó reggelt kívánok, Szendő Fikori vagyok. Szigorítja a kormány a magántőke és kockázati tőke alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat. Görög Márta igazságügyi miniszter szerint az alapokat korábban gyakran jelentős vagyonelemek valódi tulajdonosainak elrejtésére használták. A törvényjavaslat átláthatóbbá tenné a tulajdonosi láncokat és a közbeszerzési eljárásokat, valamint bővítené a közzétételi kötelezettségeket. Az integritás hatóság eljárást kezdeményezne a közbeszerzési döntőbizottságnál, ami akár az adott közbeszerzés és felfüggesztéséhez is vezethet. A javaslat szigorítaná azt is, hogy politikai vagy közjogi érintettség esetén mely szervezetek nem részesülhetnek állami támogatásban. Megműtötték a szolnoki vadászrepülő baleset pilótáját, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus a Honvéd Kórház főigazgatójának tájékoztatása alapján elmondta, hogy a műtét sikeres volt, teljes felépülés várható. A miniszter kifejezte reményét, hogy a pilóta mielőbb újra repülhet. Neki ez a legnagyobb kívánsága, nekünk sem lehet más, fogalmazott. A baleset hétfőn történt, a pilóta a kialakult veszélyhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte azt a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. Döntésével és lélek jelenlétével mindvégig a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt. A pilótát a budapesti Honvéd Kórházban felkereste Ruszin Szendi Romulus és Kürtös László is. Egy hónap alatt 252 embert fogtak el a rendőrök Budapesten az átfogó rendészeti fellépés során, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Több mint 11 ezer embert igazoltattak, 195-öt előállítottak, 64 biztonsági intézkedést hajtottak végre, és rablás, kábítószeres ügyek, garázdaság, lopás elkövetőivel szemben is intézkedtek. A BRFK szerint sok közterületi probléma mögött összetett szociális és egészségügyi okok állnak, ezért a fővárossal és a szociális szervezetekkel együtt keresik a tartós megoldásokat. Szeptember 4-e és 6-a között rendezik meg a budavári könyvünnepet a Kapisztrán téren. A háromnapos eseményen hazai könyvkiadók mutatkoznak be, emellett író-olvasó találkozók, irodalmi beszélgetések és koncertek várják a közönséget. Fellép mások mellett Sebestyén Márta, Beke István Ferenc és a Jazz and Roll zenekar. Szombaton kézműves és hagyományőrző programokat, köztük kovács és könyvkötőműhelyt, solymász és tüzérségi bemutatót is tartanak. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém.

0: Földnek eressetek. Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
1: Hazugságban éltem.
0: Sláger FM.
1: Hazugságban éltem.
2: A kedvenc magyar slágerek. A Sláger FM-en.

0: 103.1. Sláger FM Veszprém.
1: Gyere ki a rétre,

0: Igen.
1: 103.1. Sláger FM Veszprém.
2: Lotfi Begi. Korányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan. Kora reggel is.
1: I remember simple days, love you in simple ways, but now I'm cursed with this black heart.

0: FM.
1: Szerelem, szerelem, szerelem, sötét.

0: szerelem, a szerelem sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Szigorítja a kormány a magántőke alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat. Sikeres műtéten esett át a szolnoki vadászrepülő baleset pilótája. 80 éves korában elhunyt Dolly Parton, a country királynője. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Szigorítja a kormány a magántőke és kockázati tőke alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat. Görög Márta igazságügyi miniszter szerint az alapokat korábban gyakran jelentős vagyonelemek valódi tulajdonosainak elrejtésére használták. A törvényjavaslat átláthatóbbá tenni a tulajdonosi láncokat és a közbeszerzési eljárásokat, valamint bővíteni a közzétételi kötelezettségeket. Az integritás hatóság eljárás kezdeményezne a közbeszerzési döntőbizottságnál, ami akár az adott közbeszerzés felfüggesztéséhez is vezethet. A javaslat szigorítaná azt is, hogy politikai vagy közjogi érintettség esetén mely szervezetek nem részesülhetnek állami támogatásban. Megműtötték a szolnoki vadászrepülő baleset pilótáját, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus a Honvéd Kórház főigazgatójának tájékoztatása alapján elmondta, hogy a műtét sikeres volt, teljes felépülés várható. A miniszter kifejezte reményét, hogy a pilóta mielőbb újra repülhet. Neki ez a legnagyobb kívánsága, nekünk sem lehet más, fogalmazott. A baleset hétfőn történt, a pilóta a kialakult veszélyhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára. Visszavitte azt a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. Döntésével és lélek jelenlétével mindvégig a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt. 80 éves korában elhunyt Dolly Parton country legenda, jelentette be unokaöccse, aki elmondta, hogy több mint 20 éve ő vigyázott az énekesnőre, aki korábban azt kérte tőle, hogy majd ő jelentse be a halálával kapcsolatos hírt. Az elmúlt időszakban Dolly Parton egészségügyi állapota romlott, tavaly elhalasztották Las Vegas-i koncertjeit is. A Tennessee államban született énekesnő gyereksztárként kezdte, első dala 13 éves korában jelent meg. Pályafutása során mintegy másfél száz albuma jelent meg, közel 20 hangszeren játszott, és a country zene egyik legnagyobb hatású alakja lett. Zenei pályafutása alatt 11 Grammy-díjat nyert. Szeptember 4-e és 6-a között rendezik meg a budavári könyvünnepet a Kapisztrán téren. A háromnapos eseményen hazai könyvkiadók mutatkoznak be, emellett író-olvasó találkozók, irodalmi beszélgetések és koncertek várják a közönséget. Fellép mások mellett Sebestyén Márta, Beke István Ferenc és a Jazz and Roll zenekar. Szombaton kézműves és hagyományőrző programokat, köztük kovács és könyvkötőműhelyt, solymász és tüzérségi bemutatót is tartanak. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája, amire a budapesti állatkert számos programmal készül. Az állatkert 19 órakor nyit ki újra, a programok 23 óráig tartanak, a látogatók pedig éjfélig maradhatnak a területen. 20 program helyszínen látványetetések, állatbemutatók, ismeretterjesztő előadások és családi foglalkozások várják az érdeklődőket. A közönség megfigyelheti a tigrisek, az oroszlánok és az óriás vidrák etetését, valamint elefánt tréningen és kígyó találkozón is részt vehetnek. A búvárok a Cápasuli medencéjében merülnek, de lesz fényfestés, planetáriumi vetítés és tűzzsonglőr bemutató is. Kezdetben több felhő lehet felettünk, de napközben egyre többet süt majd a nap. Számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé lesz élénk az északi-északkeleti szél. Délután 28 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Csütörtökön nyári idő és sok napsütés valószínű, csak északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. A friss hajnal után délutánra 28 és 34 fok közé melegszik a levegő.
2: Köszi szépen, Bori, nézzük a közlekedést. Az M1-es autópálya Budapest felé vezet oldalán. Tatabánya és Biatorbágy, vagyis a 61-es és 19-es kilométerek közötti terelésben egy picit már lassabb a haladás. Éjszaka munkavégzés zajlott, több szakaszon is dolgoztak a pályán, így néhány szakaszt még lezártak a forgalom elől, tehát számítsanak némi változásra az elmúlt napokhoz képest. Szintén az M1-esen Tata és Komárom között, vagyis a 78-as és 80-as kilométerek között. Darúzási munkákat is végeztek, úgyhogy Győr felé is kell némi változásra számítani a korábbiakhoz képest. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, beszakadt ugyanis az útpálya, hát gondolom a vízvezetékekkel lehet probléma, ilyenkor általában ez van, és egyelőre nagyjából ennyi, most még lehet közlekedni a városban, bár alkalmanként hirtelen sok autó gyűlik össze egy-egy szakaszon, ez az én reggeli tapasztalásom. Ha van még infójuk, küldjék a 0630-30-30-95-8-ra. Köszönöm!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel!
2: Tényleg úgy ülnek az autók, mint a varjak.
1: Igen, hirtelen, néztem.
2: Fegyszer csak a piros, annyi lámpa, vagy a lámpa autó lett, hogy az csak na. Mi is gyűlünk, önök ott vannak, jó? Jó reggel.
1: Még?
2: Hát itt meg itt van Pordán Petra.
1: Somogyi Zoltán,
2: majd a vendégeink mindenféle témákban. Meg például a One Republic vár is.

0: Jó reggelt kívánunk, 7:45 előtt 2 perccel. A legenda szerint valamikor a 90-es évek elején történt, hogy Dolly Parton, a híres amerikai énekesnő, a platina szőke énekesnő, hatalmas műszemfiláival ült az autójában, és éppen ment, valahová tartott, és hallgatta a rádiót. Ugye a rádió az mindig egy ilyen ikonikus dolog volt, reméljük az is marad jó sokáig, és egyszer csak megszólalt egy dal a rádióban, és azt mesélt egy utólag, hogy olyan jó érzés öntött el, és akkor elkezdte ütni a ritmust a kormányon, meg elkezdte énekelni, mert hogy egyszer csak rájött, hogy várjunk csak, hát ezt a dalt ismerem. Egy jó kis ilyen kellemes húzású dal volt, és rájött, hogy hát ismeri, mert hogy ez, mint egy 2 évtizeddel korábban az ő number one slágere, az I Will Always Love You volt. Amit a 90-es évek elején ugye Whitney Houston dolgozott fel, és hát az történt, hogy most már Dolly Parton is ott van, ahol Whitney Houston, úgyhogy most kezet foghatnak ismét.
1: Engem az zavar nagyon, hogy két nő, aki gyönyörűen énekelt ezt a dalt két különböző stílusban, és hogy már egyikük sincs közöttünk, pedig szerintem a két tökéletes előadás az övék volt, meg nekem van még egy harmadik kedvencem, amikor Miley Cyrus-szal énekelte nemrégiben, akkor is már ugye idősebb korában, Miley Cyrus egyébként az ő keresztlánya, és hatalmas rajongója, rengetegszer énekeltek együtt, ugye mivel Miley Cyrus édesapja és country énekes, szóval így ezért megvan az összefonódás. Tehát, hogy most már sajnos nincs közöttünk, viszont a jelentősége az megmarad, ugyanis ő egy nagyon szegény családban nőtt fel, 12-en voltak testvérek, édesapja írástudatlan volt, és hát gyakorlatilag őt felfedezte Johnny Cash, és ennek köszönheti azt, hogy utána világsztárrá vált. Egyébként nagyon sokat tett azokért a gyerekekért, akik szintén nehéz körülmények között nőttek fel. Olyannyira képzeld el, hogy kitalálta azt a programot, és nem sztárolta magát ezzel, hogy gyerekeknek küldött mindig mesekönyveket, akik hátrányos helyzetűek, és így több millió mesekönyv került egyébként gyerekekhez, vagy több millió gyerekhez került mesekönyv ő általa. És nagyon érdekes, hogy ő maga egyszer azt mondta, hogy ugye ez a színpadi jelenlét, ez a strasszköves ruha, meg ez az óriási nagy paróka, meg a pilla, meg minden. Ez tök jó a színpadon, viszont ő szuper jól el tud rejtőzködni a hétköznapokban, és szerette ezt a privát életét is élni. Egy csodálatos, legendás énekesnő, egyébként színésznőként is sokszor dicsérték, úgyhogy én nézegettem, hogy a világsztárok hogy búcsúztak tőle, például Eminem is megemlítette azt az írást, amit egyébként tőle kapott, szóval, hogy ő neki tényleg nagyon nagy jelentősége van. Az amerikai kultúrában nyilván sokkal nagyobb, mint nálunk, de hát azért, ha csak a Jolint és az I Will Always Love You-t említjük, akkor szerintem ez két olyan kultdal, ami nélkül azért a zenetörténet az nem nagyon lenne az,
0: hát
1: ami.
0: A pillájval, meg a mindenével együtt egyébként nagyon önironikus volt, éppen ezért azok is imádták őt, akik egyébként a country zenéért nem feltétlenül lelkesedtek, mert Amerikában sem mindenki country bolond, ezt hozzá kell tenni. És hát szóval azt a Johnny Cash-t azért ezen túl persze az ő befutása, az nem csak Johnny Cash kellett, hanem az a fajta tehetség, amivel nagyjából 3000 dalt írt, ezekkel összességében 11 Grammy díjat nyert, és hát mindezek nyomán szerencsére volt miből egyébként jótékonykodni is, mert hogy ezon túl, hogy mondod, hogy még színésznőként is bemutatkozott, kitűnő üzletasszony volt. Ezt mondták róla, hogy megcsinálta, volt a, hogy hívták a Vidám parkját? Dollyland, azt hiszem, megcsinálta Dollylandet például, és hát nyilván a dalokból, a jogdíjakból származó bevétel is segített abban, hogy segíthessen ő is másoknak. Tehát ő egy tündér lehetett.
1: Igen, valahogy így, annyira így kedvesnek tűnik, igen.
0: Képzelem, 80 esztendő, azért az egy nagyon
1: az
0: szép.
1: Az egy szép kor, igen.
0: Szép kor.
1: Igen.
0: Hát búcsúzunk így gondolatban Dolly Partontól. Ez a Sláger reggel, 6:17 perckor.

0: Petra, add a kezed. Hold my hand.
1: Lady Gaga is ezt kérte tőlünk. Egyébként igen. Emlékszel, hogy a Top Gunban, amikor ez felcsendült, ugye az új Top Gunban, az mekkorát ütött? Hát mindenki oda volt érte, hogy na végre megint egy film, meg egy olyan filmzene, ami kultikussá válik, és tényleg azzá vált.
0: És valóban. Jobban, mint maga a film.
1: Úgy, szerintem, ne, szerintem vagy... nem. Jó lett nagyon az új Top Gun.
0: Tehát ez lett az új Top Gun, Berlin Take My Breath Away.
1: Igen, szerintem abszolút
0: hozta. Az
1: első
0: az volt,
1: abszolút. Take My Breath Away. Így van, igen, és szerintem tudta hozni azt, szóval Lady Gaga nagyon jó, még mindig. Ha már filmek, tegnap képzeld el, megnéztem a Kutya csillagkép című új Ridley Scott filmet, amiben Jacob Elordi játszik, ő egyébként most ugye óriás kedvenc Hollywoodban,
0: kutya
1: meg mindenhol.
0: Kutya csillagkép.
1: Igen, kutya. Hát tudod, a csillagok, amik fenn vannak az égen, és akkor
0: azt
1: abból
0: értem,
1: lehet ilyen kutya csillagkép.
0: Ez a címe, hogy kutya csillag.
1: Ez, igen.
0: Yes, mert... És én erről lemaradtam. Van
1: igen,
0: egy
1: ilyen film, igen.
0: De angolul is ez a cím.
1: Hát igen.
0: Kutya csillag.
1: Hát tudod, mint a csillagkép, és akkor abból vannak medve, meg nem tudom, és akkor...
0: Ezt értem, csak furán hangzik, hogy egy filmnek olyan, mint múltkor tudod, hogy a zongora hangoló. Tehát, hogy megnézni egy filmet, aminek az a cím, hogy a zongora hangoló, és az utóbbi évtizedek egyik legjobb filmje.
1: Mondjuk, abban igazad van, hogy angolul jobban hangzik, The Dog Stars. Tehát, hogy így lehet, hogy jobban hangzik egy kicsit, mint a kutya csillagkép.
0: Meg az kutya csillagok. Dog Stars-ról az jutna eszembe, hogy kutyák, akik felépnek, érted, amit tudom én, a tehetségkutató színpadán.
1: De azt se néznéd meg.
0: Dog Stars.
1: Na minden esetre, hogyha látod azt, hogy egy Ridley Scott film és egy post-apokaliptikus, akkor ugye azért ugye elkezdesz gondolkodni. Nagyon izgalmas volt. Kicsit azért tett szomorúvá, mert tulajdonképpen a mi életünk is lehetne egy ilyen 10 év múlva. Szóval, hogy így annyira azt láttam benne. Igen, ezért mondom. Aha. Hogy így kicsit olyan, mint hogyha, és egyébként kb. 10 évvel később játszódik, és se zombik, se semmi. Van benne vírus, meg van benne az, hogy nincsenek emberek, nagyon sokan meghalnak, és aztán van néhány túlélő, és hogy ők azt, hogy viselik el, vagy hogy viselik át. Nagyon érdekes az, hogy tényleg ez olyan, mint hogyha itt lenne a küszöbön, tudod? Tehát, hogy már nem olyan, mint amikor régen néztél egy skifit, és akkor azt mondtad, hogy ó, hát ez, ó, ugyan már ez olyan távol van.
0: Jó, de hát most emlékszem, amikor 2008-9 környékén kijött John Cusack-el a 2012?
1: Igen.
0: Mint apokaliptikus katasztrófa film, az igen. Egész világ összeomlott. Figyelj, én azt azóta sem néztem meg, tehát, hogy valami már az én lelkemnek is sok.
1: Hát
0: nem tudom, hogy néha látok belőle jeleneteket, és nem, tehát, hogy figyelj, épp elég azt látni, ami körbevesz minket, igen. És értem, hogy mire célozgat. Ma egy kiváló szakértőt várunk a Hungaromettől.
1: Bizony.
0: Akik mindenféle klimatológiai kutatásokat is végeznek, túl azon, hogy ugye nap mint nap elkészítik az időjárás előrejelzést. És egyébként majd ezt is megkérdezzük, hogy oké, hát ha azt nem tudják megmondani, hogy holnap milyen idő lesz, vagy ma délután, akkor miért akarják megmondani, hogy mit hoz a klímaváltozás 5-10-15 év távlatában. De amit mondanak,

0: az nem tetszik, és ők konkrétan ugye így leginkább Magyarországra koncentrálva próbálják mindenféle modellek segítségével megmondani azt, és nem ijesztgetési céllal, hanem segítő szándékkal, hogy mi az, amire föl kellene készülnünk, úgyhogy erről szeretnénk majd kifaggatni mai vendégünket.
1: Aztán beszélgetünk majd arról is, ugye, hogy jövő héten becsöngetnek a sulikba, aminek nem biztos, hogy minden gyerek örül, meg nyilván ilyenkor van bennük egy kicsi ilyen félsz, van olyan, aki ezért izgatottan várja, viszont aki szorongva, azért arról azért kell beszélnünk. Aha. Úgyhogy itt lesz velünk Szakács Adrián gyermekpszichológus is, aki majd segít azoknak a szülőknek, akik úgy érzik, hogy a gyerekük hát egy kicsit kedvetlenebb a kelleténél.
0: Nagyon fura a helyzetben érzem magam, mert ugye jövő héten
1: megyünk a sulikba. Kedvér,
0: visszatérünk azért volt gimnáziumomba. És hát oda annak idején is, hogy volt azért, hogy olyan hasznos vizsgatókkal, akkor az egy nagyon finom diplomatikus kifejezés annak, hogy és most nem, most nagyon jó kedvűen térek vissza. Akkoriban nem gondoltam volna, hogy lesz olyan, hogy majd nagyon jó kedvűen megyek vissza.
1: És de, hogy örülsz, hogy mi is elkísérünk, nem? Cilla is ott lesz, még. Én is ott leszek. Remélem, a Mautner Zsófi is jön, tök jó.
0: Remélem, a főnök asszony is eljön, és akkor megmutatom nektek, hogy én hol kezdtem suli rádiózni 30 évvel. Sőt, az már 31 vagy 2.
1: 31 vagy 2.
0: Hát 30 éve kezdtem rádiózni, még ugye a Juviban, és akkor én még gimnazista voltam, tehát hogy az a mókás, amikor elkezdtem dolgozni hivatalosan a rádióban, akkor még én ott koptattam az iskolapadot, még éppen az érettségire készültem. Na mindegy, ez egy ilyen fura dolog lesz. Lehet, hogy szóhoz se jutok. Jövő héten majd ti beszéltek a Cilával.
1: Olyan nem lesz szerintem, hogy te nem jut szóhoz. Ilyen nincsen.
0: Apropó, Cila, lesz hablacs ma is. Tegnap megfejtettük ügyesen. Ugye Edith Piaf egyik sanzonja volt a megoldás, úgyhogy már valami egészen mással kell készülni. De hát tegnap, ha összeszorozzuk, azért cirka ilyen 100 000 forint nyereményt adtunk oda. Igen. Ugye például belépő jegyek formájában, úgyhogy erre tessék készülni ma is. És lehet jelentkezni már most a játékba a 06303030958-as SMS számon, csak ezt kell elküldeni, hogy játék, vagy hablacs, vagy Cila, vagy bármi, vagy akármi. Ez a Sláger reggel most Rick Astley-vel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Picit felhősen, borongósan indul ma a reggelünk, de már most 22 fokot mérünk. Délutánra azonban megérkezik a napsütés, és 29 fok várható. Holnap is 31 fokig kúszik föl a hőmérő higanyszála, és ahogy már említettem, tegnap és tegnap előtt pénteken lesz a legmelegebb 34 fokkal.
2: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
3: A vonalban már is a Mávinform ügyeletesek, Kis Horváth Levente. Mi újság most a vasútvonalakon? Szervusz!
4: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat, na Sláger FM hallgatóinak jó hírem van. Jelentősebb fennakadás nélkül zajlik a rádióvétel körzetében a ma reggeli vonatforgalom. A ceglédi vonalon zajló karbantartás új ütemhez ért, szombatig ismét változott a menetrend, az S21-es vonatok már újra a teljes útvonalon, a Nyugati és Lajos Mize között járnak, utazás előtt érdemes tájékozódni a mavcsoport.hu/100 a weboldalon. A Bakony vasúton is karbantartás zajlik, ezért ma Veszprém és Zirt között pótlóbuszok járnak. Részletekről bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
3: Köszönjük szépen! Budapesten a 4. kerületben a Berda József utcában a Pozsonyi utca előtt baleset történt. A Bajcsy-Zsilinszky úton pedig az Andrássy út előtt, kifelé irányban az Andrássy út előtt le kellett zárni a külső sávot, beszakadt ugyanis az útpálya. Ez jó kis móka lesz a mai csúcsforgalomban így reggel. Ha van még infójuk, küldjék a 0630-30-30-95-8-as számra. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: sláger reggel.
1: 6 óra 41 perckor. Olvastam valahol most a napokban, hogy azt hiszem pénteken vagy a hétvégén a különféle ilyen keresőkutató mentő szolgálatok számára lesz majd egy nemzetközi megmérettetés itt Magyarországon. Wow. Soha jobb helyet nem találhattak volna, mert hogy nálunk olyan talányos ez az egész, és ingoványos ez a terep. Lásd ugye a dunakeszi esetet, ahol búvárok, rendőrök, speciális mentők kerestek órákon át egy fickót, még szonárt is bevetettek ugye a vízbe, stb.
2: Micsoda munka
1: hogy, hogy megtalálják, és kiderült, hogy hát hazament. Otthon van. Egy baráti társaságból kódorolt el, és a barátai aggódtak, és mindenki félt, hogy elvitte őt a Duna, meg nem tudom, és aztán hál' az égnek ennek most ilyen vicces kimenetele lett. Hát nem biztos, hogy a búvárok azért ezen jót röhögtek, hát vagy a rendőrök. Bár én azt gondolom, hogy ez az a fajta bosszúság, ilyen otthon is tud előfordul veled biztos, amikor ezt azt csinálsz, hogy ez még mindig jobb, mint hogyha tehát valószínűleg erre azt mondták, hogy jó, dühösek vagyunk, hogy itt órákig keresünk, de mennyivel jobb ez így, mint hogyha hát ha megtaláltak volna, és ők találtak volna meg.
2: Igen, meg hogyha ő nem hívja fel a barátait, hogy sziasztok, itthon vagyok, akkor még meddig keresik szerencsétlen búvárok, meg a rendőrök, meg mindenki. Tehát, hogy ebben ez is azért ez elég érdekes történet volt.
1: Hozzátartozik a sztori egészéhez, hogy a fickó egyébként bement a Dunába, tehát hogy azért egyben hozzájárult ahhoz, tehát a barátai nem Brahiból hívták föl a mindenféle mentőszolgálatokat, hogy úristen, baj van, mert nem találják, nincs meg. Tehát nem arról van szó, hogy nem tudom, sörözgettek valahol, elindult hazafelé, és akkor gondolták, hogy lehet, hogy bement a Dunába, hanem hogy tényleg bement a Dunába, úgyhogy ezért majd még valószínűleg előveszik, mert azért ez nem így van, hogy éjszaka csak úgy...
2: Hát nem nagyon lehet szemben a Dunába menni esténként.
1: Igen. Önökkel Veled előfordult már, hogy tök máshol voltál, mint ahol mindenki keresett?
2: Persze, gyerekkoromban, amikor ott hagytak az oviba. Mert mindenki azt hitt, hogy már hazavittek. Ne. És az óvodába maradtam, igen.
1: És otthon keresettek, hogy hol ez a kislány?
2: Hol ez a gyerek? És akkor anyám hagyott egy cetlit apámnak, mert akkor még nem volt telefon, csak arra rákerült az újság. Aha. És így nem jött értem apám, aki nem kapta meg ezt az üzenetet, és mindenki keresett otthon, mert először biztos azt hitték, hogy játszom valahol, tudod. És hogy csöndben van ez a kislány, ez nem annyira rával. Aztán ott hagytak, igen, az óviba. Úgyhogy máshol kerestek ebben.
1: Én is nagyjából ilyen ovis forma lehettem. Amikor nagymamáméknál voltam, akik tőlünk nagyjából egy ilyen 15 percnyi gyalogútra laktak. Tehát, hogy hát odébb azért, egy jó pár háztömbbe. És akkor nagypapám húzta a cipőjét, hogy hazakísér, és aztán kerestek, hogy hol van már ez a gyerek, és már kezdtek aggódni, hát az ő lakások nem volt annyira nagy, tehát hogy elég hamar, hogy ott nem vagyok, akkor gyorsan ott a lakótelepen körülnéztek, hogy a játszótér, ott sincs a gyerek, és akkor nagypapám fejvesztve jött át anyuékhoz, hogy hát, hogy és addigra kiderült, hogy én otthon vagyok, és én meg olyannyira tudtam, hogy valami nem is tudom, bezárkoztam a WC-be, hogy, és aztán megígértek, hogy nem kapok ki, hogyha kijövök, de utána kedves, és tényleg kedvesen elmagyaráztak, hogy ilyet nem csinálunk. Mert hogy én egyébként ismertem az utat hazafelé, tehát hogy nem, semmiféle rossz szándék nem volt bennem, tehát nem rosszaságból kódolt.
2: Csak hát ők sokkot kaptak
1: szegények. Már akkor sem voltam egy türelmes típus, tehát ez a...
2: Érted, amíg... most tényleg várjak itt?
1: Várjak itt, hogy nagyapád felhúzza a cipőjét. Kigyőzi azt kíván. Hát mondom, jó, elindulok, és akkor majd egyszer csak utolért. Hát utolért, otthon. Na, szóval, önökkel előfordult, hogy egészen máshol voltak, mint ahol egyébként mindenki kereste önöket. Várjuk a sztorikat, 06 30 30 30 95 8.
2: Férjek előnyben.
1: Igen. És persze a Sláger FM Facebook oldalán is üzenhetnek. Ezen pedig Benson Boone a terep már is.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Sláger reggel.
1: 7 óra előtt 10 perc. Béla írja, engem egyszer 2 órán keresztül kerestek a legjobb barátaim a Balcsinál. Hétközben dumáltunk róla, hogy le kellene ugrani a házhoz a tóra. Megbeszéltük, hogy ott találkozunk. Én már péntek este lementem, ők csak szombaton reggel indultak útnak. 10 körül hívtak, megérkeztek, merre vagyok? Mondom, itt vagyok lent a parton, oké, jönnek. Eltelt 10 perc, hívnak, de merre vagy? Mondom, a büfésornál, oké, már látnak, jönnek. Újabb 5 perc. Hívnak el megint, az nem te voltál, akit láttunk, te merre vagy? Mondom, itt a hoddogos felé. Milyen hoddogos? Szó-szót követett, mire kiderült, hogy ők Siófokon rohangálnak fejveszély,
2: jaj,
1: meg Agárdon vagyok.
2: Ne!
1: Amikor megbeszéltük, hogy a tónál ők a másik kollégánk telkével
2: az
1: kapcsolták
2: jó.
1: Ezt össze fejben, amit tényleg a Balcsinál volt. Az jó, tehát úgy nehéz, mert jó, hogy nem mondták, tudod, hogy jó, akkor sétált körbe a tavat,
2: igen.
1: És akkor derült volna ki, hogy az egyik itt, a másik ott. Erikáik az IKEA-ban üldözték egymást őrsön, csak az egyikük Buda őrsön, a másikuk pedig az őrsvezet terén a férjével. Nem találták meg. Bármilyen hét nem találták meg egymást.
2: Mi meglepő.
1: Egy órácskával később. Na, várjuk meg a sztorikat, hogy keresték-e már önöket egészen máshol, mint ahol éppen tartózkodtak.
2: És azt gondolom, hogy a régi időkből sokkal viccesebb történetek születhetnek, amikor még nem volt telefon, és nem tudtátok azonnal lecsekkolni. Na, hát akkor most mi történik?
1: Igen, találkozunk az óránál.
2: Oké.
1: Okay. De
2: melyiknél?
1: A nyugati térnél, vagy valahol máshol. 06303030958, közben pedig akit nem kell keresni. George Michael.
2: Oh.
1: Rá bizton számíthatnak itt a Sláger FM-en, ahol a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, így 7 óra előtt 8 perccel is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda www.kolornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Miénk itt a film. Zárd a nyarat a Veszprém Balaton filmpiknikkel. Augusztus 27-e és 29-e között vár Veszprém és Balatonfüred az év legjobb magyar filmjeivel és filmklasszikusokkal. Szabadtéri vetítések, közönségtalálkozó, sztárok, koncertek, gyerekprogramok. Veszprém Balaton filmpiknik. 3 nap tele filmes élményekkel. Vetfilmpiknik.hu.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Gondoltad volna, hogy a csoki barna is lehet zöld?
6: Barnulj olyan csoki csöves szoliban, ahol már a forradalmi csokolád színterápiás arcbarnító vár.
5: Kíméletes működés, túlzott hőhatás nélkül.
6: Speciális fényterápia. Csokolád. Zöldebb világ. Még csoki barnaság.
1: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
8: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
0: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani. Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Visszavonta a krízishelyzetet a Mavira villamosenergia rendszerben. Csütörtökön kezdődik a megújult Veszprém Balaton filmpiknik. Három napra progresszív kultúra költözik az Inotai erőműbe. Köszöntöm Önöket, Szentőfi Bori vagyok. Normalizálódott a magyarországi villamosenergia rendszer erőművi teljesítménye, ezért a Mavir visszavonta a korábban elrendelt krízishelyzetet. A rendszerirányító közlése szerint ezzel megszűnt a villamosenergia rendszer jelentős zavarára vonatkozó besorolás, és az ehhez kapcsolódó rendkívüli protokoll alkalmazására már nincs szükség. A Mavir szerint a jelenleg rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok elegendőek ahhoz, hogy a magyar villamosenergia rendszer egyensúlya normál üzemben is biztosítható legyen. A társaság tájékoztatása alapján az ország villamosenergia ellátása stabilan fenntartható. Szerdán kezdi meg működését a Magyar Nemzeti Bank korábbi működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. Forstoffer Ágnes házelnök szerint a testület a Balaton akaratjai oktatási és konferencia központ ügyével is foglalkozik majd. Az egykori MÁV gyermeküdülő helyén a jegybank alapítványa csak nem 20 milliárd forintból hozta létre a létesítményt. Az MNB dolgozói által használt központ alig 2 évig működött, majd takarékosságra hivatkozva bezárták, és 9 milliárd forintért kínálták eladásra. Forstoffer Ágnes szerint a vizsgálat célja a felelősök azonosítása és az ingatlan megfelelő jövőbeli hasznosításának rendezése. Az év első 7 hónapjában 652 000 forintos átlagos négyzetméter áron keltek el a nyaraló besorolású ingatlanok, ami 1,7%-os drágulást jelent, írja a Forbes. A balatoni önálló ingatlanok átlagára 711 000 forintra csökkent, ami 6%-os visszaesés, de az Otthoncentrum szerint ez inkább korrekció, miután tavaly 30%-kal emelkedtek az árak. A vízparthoz közeli jó állapotú nyaralókért továbbra is jóval az átlag fölött fizetnek. Fonyót közel 1,5 millió, Balatonföldvár és Balatonakaratja 1,3 millió forintos négyzetméter árral vezet. Siófokon 772 000 forint az átlag. Olasz Renátó Minden csillag című alkotásával indult csütörtökön a megújult Veszprém Balaton filmpiknik. Augusztus 27-e és 29-e között Veszprémben és Balatonfüreden 8 helyszínen mintegy 70 film, köztük 2 premier várja a közönséget. A nézők találkozhatnak többek között Szamosi Zsófiával, Herendi Gáborral és a premier előtt először is vetített még egy kívánság stábjával, Dobó Katával, Hermányi Mariannal, Trill Beatrix-el és Kádár Elgellértel is. Friss hír, hogy Enyedi Ildikó is elkíséri a saját filmjét. A fesztivál megemlékezik az 50 éve elhunyt Latinovits Zoltánról, Tar Béláról, a 100 éve született Herskó Jánosról és Grunwalski Ferencről. A kódközpont immerzív tartalmakkal színesíti az esemény kínálatát, a filmpiknik zenei és szakmai programjai pedig ingyenesen látogathatók. Több kategóriában adnak majd át közönségdíjakat is. A nézők csütörtöktől szavazhatnak a honlapon. Csütörtökön kezdődik a 3 napos Inota Fesztivál a Várpalota melletti egykori erőmű területén. Magyarország egyetlen erőműben megrendezett audiovizuális fesztiválja immár 4. alkalommal kínál elektronikus zenei programokat és fényművészeti kiállítást. A Turbina csarnokban a berlini techno több meghatározó előadója, köztük Ben Clock, Uber Kicks és Dandy is fellép. A nemzetközi kínálatban brit, francia, olasz, ukrán, dán, holland és tengeren túli zenészek is szerepelnek. Az erőmű ipari környezetét látványos fényinstallációk alakítják különleges kulturális térré. A fesztivál szombatig várja a progresszív elektronikus zene és a kortárs vizuális művészet kedvelőit.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
2: Élénkül a forgalom a főváros környéki gyorsforgalmi útszakaszokon, így például az M1-esen Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávban már jelentősebben érezhetően lelassult a haladás, viszont az átterelt belső sávban egyelőre folyamatosan lehet haladni, ez persze leginkább személyautóval illik igénybe venni. A teherforgalomnak meg tilos is. Élénk a forgalom az M3-ason is Budapest felé, főleg az M0-ás csomópontjától a városközpont felé lassult le a haladás, illetve erősödik a forgalom a 10-es számú főúton a Solymári körforgalomtól befelé, a 11-esen Leányfalun és Szentendrén keresztül, illetve Szentendrétől Budakalász felé, a 31-es főúton Mende és Maglód között, az 51-esen pedig Dunaharaszti térségében, persze az M0-ás felé. Az M0-áson az M4-es és az M5-ös csomópontok között a gyári szakaszon szintén telítettek a sávok, szakaszosan torlódás is kialakult. És lassan már a haladás a városon belül a Budörsi úton, befelé a Nagyszülős utcai felüljáró előtt, valamint a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északi irányban.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Özöllenek a sztorik azzal kapcsolatban, hogy kit kerestek máshol, miközben ő nem tudjuk hol volt, vagy senki nem tudta,
5: vagy ő maga se tudja, igen.
2: Írjanak még a Facebookon vagy SMS-ben.
5: 0-30-30-30-95-8, itt Somogyi Zoltán.
2: És Pordán Petra.
5: Na jó reggel.
2: Ed Sheeran.
3: Ez a Sláger FM.
6: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
7: Still dancing with my eyes closed.
3: A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger reggel.
1: 4:48-kor. Ancsát és a Balatonnál keresték a vízben. A törölközöm és a papucsom ott volt a fűben, úgyhogy mindenki azt hitte, hogy a vízben vagyok. Másfél óra után pedig már aggódva kerestek, miközben egy nyugalomban fagyiztam. Eredetileg csak zsepért mentem fel a házhoz, a szomszéd utcába, de ott unokatesommal kitaláltuk, hogy 3 utcányra van a fagyi, utcu neki. A telefon meg továbbra is fent volt az emeleten, hiába hívtak. Nem akartam rájeszteni senkire, tényleg csak spontán alakult minden.
2: Zoli, neked megvan-e az a szituáció, amikor elmész egy temetőbe, és mondjuk meg akarsz keresni egy sírt?
1: Hát az néha nehéz, de, de még az is, tehát, hogy na, igen.
2: Mert az egyik kedves kommentelünk ezzel kapcsolatban írt egy történetet. Mi a nászunknak szerettünk volna tiszteletből virágot tenni a sírjára. Egyszer voltunk ott a vejünkkel, sehogy sem találtuk meg a sírt, pedig emlékeztünk, hogy milyen utat tettünk meg a kaputól. A vejünk jött, hogy segítsen, csak hogy mi a Kozma utcaiban voltunk, ő pedig a Lőrinciben keresett, ahová kellett volna mennünk.
1: Nem tudom, voltunk, emlékszem, töri órán, ha már a gimnáziumot emlegettük, akkor volt olyan, hogy az offővel elmentünk a Fiumei úti sírkertbe, és akkor ott ugye a Jókainak van, meg a Kossuth mauzóleum, tehát hogy ilyen kis történelmi sétát tartottunk, egyszer aztán szerveztek ilyet egyébként maga a temető is, és múltkor kerestem a, nem is tudom már kinek a sír, talán a Bartókét, és rájöttem, hogy hát ez nem ott van, hanem
2: az egy másik, igen.
1: Tehát ott,
2: igen.
1: Már nem tudom, hány órás sétálgattuk, és te, figyelj, az nem is itt van, hanem ugye meg a Karádi, és itt van fölöttünk itt a 12. kerületben. Norit az osztálykiránduláson kereste az egyik tanár, miközben ott sem volt. Utólag mesélték neki, hogy a másik osztály angol tanára, aki csak kísérő tanárként ment a Mátrába, és nem ismert mindenkit, közvetlenül a csapatban, elkezdte őt keresni, mert hogy összekeverte valaki mással, aki ott volt, és akit épp valóban elő kellett keríteni. A tanárnő már teljes pánikban volt, mire az offő megnyugtatta, hogy mindenki megvan, nem jelzik senki.
2: Nagyon jó.
1: Szegény tanárnő, úristen, hol van, biztos megették a medvék, vagy nem tudom, rádölt egy fa, és akkor kiderül,
2: hogy... Ez nekik olyan sok lehet,
1: úristen. Ő nincs is itt, ne aggódj, ne keresd. Ja.
2: Ha már gyerekek, öcsém 4 éves kislánya télen elment apja után a hátsó kert szomszédba, csak hogy Barbie körbe ment, az édesapja pedig a kerten keresztül már hazaért, így nem találkoztak. Két utcaember elkezdte keresni a kislányt, botokkal kotorták a magas havat, már a katonasságot akarták hívni, amikor a szomszéd hazavitte. Szép!
1: Laci írja, reggel hazaértem a futásból, megyek be, anyám Lábújhegyen mászkál a konyhában, és pusmogva köszön. Mondom, miért suttogsz? Mert a Laci még alszik. Könnyes rögésben törtük ki mindkettem. Ja, de hát akkor itt vagy.
2: Hát nem alszol. Ez olyan, mint a szemüveg. Hol a szemüvegem, és ott van a fejed tetején. És, hogy, és tényleg mindig ott van.
1: Tényleg, de hogy szemüvegem, nekem nincs szemüvegem, de a telefonommal már nem egyszer jártam így.
2: Ott a kezedbe, és keresed.
1: Veled is szerintem beszéltem egyszer, és kereste a parkolóházban, a csomagtartóban matattam, mert hogy közben meg három felé járt az agyam. Igen. Hát az, hogy közben tudod, ez a beszéltünk, hogy a nem tudom ki, meg a, itt van-e a, jó, a papír, basszus, hogy tudod, csukta volna az autó, de hol a telefon, Ja, veled beszélek rajta. Hát jó, ennél hülyebb, de még leszek. Jó, akartam, hogy nem, de biztos.
2: De leszel.
1: Legyen 8:02 perccel itt a Sláger reggel a halott pénz legutóbbi nagy sikerével.

0: reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 7:30 lesz már 7 perc múlva. Kati kiskulacházáról jelentkezett.
2: Jó szia. Reggelt, szia!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Nálatok ki tűnt el, aki nem tűnt el?
3: Hát nálam a kis 3 éves kisfiam, ő amúgy is elég ilyen bujós volt, és sokat volt kórházban, amikor pici volt, és 3 évesen fönt a szanatóriumban egyszer csak eltűnt. Uh-huh. Félt a sok kezeléstől, meg injekciótól, és az egész emelet őt kereste, és kiderült, hogy amint tologatják az ételt, meg a gyógyszert, bebújt az alá, ugye az le volt lepedővel takarva, és ott csöndbe üldögélt, amit mindenki őt kereste.
2: Édesem!
1: Mondjuk speciál, akkor ő nem volt máshol, ő ott volt, csak nagyon ügyesen elbújt.
2: Ő ott volt, csak elbújt.
3: Még egy, ha elmondhatom, hogy ugyanezt a kisfiam, egyszer ki kellett hívni a gyerekorvost karácsonykor, mert mindenkinek tüszös mandulagyulladása volt. Mire rákerült volna a sor, addigra úgy eltűnt, hogy hát el kellett küldenünk az orvost, és kiderült, hogy kiment a udvarra, és ilyen lefordított kukoricás hordó alá.
2: Ő szeretett bújócskázni, akkor mindig elbújt, gondolom.
1: Ezek a bújócskázó sztorik is jók. Unokatestvérem, Zsuzsi, ez ilyen családi legendárium, a lámpaernyőt húzta a fejére, és úgy állt, és nagyanya hiába kereste, nem tudom mennyi időn keresztül, mert ott állt a sarokban a lámpa búrával a fejét.
2: Ügyes,
1: köszi szépen, Kati,
2: szia! Kati,
3: nagyon szívesen, sziasztok!
1: És még egy utolsó gyorsan, Zsombor írja, egy ismerős esküvőjére mentem, már mindenkivel összecimboráltam, amikor végre megtaláltam a vőlegényt, és rájöttem, hogy ő nem is az én cimborám. Rossz esküvőre mentem be egy rendezvény helyszínen, ahol kért szertartás zajlott párhuzamosan.
2: Egyszer úgy szeretnék ilyet.
1: De tényleg. Menjünk már el, hogy bemész, és akkor...
2: És akkor úgy csinálsz, mintha ismernél őket, és egyébként a filmekben.
1: Igen, simán. Csak tudod, megkérdezik, hogy ki... A vőlegényhez tartozom.
2: Igen. És... Nagy esküvőt nézni, ki kell
1: figyelni, hogy ja, mi a mennyasszony? Ah, egy tündér.
2: Igen. Tehát,
1: tök jó lenne, hogy meddig tudsz elmenni ezen. Jaj, hát csak jókat mesélt róla. Na jó.
2: 0-30-30-30-95-8, igen, itt már a Hablacsra lehet jelentkezni. Well Hello koncertbelépőnk van, Budapest Bar koncertbelépőnk, lehet menni a Dunakeszi Festre, aztán a Hungarian Darts Trophy-ra, illetve Gypsy Kings koncertbelépőink is vannak, és Lager FM Premium előfizetésünk is. Ez mind az ajándékok.
1: Meg egy Michael Jackson dalunk is van, ez a Bédit addig is. Aztán 7:30-kor mindjárt jönnek még a friss hírek Boritól. Egyébként SMS számunk 0-30-30-30-95-8.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Anya!
2: Apa!
1: Anya! Apa! Anya!
2: Apa!
1: Anya!
2: Apa!
3: Aqua.
4: Aqua. A zökkenőmentes suli kezdés és a nyugodt home office támogatója az aqua.hu.
5: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel. Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
6: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
7: Közeleg az iskola kezdés, de a lovas szezon továbbra is dübörög. Látogass el a nagy lovasba, ahol mindent megtalálsz, ami a lovagláshoz kell. Egy helyen, ez a te lovasboltod. Nagylovas.hu.
8: Jött egy üzenet, meghallgatom.
9: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
10: Pölöskei, a családi szörp.
11: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutató termünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
12: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon és vegye át akár most!
13: Lovasi András, Mezőmisi, Tóth Vera, Kis Tibi, Sobluher Barbara és a teljes sztárcsapat. Szeptember 2-án újra Budapest Bár a Margit szigeten. Filmslágerek, kuplék és táncdalok újra hangolva cigányzene kíséretében. Margitszigetiszínház.hu.
14: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
15: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
16: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben! Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
0: A reklám után legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
17: Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökjelöltjét. Ismét zátonyra futott egy svájci szállodahajó a Dunán. Hosszabb lesz idén a Budapest Borfesztivál. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Meghallgatta a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökjelöltjét. Ligeti Miklós szerint az elszámoltatás nem válhat boszorkányüldözéssé, a hivatalnak pedig más hatóságokkal együttműködve kell helyreállítania az államba vetett bizalmat. Unger Anna Róza úgy vélte, gyors jogerős ítéletekre nem lehet számítani. Az első időszak a korrupciós rendszer feltárására és az eljárások elindítására lehet elegendő. A politológus mintegy 150 fő szervezet létrehozását tervezi. Sárvári Nikolász a jogállamiság részeként működő független hivatalt képzel el, amely nemzetközi tapasztalatokat is felhasználna a külföldre menekített vagyon felkutatásához. A meghallgatáson a Fidesz képviselői nem vettek részt. A hivatal vezetőjét várhatóan pénteken választja meg az országgyűlés. Ismét zátonyra futott egy svájci szállodahajó a Dunán. A 110 méter hosszú Esprit Pozsonyból Komárom felé tartott, amikor megfeneklett. Számolt be róla a győri ragadozóna horgász volt a Facebookon. A hajóról videót is közzétettek, amelyből az is kiderült, hogy az Esprit pontosan ott futott zátonyra, ahol egy hónappal korábban társa a Glória. A hajó a Passau és Budapest közötti útvonalon közlekedik. 37 kabinjában legfeljebb 98 utast fogad, a legénység pedig 36 főből áll. Egy hónap alatt 252 embert fogtak el a rendőrök Budapesten az átfogó rendészeti fellépés során, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Több mint 11 ezer embert igazoltattak, 195-öt előállítottak, 64 biztonsági intézkedést hajtottak végre, és rablás, kábítószeres ügyek, garázdaság, lopás elkövetőivel szemben is intézkedtek. A BRFK szerint sok közterületi probléma mögött összetett szociális és egészségügyi okok állnak, ezért a fővárossal és a szociális szervezetekkel együtt keresik a tartós megoldásokat. Szeptember 9-e és 12-e között idén először szerdától szombatig rendezik meg a 35. Budapest Borfesztivált. A látogatókat több mint 1000 féle bor és pezsgő, gasztronómiai kínálat, koncertek és interaktív programok várják. Az idei rendezvény kiemelt nemzetközi témája az amerikai kontinens borvilága lesz, Kaliforniától az Andokon át egészen Uruguayig és Brazíliáig. A fesztiválon szakmai kóstolókat, boros játékokat és kulturális borfogyasztásról szóló programokat is tartanak. A jótékonysági borárveréssel idén a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kézműves műhelyeit lehet támogatni. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
2: Bori, köszönjük szépen, most még picit bágyattabb az időjárás, és lehet, hogy ettől a hangulatunk is az lesz, de ne tessenek aggódni, lesz ma napsütés méghozzá délután, sőt, akár 28 fok is várható.
9: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
3: Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Szárliget térségében egy műszakhibás autó tartja fel a forgalmat. Az 50-es kilométernél zárva a külső sáv, úgyhogy már több mint 3 kilométeres a torlódás. Az M7-es autópályán Budapest felé Balatonfőkajár térségében vaddisznót gázoltak, a 84-es kilométernél csak egy sávon haladhat a forgalom. 84 Balatonfőkajár, 84, fura. A... Hirtelen ennyi, ha van infójuk, jöhet a 06303030958-ra. Közben Kis Horváth Levent a vonalban a MÁV Informtól. Ott mi újság? Jó reggelt!
18: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat, jó hírem van. Jelentősebb fennakadás nélkül zajlik a rádióvétel körzetében a ma reggeli vonatforgalom. A Ceglédi vonalon zajló karbantartás új ütemhez ért, szombatig ismét változott a menetrend, az S21-es vonatok már újra a teljes útvonalon, a Nyugati és Lajos Mize között járnak, utazás előtt érdemes tájékozódni a mávcsoport.hu/100 a weboldalon. A Bakonyvasúton is karbantartás zajlik, ezért ma Veszprém és Zirc között pótlóbuszok járnak. Részletekről bővebben a mávinfont.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
3: Köszönjük szépen, és közben megnéztem, és igen, Balatonfőkajár, az nagyjából ott a 84-es kilométer környéke. Óvatosan lassítsanak idejében, ha pedig van infójuk, küldjék még. Köszönöm!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

Képzeld el! Képzeld el, a múltkor a televízióban volt egy kombány, képzeld el! Haver, képzeld, volt egy kombány volt a televízióban, ja. Nem kombány, várjál. Már fáradok, látod? Én injekciót kapok mindjárt. Várjál, nem kombány, várjál. Jaj, hülyítették a melóst. Kampány, az volt. Azt mondja az előadó, hogy a dolgozó akkor jár jól, hogyha a cserép kályhájába bevezeti az áramot. Szépen kézen fogva gondol, de az áram az felfütti a kályhájt, hogy éjszakai áram, az olcsóbb, tudod, azért, mert sötétben nehezen lehet leolvasni, mennyi áramot fogyaszt. Szóval dolgozó bevezeti, dolgozó jól jár. Na, dolgozó elhitte ezt is. Franc, aki meg ezt bevezette az áramot, és ahogy bevezette, mindjárt felemelték az árat. Szegénykém nem vette észre, nem cserépkálja, ez kelepce. Én megmondtam előre. Egy, áramot nem vezetjük a kályhába, hanem a kilincsbe. Jön a villanyszámlás egyszer, soha többet.

0: avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Robi, jó reggelt, szavasz!
2: Sziasztok, jó reggelt!
1: Reméljük tetre készen, nem tudom, voltál-e pihenni, és készen állsz-e arra, hogy így szeptembert... Én szerettem, amikor így szeptembert így kicsit megindul megint az élet. Mm-hmm. Ti hogy vagytok ezzel?
3: Jó is.
1: Robi?
2: Hát egy kicsit belassult azért a nyaram, de nem nagyon volt pihenése lehetőség.
3: Ó, azt sajnáljuk.
2: Majd vissza kell egy kicsit gyorsulni.
1: Aha. Az jót tesz, mert akkor ilyenkor legalább így leköti az ember figyelmét. Néha az a legfárasztóbb, amikor nem csinálsz semmit.
3: Igen.
1: Ugye?
2: Igen.
1: Hát most van dolgod, mert hogy...
2: Aztán pihentem.
1: Tök jó. Meg kellene fejtened azt, amit a Cilla hablatyol.
2: Igyekszem.

0: Ta-da-ta. Hogy neked mekkora mákod van, Robi? Most igazából nem kezdett el hablatyolni, hanem csak dalolászott.
1: Ez a nézését meg a járás.
2: Így van.
0: Csípő.
1: És ha nem is tudom, talán a kis grofót.
2: Hát figyelj, a kis grofótól, de igazából ezt annyian énekelték már, de elfogadjuk.
0: Petrától még nem hallottam.
2: Hát Isten,
0: de...
2: ments, hogy tőlem halljátok. Gratulálunk, tiéd egy páros belépő a Well Hello augusztus 28-i soha véget nem érős 10 koncertjére a Budapest Parkba. Két fő részére szóló belépő szeptember 2-ára a Budapest Bár koncertre, a Margit Szigeti Színház jóvoltából egy páros belépő a szeptember 5-i Dunakeszi Festre, a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. Jóvoltából. Két fő részére augusztus 30-a vasárnap délutánra a küzdőtérre szóló belépő a Hungarian Darts Trophy-ra, és páros belépő még a tiéd a Gypsy Kings by Diego Bailardo augusztus 29-i koncertre a Siófoki Plázsla, illetve egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, a Dartsnak körülök most nagyon, mert van egy kedves barátom, nemrég volt a születésnapja és nagy Darts-szajongó. Kicsit lehet, hogy meg tudom vele lepni még.
2: Hát biztos örülni fog neki.
0: Igazából mióta most ugye ez az egyik ajándékunk, a nyereményünk, mindenki azzal jön, hogy ő hogy szereti a dartsot. Most már értem, hogy hogy töltik meg mindig újra és újra sportcsarokat. Én nagyon rég voltam. Te tudsz dartsozni, Robi?
1: Szoktunk dartsozni, de elég béna vagyok, tehát hogy a tudás az nem tartozik hozzá.
0: Próbáld ki azt, régen emlékeztek, volt az a verzió, amikor ilyen kis szivacslabdákat kellett tépőzárosokat dobálnia. A táblára.
1: Az egy, hogy eredményesebb lenne.
0: Az egy butított verziója a sima dartsnak, ahol meg nagyon vigyázni kell, mert hogy ugye, ha mellé dobod, nekem van a házban a falon, és senkit nem engedek játszani, mert megértem. Nincs körülött egy ilyen védő. Múltkor kellett glettel megfestni, azóta csak dísznek használjuk. De a versenyen legalább meg lehet nézni, hogy csinálják a profik. Jó szórakozást,
2: Robi!
1: Szia, Robi! Nagyon-nagyon szépen köszönöm, sziasztok!
0: Hello!
3: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Miénk itt a film? Zárd a nyarat a Veszprém Balaton filmpiknikkel. Augusztus 27-e és 29-e között vár Veszprém és Balatonfüred az év legjobb magyar filmjeivel és filmklasszikusokkal. Szabadtéri vetítések, közönségtalálkozók, sztárok, koncertek, gyerekprogramok. Veszprém Balaton filmpiknik. 3 nap tele filmes élményekkel. Vegfilmpiknik.hu.
3: A Csillagpatikákban 20% kedvezménnyel vásárolhat az önkiszolgáló polcokról augusztus 31-e és szeptember 6-a között. Kupon a Veszprémi 7 napban. További részletek a patikákban. Csillagpatikák, biztos pont az egészségben.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
1: kérjük mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
0: Köszönjük!
8: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után

0: Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökjelöltjét. Balatoni agroturisztikai együttműködési hálózatot hoztak létre Keszthelyen. Csütörtökön kezdődik a megújult Veszprém Balaton filmpiknik. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Meghallgatta a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökjelöltjét. Ligeti Miklós szerint az elszámoltatás nem válhat boszorkányüldözésé, a hivatalnak pedig más hatóságokkal együttműködve kell helyreállítania az államba vetett bizalmat. Unger Anna Róza úgy vélte, gyors jogerős ítéletekre nem lehet számítani. Az első időszak a korrupciós rendszer feltárására és az eljárások elindítására lehet elegendő. A politológus mintegy 150 fő szervezet létrehozását tervezi. Sárvári Nikolász a jogállamiság részeként működő független hivatalt képzel el, amely nemzetközi tapasztalatokat is felhasználna a külföldre menekített vagyon felkutatásához. A meghallgatáson a Fidesz képviselői nem vettek részt. A hivatal vezetőjét várhatóan pénteken választja meg az országgyűlés. Balatoni agroturisztikai együttműködési hálózatot hoztak létre a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kezdeményezésére Keszthelyen. A hálózat felsőoktatási, kutatási, önkormányzati, turisztikai, agrár és gasztronómiai szereplőket kapcsol össze. A cél a Balaton fenntartható 4 évszakos és helyi értékekre épülő turisztikai kínálatának fejlesztése. Az együttműködés a gyakorlati felsőoktatást is erősíteni, és a tó közvetlen környezetén túl a tágabb térség településeit is bevonná. Az E.ON hálózatfejlesztési munkái miatt augusztus 24-e és szeptember 18-a között lezárták a Buhim utcát Veszprémben. A Buhim utca 3 és a Tököli Imre utca 1 közötti szakaszon új földkábeles elektromos hálózatot építenek ki, ami közterületbontással jár. Kérik az arra közlekedőket, hogy a lezárás idején a megváltozott forgalmi rendre figyelemmel közlekedjenek. Bezárt a Veszprémi Kórház COVID-19 oltópontja. A Veszprém Vármegyei Csolnoki Ferenc Kórház oltópontján a továbbiakban nincs lehetőség a koronavírus elleni vakcina felvételére. Az intézmény a döntést az oltóanyagok felhasználhatósági idejének lejártával és az oltás iránti érdeklődés jelentős visszaesésével indokolta, írta a veol.hu. A Csolnoki Ferenc Kórház korábban vármegyei szinten kijelölt oltóhelyként működött, az utóbbi időben pedig időszakosan volt elérhető a COVID-19 elleni oltás a kórházban. Augusztus 27-e és 29-e között rendezik meg a megújult Veszprém Balaton filmpikniket, amely az Európa Kulturális Fővárosa program koncepciójához tér vissza. A fesztivál célja, hogy meghatározó találkozási pontja legyen a magyar filmnek, miközben erősebben kapcsolódik a régió kulturális karakteréhez. A rendezvény házigazdája Osvárt Andrea színésznő producer mesélt a fesztiválról a Sláger FM-nek.
1: Idén 3 napos rendezvény lesz Veszprémben és Balatonfüreden, kb. 70 film fognak vetíteni, lesz ezek között rövidfilm, mozifilm, rajzfilm, dokumentumfilm, ezen kívül a vetítéseken kívül lesznek szakmai beszélgetések filmesekkel, közönségtalálkozó, koncertek, úgyhogy nagyon-nagyon különleges a program, és nagyon sokszínű, úgyhogy aki szereti a szabadtéri mozizást, meg a kötetlen beszélgetéseket, az biztos, hogy talál magának megfelelő programot, és idén nem lesz verseny a filmek között, tehát nem versengésről szól az egész, egyetlen egy díjat fogunk átadni utolsó nap, ami a közönségdíj lesz, és erre folyamatosan lehet leadni a szavazatokat a fesztivál során.
0: A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
2: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
3: Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Szárliget térségében elakadt egy műszakhibás autó. Az 50-es kilométernél megszűnt ugyan a sávzárás, de a kialakult torlódás még mindig több mint 2 kilométeres, legyenek tehát türelmesek. Az M7-esen Budapest felé Balatonfőkajár térségében a 84-es kilométernél szintén csak egy sáv használható, vaddisznót gázolt ugyanis egy autós. Budapesten a Bajcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt beszakadt az útpálya, ezért van zárva a külső sáv. Most ezekben a percekben kikapcsolják a jelzőlámpákat tervezett karbantartás miatt a Bartók Béla út és a Tétényi út csomópontjában. Várhatóan délután 3-ig lesz ez a helyzet. Ja, jut eszembe, reggel nem működött a jelzőlámpa, a Kerepesi úton befelé ott az Arena Mall mellett több is éppen sötét volt, úgyhogy ott is legyenek türelmesek, illetve ha valaki arra jár, írja már meg, hogy közben helyre hozták-e a problémát. 0-30-30-30-95-8, ide egyébként a további közlekedéssel kapcsolatos információk is jöhetnek egész reggel. Köszönöm!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
3: Na most tessék kapaszkodni, a hazai szakemberek lemodellezték, hogy milyenek lehetnek a következő nyarak Magyarországon és itt Budapesten, úgyhogy mindjárt beszélünk az eredményekről és arról, hogy mit tehetünk mi, mármint az átlagember.
5: Addig pedig, ha kérdésük van, nyugodtan írják meg.
3: 0630 30 30 95 8, 8 óra 6 perckor jön Freddie Mercury.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:09 előtt 3 perccel. Az idei volt elkövetkezendő életünk legenyhébb nyara. Ugye ezt sokfelé megírták most, és hangoztatták az utóbbi napokban. És nekem meg most erről eszembe jutott, hogy emlékszem, mielőtt elmentünk szabadságra nyaralni, pont azt beszéltük néhány nappal előtte, hogy felelős, lelkiismeretes rádiósként most vajon akkor teszünk el jót, hogyha elkezdjük megnyugtatni az embereket, hogy jaj, hát nincs semmi baj, hát minden rendben van, hát régen is kiszáradt a Balaton meg a nem tudom mi, vagy akkor teszünk jót, hogyha igenis kimondjuk azt, hogy hát van baj, és nem is kicsi. Én azt hiszem, hogy valahol az utóbbi inkább, tehát hogyha kimondjuk, csak persze nem az a lényeg, hogy most ráijesszünk, vagy nem tudom, tehát hogy az a baj, hogy ha meg nem ijesztesz emberekre, akkor nem veszik komolyan, és ugye nem kezdenek el csinálni semmit.
2: Szerintem így sem veszik elég komolyan.
1: Lehet.
2: Azokat az infókat, amiket mondjuk a szakemberektől kapunk.
1: Don't Look Up, tudod, a film, a Leonardo DiCaprio-s film, ne nézz fel, ugye? Igen. Na, hát ha már szakembereket említesz, hívtunk egy profit, aki segít talán megértenünk és átlátnunk, hogy mi várhat ránk. Vendégünk ugyanis Szépszó Gabriella, a Hungaromet klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgatóságának vezetője. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok én is!
1: És még mielőtt belekezdünk, hogy tényleg komolyan vegyék, amiről beszélünk, engedd meg, hogy arra kérdezzek rá, ugye nagyon sokan eleve legyintenek a Hungaromet, meg időjárását. Hát azt nem tudják megmondani, hogy holnap milyen idő lesz. Miért akarják megmondani, hogy mi lesz itt 2, 5, 10, 15 év múlva? Tényleg nem lehet megmondani, vagy nehezebb megmondani, hogy milyen idő lesz másnap?
3: A másnapi időjárást ott arra vonatkozóan szeretnénk, hogyha helyre, időre, percre pontosan tudnánk, hogy mi következik be. Ebben a tekintetben a modellek fejlődtek az elmúlt években, de vannak olyan időjárási helyzetek, amikben ez egy nehéz feladat, és vannak olyan időjárási helyzetek, amikben könnyebb. A várakozások, az elvárások mindig kicsit előrébb járnak a tudományos lehetőségeknél. Az éghajlatnak az előrejelzés az egy kicsit más szakmai probléma. Ott nem ennyire helyre és időre pontos információkat szeretnénk, hanem ugye maga az éghajlat is egy hosszú távú időszaknak a jellemzőit adja meg. Ezt szeretnénk a jövőre vonatkozóan is ismerni.
2: Gabriella, ti az elmúlt évek adatai alapján láttátok azt, hogy ennyire forró lesz az idei nyarunk, illetve az aszályhelyzetet is, vagy erre azért nem számítottatok?
3: Hogy konkrétan az idei lesz ilyen forró és ilyen aszályos, azt így nem láttuk, de azt a tendenciát látjuk, hogy van egy nagyfokú melegedés Magyarországon nyáron is, és a hőhullámok számában is egy nagyon erőteljes változást látunk a mérési adatok alapján, illetve a csapadéknak a szélsőségessége, hogy még hogyha az éves összeg nem is változik, de az, hogy ez milyen időszak alatt hullik le, és milyen intenzitással, az látható volt a tendenciájában.
1: Hoppá, ez egy fontos gondolat. Igen. Tehát, hogy a csapadék mennyiség az gyakorlatilag nem csökkent le feltétlenül, csak koncentráltan jelentkezik, és nem olyan szépen arányosan elosztom, mint régen. Tehát van víz, csak pont ezért akkor fontos, amit mondanak sokan, hogy meg kéne tanulnunk gazdálkodni vele?
3: Igen, az éves összeg lényegében nem változik kimutathatóan. Az évszakok között már látunk változásokat, főleg tavasszal és ősszel csökken jelentősebben a mennyisége, és azt is látjuk, hogy a száraz időszakoknak a hossza növekszik, illetve az intenzív csapadékoknak a gyakorisága is növekszik. Ez úgy átlagosan adhat egy változatlanságot, de az ördög a részletekben rejlik.
2: A klímadat adatbázisotokat hogy tudják mondjuk a laikusok is úgy használni, hogy értsék is, hogy miről szólnak ezek az adatok?
3: Ezekben az információkban vannak egyrészt múltra vonatkozó, vagy jelenre vonatkozó információk, ahol meg lehet nézni, hogy mi volt a jellemző mondjuk 1971-2000-ben, vagy akár az elmúlt 30 évben. Illetve vannak jövőre vonatkozó úgynevezett projekciók, amik azt mutatják meg, hogy mik várhatók, attól függően, hogy milyen emberi kibocsátással kalkulálunk, alacsonyabbal vagy magasabbal, és ettől függően milyen jövőképet várhatunk itt Magyarországon.
1: És milyen jövőképet várhatunk? Meddig futtattátok le egyáltalán a modellt? Hány évre előre?
3: 2100-ig tartanak a jelenlegi modell szimulációk.
1: 2100?
3: Ez az adatbázis, amit említettél, ez négy modell szimuláción alapul, és két olyan forgatókönyvet választottunk ki, amik közül az egyik azt a pályát követi, hogy az emberiség nem nagyon változtat a jelenlegi tevékenységén, illetve van egy olyan változat, ahol a kibocsátásokat jelentős mértékben csökkentjük, de azért továbbra is van egy ilyen növekvő pálya. És ezek alapján azt látjuk, hogy ugye a hőmérsékletváltozások eléggé egyértelműek, hogy Magyarországon az európai átlagnál is jobban fog várhatóan emelkedni a középhőmérséklet. Ugye az 1-2 fokos hőmérsékletváltozás már az évszázad közepére várható, az évszázad végére ez tovább is nőhet. És ez nagyon függ attól, hogy milyen kibocsátási pályát követünk. Uh-huh. A csapadékviszonyok sokkal bizonytalanabbak, ott kevésbé egyértelmű, hogy ez a kibocsátási pályáktól függ, de amit most már tapasztalunk a mérési adatok alapján, az várhatóan tovább fog folytatódni a jövőben egy kicsit nagyobb intenzitással.
1: Szép szó, Gabriella, a vendégünk a Hungarometttől, a Klimatológiai és Kutatásfejlesztési Igazgatóságról. Maradj még, kérlek, mert akkor majd tanácsokat szeretnénk kérni, hogy mit tegyünk otthon, tehát kezdjünk el óriási gördöket ásni, hogy összegyűjtsük a csapadékvizet, vagy nem tudom, füvet ültessünk, vagy más. Ebben is fogunk majd segíteni egyébként a későbbiekben.
0: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek

0: Ez a Sláger reggel, 8:30 lesz már 9 perc múlva, és továbbra is a Hungaromet klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgatóságának a vezetője, Szépszó Gabriella a vendégünk itt a stúdióban. Az előbb nagyon érdekes volt ugye arról hallani, hogy a csapadék mennyisége éves viszonylatban nem igazán csökken, csak hát nem egyenletes eloszlásban kapjuk mondjuk itt Budapesten sem, hanem ugye sokáig egyáltalán nem esik, aztán meg hirtelen rengeteg. A hőmérséklettel nagyjából hasonló a helyzet, ugye a hőhullámokkal, hogy idén is most, hogyha visszagondolunk, ugye a június az olyan meglehetősen enyhe volt, aztán megjöttek a júliusi forróságok meg hőhullámok, a kettő átlaga meg valószínűleg majdnem kiadja a korábbi évtizedek átlagát, csak nem olyan eloszlásban. Mit kéne tenni? Most akkor itt folytassuk talán azzal, hogy azon kívül, hogy így hát így kicsit elgondolkodunk, hogy ez így nem jó, meg kellemetlenné válik az életünk, szereltessünk-e klímát, vagy nem tudom, ezen kívül az átlagember mit tud kezdeni ezzel az egész helyzettel?
1: Az átlagember nek nagyon fontos tudnia, hogy ő is tud kezdeni ezzel a helyzettel valamit. Egyrészt már a kibocsátás csökkentést és az energiafelhasználás csökkentését sem szabad elfelejteni, ami kicsit hozzájárulhat a várható következményeknek a mérsékléséhez, de a másik oldalon pedig a bekövetkező hatásokra fel lehet készülni, és ez nem csak a komfortérzetünk szempontjából fontos, hanem pénzügyileg is.

0: egy egyéninek, de vidéken például erre is érdemes figyelni, hogy a kertet nem letérkövezzük, na, hanem hát ez, árnyékolunk.
1: Igen.
2: Tehát fák legyenek.
0: Fák legyenek, növényzet.
2: Vannak ilyen képek, ugye, amik azt mutatják, hogy mennyivel, hogy akár 5-10-15 fokkal hűvösebb van a fa tövében. Ez tényleg ennyire konkrétan tetten érhető?
0: Igen, és ezért is érdekesek a modellkísérletek, mert például vizsgáltunk olyan szimulációkat, hogy megváltoztattuk a növényzettel való borítottságot Budapestnek egy részén, így hipotetikusan, és megnéztük, hogy mekkora a hatása, és igen nagy hatást láttunk például a hőmérsékletben. Vagy meg lehet változtatni a burkolatoknak az anyagát, a színét, és érdekes, hogy ezzel nem a levegő hőmérsékletében, de a felszínnek a hőmérsékletében nagy hatást lehet elérni egy városban, ami igen fontos például, hogyha közlekedési infrastruktúrára gondolunk, vagy bármi, ami a felszínen történik, és a meleg felszín az végül is utána a levegőben is érvényes.
2: Hát igen, mert egész éjszaka ontja magából például a terasz, vagy a nem tudom, a térkövezett garázsbejáró a forróságot.
1: Akkor ezek szerint a várostervezők is, hogyha mondjuk belepillantanak ezekbe a modellekbe, látják, hogy hogyan lehetne felkészülni, vagy esetleg elkerülni azt, hogy még nagyobb forróság legyen, például itt a fővárosban, vagy a nagyobb városokban.
0: Igen, ezeknek a modelleknek az eredményei erre is használhatók, és ki lehet velük próbálni. Persze nyilván egyszerűsített módon, ilyen adaptációs stratégiákat, és ez alapján akár lehet dönteni, hogy melyik irányban menjen egy város, zöldítés, vagy a burkolatok változtatása, vagy a vízfelületeknek a növelése, vagy átalakítása irányába.
2: Tök jó például, amikor ugye a villamos sín között nem beton van, hanem például így zöld van. Fű, ez egyre több helyen van Budapesten is. És akkor otthon jó, a panelházban nem, de mondjuk Budapesten is, és az agglomerációban nagyon sokan élnek ugye kertes házban. Érdemes mondjuk ciszternákat kialakítani, és akkor ott az esővizet összegyűjteni, és azt használni, akár még a WC öblítésre is?
0: Igen, ez fontos, hogy az ivóvizet minél kevesebbet használjuk olyan tevékenységekre, amikre nem feltétlenül szükséges az ivóvíz. Öntözésre lehetőleg fogjuk meg a csapadékot, és azt használjuk minél sokoldalúbban.
1: Szerintem most már egyre többen lesznek, akik ezt fogják, mint ahogy annak idején a nagyszüleink is ezt csinálták. Tehát ők még gyűjtötték, én emlékszem, az esővizet, aztán valahogy erről leszoktunk, és jó, hogyha erre visszaszokunk.
0: Igen, talán annak köszönhető az, hogy erről leszoktunk, hogy az kezdett elharapozni az emberek tudatában, hogy nagyon jól állunk vízben. És hát most láttuk, hogy nem állunk annyira jól, és lehetünk szűkiben is. Igen.
2: Nagyon szépen köszönjük Szép Szó Gabriellának. Még így zárszónak valami, ami esetleg fontos lehet így a modellek alapján. Kössük fel a gatyát, hogy jövőre is forró nyarunk lesz? Tehát, hogy az, amivel kezdtük, hogy ez volt a legenyhébb nyár a következő pár évből, ez igaz?
0: Az fontos, hogy nem feltétlenül fokozatosak a változások, hanem vannak fluktuációk egy változó éghajlatban is. Tehát, ha jövőre mondjuk a tavalyihoz hasonló kicsit hűvösebb nyarunk lesz, akkor nem szabad azt gondolni, hogy az éghajlatváltozás az megállt, hanem ez a tendencia folytatódik, és fel kell készülnünk arra, hogy sokkal több ilyen nyarunk lesz.
2: Köszönjük szépen Szép Szó Gabriellának a Hungarometttől, és nem sokára majd egy kertészmérnökkel adunk tanácsot, hogy akkor hogyan alkalmazkodjunk ez, akár a balkonon, akár a kertben, mit ültessünk, mit ne erőltessünk, és így tovább. Ez a Sláger reggel 8:30 előtt 3 perccel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük!
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel. Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
4: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: Anya!
6: Apa!
5: Anya!
6: Apa! Anya!
5: Apa!
6: Anya!
5: Apa!
2: Aqua.
1: Aqua. A zökkenőmentes suli kezdés és a nyugodt home office támogatója az aqua.hu.
7: És bedobta!
8: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
7: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
8: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
7: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
9: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutató termünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
1: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
9: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
10: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Már csak 3 vannak letartóztatásban az NKA ügyben. Csökkentenék a budapesti repülőtér környékének éjszakai zajterhelését. Hétvégén tartják a Szolnok napja rendezvénysorozatot. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Enyhítette a bíróság a Nemzeti Kulturális Alapot érintő büntető ügy 2 gyanúsítottjának kényszerintézkedését. A 7 terhelt közül így már csak 3 vannak letartóztatásban, 4 pedig bűnügyi felügyelet alatt állnak. Korábban még 5 voltak Rács mögött és 2 álltak bűnügyi felügyelet alatt. A nyomozás a 17 milliárd forintos rendkívüli NKA támogatási keret elosztása miatt indult. A Fidesz teljes szerverparkját lefoglalták, azóta a fizikai adathordozókat már visszaadták a pártnak. Az ügyészség szerint újabb embert nem hallgattak ki gyanúsítottként. Budapesti és debreceni fejlesztésekről, valamint új légijáratok indításáról egyeztetett Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Wizz Air vezetésével. A légitársaság mindkét magyarországi bázisán nyitotta további beruházásokra. A Wizz Air jelenleg 19 repülőgépet állomásoztat Budapesten, ahonnan 86, Debrecenből pedig 5 útvonalat üzemeltet. A felek közös munkacsoportot hoznak létre annak vizsgálatára, hogyan csökkenthető a budapesti repülőtér környékének éjszakai zajterhelése. A társaság magyarországi flottája már kizárólag Airbus A321 Neo gépekből áll, amelyek zajszennyezése a korábbi típusokénál 50%-kal alacsonyabb. A planetárium felújítása mellett a Népliget egészét is megújítaná a főváros. Karácsony Gergely szerint a park jelenleg az alacsony kihasználtság miatt van kedvezőtlen helyzetben, ezért új funkciókra és több látogatóra van szüksége. A tervek szerint felújítanák a több mint 10 éve üresen álló planetáriumot, a közelben pedig megépülne az új közlekedési múzeum. A déli körvasút fejlesztésének részeként a Népliget új vasúti megállót is kapna. A főpolgármester szerint ezek a beruházások megtörhetik a terület több évtizedes hanyatlását. Csaknem 100 programmal rendezik meg augusztus 27-e és 29-e között a Szolnok napja rendezvénysorozatot. Az ünnepségen az 1847-ben átadott Pest-Szolnok vasútvonalról is megemlékeznek. Pénteken tartják a 29. Szolnoki Katonazenekari Fesztivált, amelyen 4 katonazenekar vesz részt. Szombaton városnéző kisvonat közlekedik a Hiltér és a járműjavító között, a vasútállomásra pedig Nosztalgia vonat érkezik. A civil kavalkádon 36 szervezet mutatkozik be, emellett gyermekprogramok, kézműves foglalkozások és koncertek is várják a látogatókat. Délután felvágják Szolnok 951 szeletes tortáját, este pedig Máté Péter estet rendeznek. Programokkal készül a 10 éves Reptár Szolnoki Repülőmúzeum is.
6: Na lesz eset, ami öntözze a növényeket?
12: Vagy ma nem.
6: Sem.
12: Bocsánat, ma nem, de holnap hajnalban már igen. Holnap hajnali 3-tól ugye már számíthatunk csapadékra. Hajnalban fog gyakorlatilag csak esni, tehát ilyen 3 és 6 óra között, úgyhogy lehet, hogy abból reggel már sokat nem érzékelünk, csak azt például, hogy egy kicsit nedvesebb lesz a talaj. De az meg jó a növényeknek, úgyhogy ennek örüljünk.
6: Igen, de tegnap is mentem hazafelé direkt, most már a telefonon is nyomkodom az appot, azt mutatta, hogy a következő 1-2 órában esni fog. Szürke volt minden, megint nem esett. Egy csepp sem belőle.
12: Nem tudom.
6: Járj, esőtáncot, Petra, kérlek ott most, jó? Kösz.
13: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
6: Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Szárliget térségében elakadt egy műszaki hibás autó. A sávzárás az már megszűnt, úgy tűnik sikerült félreállítani az 50-es kilométernél, de több kilométeres torlódás alakult ki, és ez bizony csak lassan oszlik. Az M7-es autópályán Budapest felé egy teherautó és egy személygépkocsi ütközött lepsénynél. A 86-os kilométernél a belső sávban csak lépésben haladhat a forgalom. Ez ugye azért jó, mert korábban néhány kilométerrel előtte volt egy baleset. Most megint több mint 2 kilométeres a torlódás, tehát a főváros felé. Budapesten a Bajcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt beszakadt az útpálya, ezért le kellett zárni a külső sávot. A 11. kerületben a Bartók Béla út és a Tétényi út csomópontjában pedig karbantartás miatt kikapcsolták a jelzőlámpákat, várhatóan délután 3 óráig, addig legyenek különösen figyelmesek, és előzékenyek a többi autóssal, segítsék egymás haladását. Köszönöm szépen, jó utat és balesetmentes közlekedést!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel. Napjainkban ez a sláger. Sláger

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 3:49 előtt 2 perccel. Bardóczi Sándor, tájépítészmérnök, szakíró, nem mellesleg Budapest fő tájépítésze. Tudja, hogy hogyan kellene változtatnunk akár a város növényzetén, ehhez pedig reméljük lesz majd pénz is, de talán tud nekünk segíteni abban is, hogy otthon, mondjuk a kertben, vagy akár a balkonon mit tehetünk annak érdekében, hogy a növényeink, amik igencsak megsínylették az elmúlt időszakot, mondjuk bírják majd, vagy a kertünk bírja majd azt a változást, amiről nemrég a Hungaromet szakértőivel beszélgettünk. Hiszen ugye lemodellezték, hogy a következő években, még ha mondjuk a következő nyár például egy picit enyhébb is lesz, de összességében sajnos egyre melegebb és forróbb nyarakra készülhetünk, és arra, hogy hosszú száraz időszakok jöhetnek. Jó reggelt kívánunk Bardóczi Sándornak a vonalban. Szervusz!
2: Jó reggelt, szervusztok!
3: Szerinted mi a legfontosabb, amit meg kellene fogadni az embereknek, akiknek akár van kertjük, vagy éppen kertépítést szerveznek?
2: Hát szerintem a legfontosabb az, hogy nincsen két egyforma kert, és hát attól függően, hogy valaki az Alpok alján él, vagy mondjuk nyírségben, de akár valaki, hogyha Budán él, vagy Pesten, óriási különbségek tudnak lenni. Tehát nincs egy ilyen általános recept arra, hogy milyen növényeket alkalmazunk, az egész biztos, hogy a szárazság tűrő irányba kellene elmenni.
1: Hát sokan próbálnak ugye mondjuk olasz nyaralásból, vagy a horvát nyaralásból ihletet meríteni, hogy húha, most már látom, hogy olivafákat is árulnak itt-ott, meg banánfát is láttam
3: meg
1: már.
3: Meg a leanderbe is mindenki
1: tehát,
3: ott szeretett
1: vele. Induljunk akkor ilyen mediterrán irányba?
2: Hát ezt abszolút nem javasolnám. Aha. Ugye ez egy óriási tévképzet, hogy folyamatosan melegszünk, tehát akkor jön a mediterrán. A mediterránnak azért van egy olyan jellemző, hogy ott van a közelben a tenger, ami egy meglehetősen párás levegőt biztosít. Nálunk Magyarországon pedig iszonyatos nyáron a légszárazság is egyre nagyobb lesz. Aha. Tehát olyan növények, amik a mediterránban át tudják vészelni ezt a lassájosabb időszakot, Magyarországon már csak ezért se tudnak működni. Plusz azért, hogyha annyira nem rövid az emlékezet, hogy az elmúlt télre emlékezzünk, akkor azt lehet látni, hogy időnként azért vannak nálunk szigorú telek. Aha. És az azt jelenti, hogy a mediterránban lévő növények, amik hát havat nem nagyon szoktak látni, fagyok még kevésbé, azok nem fogják tudni ezt átvészni.
1: Na jó, csak közben ugye ott van az elmúlt néhány évtizednek a nagy szenzációja, a tuja, ami szemlátomást szintén nem bírja most már, és talán a lucfenyővel kapcsolatban, úgy általában a fenyvesekkel kapcsolatban már egy pár éve kongatják a vészharangot, hogy az sem, ne felejtjük, nem is őshonos ugye Magyarországon, hanem csak behozták, csak eddig úgy el volt, jól érezte magát, de hogy azok is pusztulnak.
2: Igen, hát ugye régen nem a mediterránba jártunk nyaralni, hanem mondjuk az Alpesekre, és akkor innen érkezik a tuja korszak, meg van egy ilyen szerencsétlen elrendezése a magyarországi faiskoláknak, hogy a legnagyobb faiskolák az Alpok alján vannak, tehát ott nagyon jól lehet tuját termeszteni, csak amikor ezek kikerülnek a száraz Kárpát-medencébe, akkor ezek nem fogják magukat jól érezni, úgyhogy a tuja korszaknak jelenten vége van. Senki se ültessen tuját, és valami diverzebb és szárazságtűrőbb irányba kellene tudni elmenni, hogyha valaki az örök zöldeket szereti, mert mondjuk egész évben szeretné takarni, akkor például jó megoldás a közönséges boróka, ami egy őshonos növényünk, ráadásul boróka bogyó az egy rendkívül jó fűszernövény. A ókorban a rómaiak a fogmosás helyett használták például, tehát hogy ezt lehet jól használni, és ez egy örökzöld növény, de ugyanilyen jó például a közönséges tiszafa is, ami szintén egy örökzöld növény, és nagyon jó bírja a szárazságot.
1: Mondasz még egy pár ilyen növényt?
2: Hát, hogyha az örökzöldeknél maradunk, akkor például a cédrus az, ami ilyen. Igen. Ugye ez a libanoni cédrusról talán mindenki hallott csompáros esmény alapján. Tehát, hogy ő is egy nagyon jó szárazságtűrő. És hát itt úgy kb. El is fogytak azok a örökzöld növények, amiket így lehet gondolni, hogyha mondjuk ilyen téli zöld lomlevelűekben gondolkodunk, akkor például vannak olyan típusú viburnum nemzetség például, ami mondjuk ilyen téli zöldet tud adni, vagy akár mondjuk a kecskerágók, vagy a sóskaborbolya, ezek között vannak olyanok, amik téli zöldek.
1: Uh-huh. És a madárbírsel mi van? Mert az is, ugye, aminek ilyen apró kis piros bogyója van, vagy például vannak ezek a tűz, meg homoktövés, azok is egész jól szokták bírni.
2: Abszolút.
1: A telet.
2: Tehát, hogy ezek között is vannak olyanok, amik sokkal jobban bírják. Például a homoktövés, ami például a homokon nagyon jól tud teljesíteni, egyébként kiváló C-vitamin forrás.
1: Bizony. Csak kiirthatatlan, utána elkezd nőni, és az ember nem tud vele mit csinálni.
2: Valamit.
3: Le kell szüretelni.
1: Olvastam múltkor egy posztodat, amiben konkrétan azt írtad, talán a Facebookon, hogy a füvet, a pázsitot, mint olyat, azt jobb, hogyha elfelejtjük. De közben meg az előbb, arról beszéltünk itt a Hungarometről Szép Szó Gabriellával, hogy például nem jó, hogyha nem tudom, ilyen térkövet rakunk a kertbe. Meg hogy sokan mondják, hogy a kavicszórás sem működik, tehát hogy kicsit elveszíti az ember az eszét, hogy akkor tulajdonképpen mit rakjak a kertbe.
2: Igen, hát én inkább azt mondanám, hogy mondjuk a gyep helyett, vagy mondjuk az angol pázsit, ami uh-huh. egy ilyen 2 centire nyírt, állandóan zöld gyep, ezt valószínűleg el kell felejteni. Ezt már most már Angliában is kezdik el felejteni, ami ennek az ős hazája. Tehát lehetett látni ez itt idén, a 2022-ben is olyan képeket, hogy teljes közparkok száradtak csontszárazra. És hát valójában nekünk azt kell megtalálnunk, hogy valami természetközeli gyeptársulás irányába menjünk el. Itt például szóba jött az, hogy vannak bizonyos lóherefajták, talán fehérhere, vagy az eperhere, amit belekeverünk a magkeverékbe, és viszonylag ezek nyírhatóak, taposhatóak, aszályban jobban érzik magukat egy kicsit, mint egy ilyen monokultúrás gyepkultúra, és ezekkel érdemes kísérletezni, hogy a magkeverékbe ezeket is belerakjuk.
1: Anyám azt húzgálja ki mindig a fűből a lóheréket, hogy legyen benne gaz.
2: Hát igen, tehát hogy ezt a nemes szokást talán el kéne felejteni, és valami diverzebb gyeptársulás irányába elmozdulni, és hát borzasztóan fontos lenne az, hogy ne nyírjuk 2 centisre a gyepet, 7-10 centis gyep is tökéletesen működik, és kevésbé fog kiszáradni.
3: Köszönjük szépen!
1: Köszönjük szépen Bardóczi Sándor tájépítésznek. További jó munkát, szervusz!
3: Viszont hallásra, szia!
2: Szervusztok!
1: Ez a Sláger reggel, 9 óra lesz már, 9 perc múlva.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
2: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
1: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
2: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
1: Sláger FM.
0: Minden, amit szeretünk.
2: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: Kapcsolj ki a zajból, kapcsolódj be a történetekbe. Egy hely, ahol mindig vár rád a következő fejezet. Ötvös Károly Könyvtár. A legjobb sztorik itt kezdődnek.
4: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bambuleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás lágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
5: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
6: Runner futár, az én hősöm.
5: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
7: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.

0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
2: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
0: Cilla Tour. Kicsit másképp.
2: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
2: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tour. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

0: Visszavonta a krízis helyzetet a Mavira villamosenergia rendszerben. Csütörtökön kezdődik a megújult Veszprém Balaton filmpiknik. Három napra progresszív kultúra költözik az Inotai erőműbe. Köszöntöm Önöket, Szentő Fibori vagyok. Normalizálódott a magyarországi villamosenergia rendszer erőművi teljesítménye, ezért a Mavir visszavonta a korábban elrendelt krízis helyzetet. A rendszerirányító közlése szerint ezzel megszűnt a villamosenergia rendszer jelentős zavarára vonatkozó besorolás, és az ehhez kapcsolódó rendkívüli protokoll alkalmazására már nincs szükség. A Mavir szerint a jelenleg rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok elegendőek ahhoz, hogy a magyar villamosenergia rendszer egyensúlya normál üzemben is biztosítható legyen. A társaság tájékoztatása alapján az ország villamosenergia ellátása stabilan fenntartható. Szerdán kezdi meg működését a Magyar Nemzeti Bank korábbi működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. Forstoffer Ágnes házelnök szerint a testület a Balaton akaratjai oktatási és konferencia központ ügyével is foglalkozik majd. Az egykori MÁV gyermeküdülő helyén a jegybank alapítványa csaknem 20 milliárd forintból hozta létre a létesítményt. Az MNB dolgozói által használt központ alig 2 évig működött, majd takarékosságra hivatkozva bezárták, és 9 milliárd forintért kínálták eladásra. Forstoffer Ágnes szerint a vizsgálat célja a felelősök azonosítása és az ingatlan megfelelő jövőbeli hasznosításának rendezése. Az év első 7 hónapjában 652 000 forintos átlagos négyzetméter áron keltek el a nyaraló besorolású ingatlanok, ami 1,7%-os drágulást jelent, írja a Forbes. A balatoni önálló ingatlanok átlagára 711 000 forintra csökkent, ami 6%-os visszaesés, de az Otthoncentrum szerint ez inkább korrekció, miután tavaly 30%-kal emelkedtek az árak. A vízparthoz közeli jó állapotú nyaralókért továbbra is jóval az átlag fölött fizetnek. Fonyót közel 1,5 millió, Balatonföldvár és Balatonakaratja 1,3 millió forintos négyzetméter árral vezet. Siófokon 772 000 forint az átlag. Olasz Renátó Minden csillag című alkotásával indul csütörtökön a megújult Veszprém Balaton filmpiknik. Augusztus 27-e és 29-e között Veszprémben és Balatonfüreden 8 helyszíne, mintegy 70 film, köztük 2 premier várja a közönséget. A nézők találkozhatnak többek között Szamosi Zsófiával, Herendi Gáborral és a premier előtt először is vetített még egy kívánság stábjával, Dobó Katával, Hermányi Mariannal, Trill Beatrix-el és Kádár Elgellérttel is. Friss hír, hogy Enyedi Ildikó is elkíséri a saját filmjét. A fesztivál megemlékezik az 50 éve elhunyt Latinovits Zoltánról, Tar Béláról, a 100 éve született Herskó Jánosról és Grunwalski Ferencről. A kódközpont immerzív tartalmakkal színesíti az esemény kínálatát, a filmpiknik zenei és szakmai programjai pedig ingyenesen látogathatók. Több kategóriában adnak majd át közönségdíjakat is. A nézők csütörtöktől szavazhatnak a honlapon. Csütörtökön kezdődik a 3 napos Inota Fesztivál a Várpalota melletti egykori erőmű területén. Magyarország egyetlen erőműben megrendezett audiovizuális fesztiválja immár 4. alkalommal kínál elektronikus zenei programokat és fényművészeti kiállítást. A Turbina csarnokban a berlini techno több meghatározó előadója, köztük Ben Clock, Uber Kicks és Dandy is fellép. A nemzetközi kínálatban brit, francia, olasz, ukrán, dán, holland és tengeren túli zenészek is szerepelnek. Az erőmű ipari környezetét látványos fényinstallációk alakítják különleges kulturális térré. A fesztivál szombatig várja a progresszív elektronikus zene és a kortárs vizuális művészet kedvelőit.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
2: Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán egy teherautó és egy személygépkocsi ütközött össze Lepsénynél. A 86-os kilométernél a belső sávban csak lépésben haladhat a forgalom, és több mint 2 kilométeres jelenleg a torlódás. Ami Budapestet illeti, a Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt beszakadt az útpálya, ezért a külső sáv jelenleg zárva. A Bartók Béla út és a Tétényi út csomópontjában kikapcsolták a jelzőlámpákat karbantartás miatt, várhatóan délután 3-ig. A 3. kerületben a Cecciános közben a Cecciános utca és az Anikó utca között egy rövidebb szakaszon a két irány forgalmát felváltva engedik át egy sávon, a Petőr utcát pedig lezárták az Anikó utcánál vízvezetéképítés miatt. Zárva a 8. kerületben a Dankó utca is, a Magdolna utca és a Kálvária tér között, felújítják ugyanis a csatornát, illetve sávzárás lassítja a haladást továbbra is a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a Vasúti híd felújítása miatt. És zárva a Hegedűs Gyula utca, a Viktor Hugo utca és a Burzó utca között, mert javítják a távhővezetéket, így a 15-ös busz továbbra is terelő útra kényszerül, kihagyva a Gogol utca megállót a Gyöngyösi utca irányában.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
4: 9 óra múlt 7 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Szakács Adrián érkezik hozzánk, gyermekpszichológus, aki segít abban a szülőknek, hogyan készítsék fel a szorongó gyerekeket is az iskola kezdésre.
2: Figyelünk mi is, kíváncsiak, mit tanulok belőle egy utólag. Itt Bordán Petra.
4: És Somogyi Zoltán.
2: Jó reggelt.

0: a Sláger reggel.
1: 10:45, jó reggelt kívánunk. Ahogy már többször hallhatták, mi is megyünk majd tanévnyitózni a jövő héten, kedden, ugye szeptember 1-ével indul majd a suli, és hát mindenki számára tartogat izgalmakat az iskola kezdés. A kérdés csak az, hogy jóféle izgalmakat, jaj, de jó lesz megint találkozni a haverokkal, és így tovább is, vagy mondjuk valamiféle szorongást. Vendégünk Szakács Adrián gyermekpszichológus, jó reggelt.
2: Jó reggelt.
3: Jó reggelt.
1: Nekem három dolog jutott hirtelen eszembe, és ennek nyomán kérdezném, hogy te mit tapasztalsz a saját praxisodban, hogy ezt a szorongást, tehát most koncentráljuk a rosszféle izgalmakra, ezt mondjuk a szigorú iskola és szigorú tanárok váltják ki elsődlegesen, vagy a szülői elvárások, vagy mondjuk a zaklató osztálytársak, ez a bizonyos bullying, amiről ugye nagyon sokat hallunk az utóbbi időben. Mi a legfőbb ok Magyarországon, ami miatt gyerekek szorongva mennek iskolába?
3: Hát igazából ez mind kiválthatja az iskolai szorongást, és ez nyilván a gyerektől függ, hogy ő belőle most mi fog szorongást kiváltani. Egyébként ilyenkor így augusztus 2. felében már megjelennek a szorongások. Tehát ugye azok a gyerekek, akik negatív érzésekkel mennek iskolába, ugye így június végén lecsillapodnak, és akkor jön a nyári szünet, amikor jól érzik magukat, de ilyenkor már mindig érezhető az, hogy már megjelennek az akár fizikai tünetek is, akár a fejfájás, a hasfájás, a hányinger, a rossz alvás, mindenféle ilyen tünetek, mert már ugye érzi a gyerek, hogy hamarosan elkezdődik az iskola.
1: De ebből a háromból, amit mondtam, melyik a legjellemzőbb? Tehát nálad mire panaszkodnak a legtöbben?
3: Hát ez... mindegyik megjelenik.
1: Igen.
3: Tehát nincs az, hogy most valamelyik így nagyobb arányban, ez mindegyik megjelenik valójában.
2: Ilyenkor a szülőnek akkor kell szemfülesnek lenni, ha mondjuk nem tudott arról, hogy a gyereknek problémája van az iskolában, hogyha látja, hogy például aki eddig tök jó levet nem eszik, vagy aki mondjuk eddig szeretett kint lenni a kertbe, egyszer csak így beburkolózik, és akkor azt mondja, hogy nem jön ki a szobájából. Tehát ezek például olyan tünetek lehetnek, amit a szülőnek azért érdemes figyelni?
3: Persze, mindenképpen. Tehát, hogyha megváltozik a gyerek viselkedése így augusztus 2. akkor az egyértelmű, tényleg 100%, hogy az valamilyen módon az iskolához kapcsolódik, és itt már tényleg mindegy, hogy most a tanár miatt, a gyerekek miatt, a tanulás miatt, egyértelmű, hogy az iskolához, és nagyon fontos kideríteni, mert ugye, hogyha megtaláljuk az okokat, akkor tudunk segíteni a gyereknek kimozdulni ebből a helyzetből.
2: Hogy kérdezzen úgy jól a szülő, hogy ne vegye a gyerek vallatásnak? Mert azért az is nagyon nehéz lehet.
3: Hát mindenképpen érdemes így beszélgetni vele, illetve valahogy kideríteni azt, hogy most, most rossz kedve van, izgul valamitől. Ami még nagyon fontos, hogy érdemes átbeszélni ugye az elkövetkezendő időszakot, amikor már tudjuk, hogy lesz a tanévnyitó, hogy milyen lesz az első hét, akár az első nap. Nyilván, hogyha egy pici gyerekről van szó, aki most kezdi az iskolát, gyakorlatilag ő nagyon nehéz helyzetben van, mert egy teljesen ismeretlen környezetben megy, más lesz a közeg, a gyerekek, a pedagógusok, a módszer, a rengeteg inger, tehát hogy ott minél több információt érdemes neki így elmondani, meg együtt elsétálni akár az iskoláig, megbeszélni, hogy meddig lesz ott, mi fog ott történni. Tehát hogy minél több információt adni, hogy a bizonytalanságot csökkentsük benne.
1: Nyilván, hogyha mondjuk az iskolában van valami gond, akkor azon a szülő nem feltétlenül tud változtatni. Nem cserélheti le a gyerek osztálytársait, válthat iskolát, de az egy nagyon végletes megoldás. De kezdjük onnan. Mi van akkor, hogy ha például valóban a szülői elvárás az, ami az elsődleges forrása a gyermek izgalmának? Hogyan tudja felismerni a szülő, hogy esetleg mondjuk például neki kéne, mert ugye magán tud változtatni. Az iskolán nem tud, meg a tanár, de magán tud változtatni. Talán ma már egy kicsit megengedőbbek a szülők, mint mondjuk a mi időnkben. Igen. Ugye akkor tényleg az volt, hogy tanulj jól, szerezz jó osztályzatot, ne legyen, stb. De hogy ez persze jó, az szerintem az nem baj, hogyha van elvárás, csak hogy ezt hogyan fogalmazza meg ügyesen, hogy ez ne feszélyezze a gyereket.
3: Hát meg, hogy ne tegyen terhet a gyerekre. Tehát nagyon sokszor előfordul az, hogy gyakorlatilag nem is kommunikálja feltétlenül verbális módon a szülő az elvárásait a gyerek felé, de mégis egy olyan mérce jelenik meg a gyerek előtt a család értékrendszere vagy attitűdje kapcsán, hogy ő maga tesz saját magára egy ilyen nagy teljesítmény elvárást vagy teljesítménykényszert, és ilyenkor a szülő ugye abban tud segíteni, hogy tényleg azt kommunikálja, hogy gyakorlatilag, hogyha azt látja, hogy a gyerek tanul, akkor tök mindegy, hogy milyen jegyet kap, az a lényeg, hogy lássa, hogy neki energiája van abban az egészben. Meg én nagyon fontosnak tartom, hogy beszélnek a szülők esetleg a saját kudarcaikról, vagy olyan helyzetekről, amikor...
1: Egyszer megtaláltam apám bizonyítványát.
2: Na látod?
3: Meg tényleg arról, hogy nekik sem volt mindig minden pillanat könnyű az iskolában, akár a tanulás szempontjából, akár a társak szempontjából, akár a tanárokkal való megküzdés szempontjából, és akkor ez segít a gyereknek.
2: Jó, ha kérdésük lenne esetleg, akkor most feltehetik. Benne vagy ebben, Adrián?
3: Igen,
2: jó, kedves szülők, hogyha egy kicsit bizonytalanok, mert mondjuk látják, hogy a gyerek valahogy máshogy működik, és szeretnének kérdezni, akkor most lehet 0-30-30-30-95-8.
1: Szakács Adrián gyermekpszichológus a vendégünk itt a Sláger reggel stúdiójában, közben pedig nyugtatólag Sophie B. Hawkins, Right Beside You.
2: És ez
1: a kicsit nagyobb gyerekeknek, mert ez olyan kis relaxzál, igen? Abszolút.

0: Szóval arra lennék kíváncsi, hogy hogyan örködjünk a gyerekek lelki világa felett úgy, hogy közben viszont ne essünk át a ló másik oldalára, és ne ilyen kis ne bánts világ mimózákat neveljünk.
1: Hát ez fontos, hogy azért a kudarc tűrésük az így kialakuljon. Mm-hmm. Tehát, hogy azt én nagyon fontosnak tartom, hogyha van egy helyzet, akkor egy gyerek fel tudja mérni azt, hogy most itt a sikert azért érte el, mert hogy ez belőle fakad. Tehát, hogy ő tényleg mindent megtett annak érdekében, aha, hogy sikerüljön. Illetve, hogyha nem sikerül, hogy felméri azt, hogy most én nem tettem bele azt, ami szükséges lett volna ahhoz, hogy sikerüljön. És a kudarcokat is ugyanígy tudja azonosítani. Mm-hmm. Tehát, hogyha valami nem sikerül, akkor felmérje, hogy most ő mennyire volt benne ebben a helyzetben, illetve hogy mennyire volt benne a környezet ebben a helyzetben. Tehát, hogy ne azt tanítsuk, hogy egyértelműen a környezet a hibás, hanem hogy igenis neked is van szereped és felelősséged abban, hogy most sikeres vagy egy szituációban, vagy pedig nem vagy annyira sikeres.
0: És az igaz még, hogy teher alatt nő a pálma? Tehát, hogy azért elvárások is legyenek velük szemben, mert az meg viszont valahol persze, szorongáshoz vezet, hogyha elvárásokkal találkoznak, és ezektől próbálják most őket sokan kímélni.
1: Nem, azt gondolom, hogyha egészséges mértékű elvárásokat állítunk, aha, a gyerek elé, akkor annak pozitív hatása van. Tehát muszáj, hogy elvárások legyenek, muszáj, hogy célkitűzések legyenek, mert ugye így tud előrébb haladni valaki az életben. Csak arra kell odafigyelni, hogy ne túlzottak legyenek ezek az elvárások. Tehát, hogy ne olyat várjunk el a gyerektől, uh-huh, aminek a teljesítésére ő képtelen.
2: Azt kérdezi egy kedves hallgatónk, Anna, sziasztok, a gyerekek nagyon megérzik ugye a szülők rezdüléseit. Ha én magam például stresszelek azon, hogy hogyan fog beilleszkedni, akkor, és hogyan fogja bírni a terhelést, mert hogy elsőbe megy most a kislányom, akkor hogy tudom kezelni a saját szorongásomat, hogy ezt ne ragasszam át rá? Na mondjuk ez egy jó kérdés, igen.
1: De ez abszolút így van, tehát ugye a gyerek leveszi a szülőnek, igen, a rezdüléseit minden helyzetben. Hát én nagyon fontosnak tartom az iskola választásnál, hogy a szülő tényleg próbáljon meg hinni abban az iskolában, amit választott, és megelőlegezni a bizalmat a pedagógusoknak is, és az iskolának is. Nyilván, hogyha időközben erre rácáfolnak, akkor lépni kell abban a helyzetben, de hogy tényleg próbáljunk meg minél nagyobb biztonságban lenni, és nyilván a szülőnek is arra van szüksége, hogy minél inkább feltérképezze azt, hogy most mi vár a gyerekére, mit várnak el a pedagógusok, ön miben tudja segíteni a gyereket ebben a helyzetben. Milyen az iskolának az értékrendszer, ugye fontos, hogy az iskola és a családi értékrendszere azért bizonyos pontokon összeérjen, hiszen ugye akkor tudnak ugyanúgy hatni a gyerekre, és úgy működik tulajdonképpen a nevelés.
0: Anita kérdezi, szorongás vs. elvárások, ja, hogy szorongás versus elvárások, sport és egyéb foglalkozások segíthetnek-e?
1: Persze, tehát nyilván, hogyha a gyerek a sportban sikerélményt ér el, akkor ez egy olyan szintér, ahol pozitív élményekhez tudjuk juttatni. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy minden gyerek számára találjunk olyan helyzeteket, ahol ő sikerélményt tud elérni, mert ugye akkor érzi azt, hogy van valami, amiben én jó vagyok.
0: És közben húzza magával a többit is jó esetben?
1: Persze, illetve, hogyha valamilyen területen meg kudarcos, akkor tud kompenzálni, hogy ott viszont van sikerem.
2: Így van,
1: tehát, és
2: így
1: azt
2: van.
1: Azért kommunikálni kell, hogy a mai világban már egyikünk sem tud minden területen 100%-ig megfelelni. Tehát egyikünk sem olyan, hogy mindenben jó vagyok.
2: Annyi minden van.
1: Annyi minden,
2: igen,
1: van.
2: Ami ezt kell érteni.
1: Tehát az ember felnőttként is örül, hogyha a saját szakterületének, igen, egy szegmensében, igen, nagyon kompetens, és el kell engedni egyéb dolgokat. Tehát ezt a gyerekek felé is kommunikálni kell, hogy nem kell mindenben 100%-ig megfelelni, mert úgy sem tudsz.
2: Nagyon szépen köszönjük.
0: Köszönjük Szakács Adrián gyermekpszichológusnak, hogy társult hozzánk itt a Sláger reggelben. Jön Taylor Swift, aki abban nagyon jó, amit
2: abban
0: csinál,
2: nagyon,
0: ugye? Így az Opalite is. Ez a... Hey guys, it's Taylor.
3: A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
4: Anya.
5: Apa.
4: Anya.
5: Apa.
4: Anya.
5: Apa.
4: Anya.
5: Apa.
6: Aqua.
7: Aqua. A zökkenőmentes suli kezdés és a nyugodt home office támogatója az aqua.hu.
8: És bedobta!
9: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
8: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
9: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
8: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
10: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűsop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűsop.hu. Természetesen műfű.
11: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
12: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
11: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
13: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THN finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
14: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
15: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a puk.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Gyöngyösön a Barátok tere 3 szám alatt a Mátrai Művelődési Központban. Budapesten a Károly körút 3/A szám alatt az Asztóri vagy Szigethalmon a Városi Szabadidőközpontban.
16: Chocolate Brown Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
17: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
18: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
19: Pantl Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
20: Picit borongósan indul a reggelünk, de délutánra megérkezik a napsütés, sőt a 29 fok is, úgyhogy ne aggódjanak, és elvileg csapadékra is számíthatunk, majd holnap hajnali 3 és 6 között. Aztán holnap természetesen megint 32 fokig kúszik majd fel a hőmérő higanyszála.
21: A Váci úton befelé a Gyöngyösi utca után a belső sávban baleset történt, úgyhogy itt számítsanak rá, hogy kicsit lelassul a haladás a továbbiakban. Valamint a Bajcsy-Zsilinszky úton is fennakadás tapasztalható kifelé, hiszen az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya. A Bartók Béla út és a Tétényi út csomópontjában karbantartás miatt nem működnek a jelzőlámpák, várhatóan délután 3-ig, legyenek óvatosak. Aztán az M3-as autópálya Vásárosnemény felé vezet oldalán Füzesabony közelében egy személyautó a mozgó terelésbe ütközött, ezért le kellett zárni a belső sávot. A közutasok nem győzik eleget hangsúlyozni, hogy vigyázzunk már rájuk, és ez narancssárgában vannak, feltűnnek, villog, tehát hogy mit csinálak ilyenkor, neki megy. Kicsit óvatosabban. A 44-es főúton pedig lakitelek közelében 3 személygépkocsi karambolozott, a 29-es kilométernél a forgalom jelenleg félpályán haladhat. Ha van még infójuk, jöhet 0630 30 30 95 8, közben pedig tényleg jó utat és balesetmentes közlekedést.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: reggel.
1: 3:45 előtt egy perccel. Jó reggelt.
2: Fontos kérdéssel fordulnék hozzád.
1: Igen.
2: Tudod-e, mi az a malakológus?
1: Parancsolsz?
2: Van egy olyan Insta oldal, ami mindig kidob új szavakat, és így mindig minden nap tanulok egy új szót, mert a nagy részt ezeknek nem ismerem, de ezt most itt találtam.
1: Malakológus. Hát, van ugye a... Tudod, van a molokó, a...
2: Az van, igen.
1: Singet, de ez ugye a molokó oroszul tejet jelent.
2: Igen.
1: Akkor a molokó tej... Tejgazdászati kutató?
2: Nem, képzeld el.
1: Orosz tejkutató gazda.
2: Még csak az sem. Csigakutató. A malakológus. És hogy azért kérdeztem ezt tőled, mert bevallom őszintén, én őt nem ismertem, de nagyon büszkének kéne, hogy legyünk rá, mert hogy van nekünk egy Pál Gergely barnánk, aki világszerte elismert malakológus, és egyébként mintegy 300 fajt, csigafajt fedezett fel. És most képzeld el, hogy a kollégák, akik Laos területén találtak új csigákat,
1: Laosban.
2: Az egyiket róla nevezték el, úgyhogy a neve Dicarax Pál Gergely lett. Dicarax Pál Gergely. Így hívják Pál az Gergely. Új csigafajt. És egyébként a Facebook oldalán megköszönte a tájföld és laoszi barátainak, hogy ennyire jó fejek, hogy róla elneveztek egy csigát. Tehát itt van egy srác, egy magyar fiú, aki ebben ennyire pró, és mégsem tudunk róla, de azt tudjuk, hogy mondjuk nem tudom én, Pötyike mit csinált a TikTokon, érted? Szóval, hogy így
1: hogy múltkor olvasgattam, hogy akkor hát ezek szerint malakológiai szakértők azt tanácsolták, hogyha sok a csiga a kertedben, tudod, az éti csiga, ami megeszi a mindenfélet, akkor képzelve, valami ilyen őrültséget írtak, hogy használj magas ágyást. Mintha a csiga nem tudna fölmászni
2: hát a magas ágyásra.
1: A sokkal hihetőbb tanácsnak tűnt, vagy praktikusabbnak, hogy alapvetően, illetve de ennek is megvan a maga rákfenéje, hogy a konyha kertet az napos száraz helyen alakíts ki, de az meg akkor a növénynek sem. Értem, hogy a csigának nem jó.
2: Igen.
1: Hát a növény sem biztos, hogy hálás lesz érte. Tehát én nem tudom, hogy van-e olyan valós tanács, ami a csigák ellen hasznos lehet, mert ugye hát vannak ilyen granulátumok, amitől meg összefonnyad, mint
2: igen.
1: egy horrorfilmben. Nem biztos, hogy az a jó, de hogy...
2: Hát te erről ne Pál Gergelyt kérdezzük meg, mert hogy nem biztos, hogy ő szeretné azt, hogy mondjuk csigák ellen bármit
1: még,
2: is mondjon.
1: Amit még érdemes kipróbálni, az a sör. Azt mondják, hogy inkább csak a mesztelen csiga ellen hatásos, de hogyha sört odalőttyint, az állítólag azt nem szereti. Na. Több marad nekünk! Ez a slágereggel. A legnagyobb slágerekkel, így már is a kompaktdiszkóval és a hősökkel, így 3-4-10 után.

0: First Time, az első alkalomról dalolászott Damiano David az előző percekben. Hát ez messze nem az első alkalom volt, és bízunk benne, nem is az utolsó, hogy találkoztunk. Már azonban búcsúzunk, hiszen 10 óra lesz már 7 perc múlva.
1: De holnap jövünk.
0: Így, úgyhogy szép napot kíván Pordán Petra.
1: És Somogyi Zoltán.
0: Viszal.
1: Csók.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bamboleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás slágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
1: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! Hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 19:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
8: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után.

0: Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökjelöltjét. Balatoni agroturisztikai együttműködési hálózatot hoztak létre Keszthelyen. Csütörtökön kezdődik a megújult Veszprém Balaton filmpiknik. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Meghallgatta a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökjelöltjét. Ligeti Miklós szerint az elszámoltatás nem válhat boszorkányüldözéssé, a hivatalnak pedig más hatóságokkal együttműködve kell helyreállítania az államba vetett bizalmat. Unger Anna Róza úgy vélte, gyors jogerős ítéletekre nem lehet számítani. Az első időszak a korrupciós rendszer feltárására és az eljárások elindítására lehet elegendő. A politológus mintegy 150 fős szervezet létrehozását tervezi. Sárvári Nikolász a jogállamiság részeként működő független hivatalt képzel el, amely nemzetközi tapasztalatokat is felhasználna a külföldre menekített vagyon felkutatásához. A meghallgatáson a Fidesz képviselői nem vettek részt. A hivatal vezetőjét várhatóan pénteken választja meg az országgyűlés. Balatoni agroturisztikai együttműködési hálózatot hoztak létre a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kezdeményezésére Keszthelyen. A hálózat felsőoktatási, kutatási, önkormányzati, turisztikai, agrár és gasztronómiai szereplőket kapcsol össze. A cél a Balaton fenntartható 4 évszakos és helyi értékekre épülő turisztikai kínálatának fejlesztése. Az együttműködés a gyakorlati felsőoktatást is erősíteni, és a tó közvetlen környezetén túl a tágabb térség településeit is bevonná. Az E.ON hálózatfejlesztési munkái miatt augusztus 24-e és szeptember 18-a között lezárták a Buhim utcát Veszprémben. A Buhim utca 3 és a Tököli Imre utca 1 közötti szakaszon új földkábeles elektromos hálózatot építenek ki, ami közterületbontással jár. Kérik az arra közlekedőket, hogy a lezárás idején a megváltozott forgalmi rendre figyelemmel közlekedjenek. Bezárt a Veszprémi Kórház COVID-19 oltópontja. A Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc Kórház oltópontján a továbbiakban nincs lehetőség a koronavírus elleni vakcina felvételére. Az intézmény a döntést az oltóanyagok felhasználhatósági idejének lejártával és az oltás iránti érdeklődés jelentős visszaesésével indokolta, írta a veol.hu. A Csolnoki Ferenc Kórház korábban vármegyei szinten kijelölt oltóhelyként működött, az utóbbi időben pedig időszakosan volt elérhető a COVID-19 elleni oltás a kórházban. Augusztus 27-e és 29-e között rendezik meg a megújult Veszprém Balaton filmpikniket, amely az Európa Kulturális Fővárosa program koncepciójához tér vissza. A fesztivál célja, hogy meghatározó találkozási pontja legyen a magyar filmnek, miközben erősebben kapcsolódik a régió kulturális karakteréhez. A rendezvény házigazdája Osvárt Andrea színésznő producer mesélt a fesztiválról a Sláger FM-nek.
1: Idén 3 napos rendezvény lesz Veszprémben és Balatonfüreden, kb. 70 film fognak vetíteni, lesz ezek között rövidfilm, mozifilm, rajzfilm, dokumentumfilm, ezen kívül a vetítéseken kívül lesznek szakmai beszélgetések filmesekkel, közönségtalálkozó, koncertek, úgyhogy nagyon-nagyon különleges a program, és nagyon sokszínű, úgyhogy aki szereti a szabadtéri mozizást, meg a kötetlen beszélgetéseket, az biztos, hogy talál magának megfelelő programot, és idén nem lesz verseny a filmek között, tehát nem versengésről szól az egész, egyetlen egy díjat fogunk átadni utolsó nap, ami a közönségdíj lesz, és erre folyamatosan lehet leadni a szavazatokat a fesztivál során.
0: A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
2: Baleset miatt lezárták a 2. kerületben a Fillér utcát, a Lórántfi Zsuzsanna útnál a 149-es autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Lelassul a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljáró előtt, illetve a Szél Kálmán tér környékén, ahogy a budai alsórakparton, a Margit hídtól délre szintén nagyon sokan utaznak egyszer, és ezért várható lassulás. Az M0-as autó déli szektorában a Csepeli szakaszon takarítást végeznek a belső sávban, a 22-es kilométernél kell lassulásra számítani. Az M3-ason Vásárosnamény felé, Füzeshabony közelében egy személyautó mozgó terelésbe ütközött, a 114-es kilométernél a belső sávot lezárták. 2 személyautó karambolozott a 7-es főúton Lepsény belterületén, a 93-as kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani, a 71-es főúton Balatonalmádi és Alsóörs között 2 személyautó ütközött, a 28-as kilométernél a főutat teljes szélességében lezárták, a forgalmat helyi utakon terelik.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul a slágernap közben, a mikrofonnál innentől kezdve. Jekkel Dániel, csoda szép napot kívánok. Mindenkinek hallgatjuk a legnagyobb slágereket változatosan. A mai napon is az első ebben az órában, Amy Winehouse-é jön tőle, a Rehab. A

지켜주는 걸 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매시

Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. A Coldplay és a K-pop hercegei, a BTS közösen zenélt nekünk, ez volt tőlük a My Universe. Figyelmesen közlekedjen mindenki, aki a H5-ös évvel tervezett közlekedni, ugyanis karbantartás miatt rövidített útvonalon csak a Batthyány tér és a Békás-Megyer megálló között jár augusztus 27-e és 30-a között, tehát holnaptól csak a Batthyány tér és Békás-Megyer között jár a H5-ös év. Ezzel érdemes számolni, kalkulálni. Jön a Love Shack, aztán Nagy Boki és Dash közösen jó leszek újra is hamarosan felcsendül.

A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Érkeznek a friss időjárási és közlekedési infók, aztán meghallgatjuk a Hurts Wonderful Life-jának újra gombolt verzióját, amihez a tavalyi évben Purple Disco Machine adott egy új színezetet. Ezzel indul az óra második fele.
1: Felhősebb délelőttel és naposabb délutánnal folytatódik a mai napunk a térségben, bár a nap első felében még gyakrabban takarják el felhők a napot. Számottevő csapadék ma sehol sem valószínű, így a közlekedők száraz burkolatokra számíthatnak. Az északi-északkeleti szelet sokfelé kísérik majd élénk lökések, ami a szélre érzékenyeknél fejfájást és nyugtalanságot is kiválthat. A hidegfronti hatás nyomán görcsös panaszok és keringési problémák is felléphetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28-29 fok lesz.
0: Baleset miatt lezárták a második kerületben a Filér utcát, a Lórántfi Zsuzsanna útnál a 149-es autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Lelassul a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljáró előtt, illetve a Szél Kálmán tér környékén, ahogy a budai alsórakparton, a Margit hídtól délre szintén nagyon sokan utaznak egyszer, és ezért várható lassulás. Az M0-as autó déli szektorában a Csepeli szakaszon takarítást végeznek a belső sávban, a 22-es kilométernél kell lassulás számítani. Az M3-ason Vásárosnamény felé, Füzeshabony közelében egy személyautó mozgóterelésbe ütközött, a 114-es kilométernél a belső sávot lezárták. Két személyautó karambolozott a 7-es főúton Lepsény belterületén, a 93-as kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. A 71-es főúton Balatonalmádi és Alsóörs között két személyautó ütközött, a 28-as kilométernél a főutat teljes szélességében lezárták. A forgalmat helyi utakon terelik.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan olyanokkal, mint az imént hallott, hallgatott Bonfunk MC's és a Freestyler. Egy 26 éves zenéről beszélünk, ami a finn elektronikus zene egyik legnagyobb globális sikere lett, amelyet az ikonikus Walkman hallgató breaktáncos srác képi világáról ismer a világ. A dalban feltűnő legendás lemezlovas DJ Slow elárulta, hogy a fülbe mászó scratch futamokhoz egy szuper ritka 1983-as holland rap fesztivál bakelit lemezét használták fel, a szám videoklipjét pedig a Helsinki metróban forgatták, mindössze néhány ezer eurós büdzséből. Ez volt tehát a Bonfunk MC's és a Freestyler, aztán most

0: nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. That's the power of love. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. A tini szerelmes éveim. And then I saw her face.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Változatlan feltételekkel folytatódik a Demján Sándor tőkeprogram. Éjszakai zajra kell készülni Verőcén a vasúti munkák miatt, és különleges esti programokkal készül pénteken a fővárosi állatkert. 11 óra van, köszöntöm Önöket! A Sláger FM friss híreit Zsupos Ágitól hallják. A korábbi tervek szerint folytatódik a Demján Sándor tőkeprogram. Az alapkezelő vezetésében történt személyváltozás nem befolyásolja a működést, közölte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A piac és profit beszámolója szerint az MKIK tőkealapkezelő augusztus 11-én megkapta a Magyar Fejlesztési Banktól a működéshez szükséges szabályzat jóváhagyását. A tőkebefektetések folyósításához szükséges hitelkeret várhatóan augusztus 28-án válik elérhetővé. A kiválasztott vállalkozásokkal már zajlanak az utolsó egyeztetések, a szerződéskötések pedig szeptember 1-én indulhatnak. Az alapkezelő közölte, hogy az új vezérigazgató kinevezéséig is biztosított a folyamatos döntéshozatal és működés. Megnövekedett éjszakai zajterhelésre kell számítani Verőcén augusztus 27-e és 30-a között a Váci vasútvonal karbantartása miatt, közölte a MÁV csoport. A munkálatok idején Vác és Verőce között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok. A vasúttársaság a pályán több sebességkorlátozást is megszüntet, Verőce állomáson pedig egy váltót is kicserélnek. A karbantartást részben az éjszakai órákban végzik, ezért a környéken élőknek fokozott zajra kell készülniük. A MÁV szerint a munkák befejezése után gyorsabbá és kiszámíthatóbbá válhat a közlekedés a Szobi fővonalon. Új oktató videót készített a NAV a szeptember 1-én induló nyugtaadatszolgáltatáshoz, közölte az adóhivatal. Ettől az időponttól a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell küldeni a NAV-nak. Aki nem e-pénztárgépet használ, annak a nyugta kiállításától számított 3 naptári napon belül kell teljesíteni az adatszolgáltatást. A papírnyugtát használók ezt a pénztárgép portálon kézzel is rögzíthetik. Az új videó pedig ezt mutatja be, lépésről lépésre. A NAV szerint egyszerűbb megoldás lehet az ingyenes e-pénztárgép alkalmazás, amely automatikusan továbbítja az adatokat. Szeptember 1-e és december 31-e között szankciómentes időszak lesz, vagyis az új kötelezettség elmulasztása miatt egyelőre nem bírságolnak. Több mint 11 ezer embert igazoltattak, 252-t elfogtak, 195-öt pedig előállítottak a rendőrök Budapesten, az átfogó rendészeti akció első hónapjában, közölte a BRFK. A július közepén indított ellenőrzés sorozatban többek között rablás, lopás, garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetőivel szemben intézkedtek, valamint körözött személyeket és ittas járművezetőket is elfogtak. A rendőrök 284 esetben szabtak ki helyszíni bírságot, 130 szabálysértés és 11 büntető feljelentést tettek. Állatbemutatókkal, látványetetésekkel és koncertekkel várja a látogatókat pénteken a Fővárosi Állat és Növénykert a 15. állatkertek éjszakáján. Az intézmény este 7 órakor nyit újra, a programok 11-ig tartanak, az állatkertben pedig éjfélig lehet maradni. 20 helyszínen egyebek mellett tigris és oroszlán etetést, elefánttréninget, kígyó találkozót és cápák közé merülő búvárokat is láthat a közönség. Az idei ismeretterjesztő programok középpontjában az állatvilággal kapcsolatos tévhitek állnak. Többnyire napsütéses időt ígértek mára a meteorológusok, délelőtt még több felhőt akarhatja a napot, de az utak mindenhol szárazak maradnak. A naposabb időszakokban érdemes napszemüveget viselni a volán mögött. 29 fok lesz a maximum.
2: Megszűnt a forgalmi akadály a Róbert Károly körúton, az Árpád híd felé, a Váci út előtt a belső sávban, valamint a Múzeum körúton, az Astoria felé a Bródi Sándor utca után a belső sávban. Ezt Erik küldte, köszönöm szépen. A Bajcsi Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya, úgyhogy nem megszokásból közlekedjünk ott se. Az M0-as autóút déli szektorában a Csepeli szakaszon takarítanak a belső sávon, ezért a 22-es kilométernél lassulásra kell számítani. számítani. Az M0-as autóút keleti szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M4-es csomópontja és az Ecser-Maglód csomópont között kasszálás zajlik a belső sávban a 43-as kilométernél, ezért kell lassulásra számítani. Az M1-esen Budapest felé a 61-es kilométernél, a terelés kezdeténél lassul le a forgalom, sok járműnek a besorolás okoz nehézséget, emiatt az átterelt sáv korlátozottan elérhető. Vigyázzanak magukra az utakon, és ha látnak valamit, írják meg, vagy hívjanak és mondják el 0-30-30-30-9-8 a hívható és SMS számunk.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Újabb órába csapjuk bele a fejszínket, ami csőrre van töltve, természetesen a legnagyobb slágerekkel változatosan. A mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, de itt leszünk ebben az órában Belinda Carlisle, az első Kamrad, jön tőlük a Be Mine.

A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: Hi, Hungry, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

A Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, azoknak van most egy jó hírem, akik szokták hallani azt, főleg így ebben a nyári nyaralgatós szezonban, hogy jönnek-mennek a repülők Budapest felett. A kormány és a Wizz Air közös munkacsoportot hozott létre a budapesti éjszakai zajterhelés csökkentése érdekében, hogy biztosítsák a mély alvási időszak nyugalmát. A megbeszélésen elhangzott, hogy a légitársaság a felére csökkentette a flottájába tartozó új Airbus A321 Neo gépek zajkibocsátását, a nyári szezon pedig a Hungarokontroll fejlesztéseinek köszönhetően kevesebb késés és zökkenőmentesebb utasforgalom jellemezte. Ezt tudjuk tehát a Budapest egén cirkáló repülőkről, illetve az ő jövőjükről. Most viszont megyünk tovább egy olyan énekesnővel, aki az idei évben hagyott minket itt. Bonnie Tyler és a Holding Out for a Hero érkezik itt a Sláger FM-en.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Egy picit, mint a változatosabb lenne az időjárásunk is. Azt látjuk, hogy egyszer csak szürkeség van, egyszer ilyen borult idő van, aztán süt a nap. Ági fog rendet tenni ezzel kapcsolatban, mondja a friss időjárási híreket, én pedig hozom a közlekedési infokat, aztán Laj kíván majd nekünk. Sok szerencsét, a Get Lucky-val indul az óra második fele itt a Sláger FM-en.
1: A délelőtti felhő átvonulások után délután egyre inkább a napsütésé lesz a főszerep, az utakon pedig zavartalan, száraz közlekedési feltételek fogadják az autósokat. A naposabb tájakon elengedhetetlen a napszemüveg viselése a volán mögött. A 21 fokos reggeli minimumot követően délutára már 29 fokig húszik fel a hőmérő higanyszála. A napos órákban pedig az erős UV-sugárzás miatt érdemes figyelni a bőrünk egészségére is, és ne felejtsenek el megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasztani.
0: Megszűnt a forgalmi akadály a Róbert Károly körúton, az Árpád híd felé, a Váci út előtt a belső sávban, valamint a Múzeum körúton, az Astoria felé a Bródi Sándor utca után a belső sávban. Ezt Erik küldte, köszönöm szépen. A Bajcsi Zsirinszki úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya, úgyhogy nem megszokásból közlekedjünk ott se. Az M0-as autóút déli szektorában a Csepeli szakaszon takarítanak, a belső sávon, ezért a 22-es kilométernél lassulásra kezd számítani. Az M0-as autóút keleti szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M4-es csomópontja és az Ecser-Maglód csomópont között kasszálás zajlik a belső sávban a 43-as kilométernél, ezért kell lassulásra számítani. Az M1-esen Budapest felé a 61-es kilométernél, a terelés kezdeténél lassul le a forgalom, sok járműnek a besorolás okoz nehézséget, emiatt az átterelt sáv korlátozottan elérhető. Vigyázzanak magukra az utakon, és ha látnak valamit, írják meg, vagy hívjanak és mondják el 0630 30 30 9 8 a hívható és SMS számunk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Egy olyan énekesnő következik, aki dobosként kezdte, mielőtt popkarrierbe kezdett volna, a 70-es évek végén a Los Angeles-i punk szigethez tartozott, és rövid ideig a kultikus The Germs nevű punk együttes dobosa is volt. Szóló karrierje során pedig nem csak gigászi slágereket aratott, hanem zenei utazásként 2007-ben egy teljes francia nyelvű chanson albumot is kiadott. Belinda Carlisle-ról van szó, tőle érkezik most a Heaven is a Place.

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Kapcsolj ki a zajból, kapcsolódj be a történetekbe. Egy hely, ahol mindig vár rád a következő fejezet. Ötvös Károly Könyvtár. A legjobb sztorik itt kezdődnek.
3: A csillagpatikákban 20% kedvezménnyel vásárolhat az önkiszolgáló polcokról augusztus 31-e és szeptember 6-a között. Kupon a Veszprémi 7 napban. További részletek a patikákban. Csillagpatikák, biztos pont az egészségben.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: Ordugulás, nátha, Lulimarin HA, xilometazolin tartalmú orspré hialuronsavval és tengervízzel. Felnőtteknek és gyermekeknek is. Lulimarin HA. Ne szokjon hozzá az ordugoláshoz. Vény nélkül kapható gyógyszer. Forgalmazza a Goodwill Pharma. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: 63 milliárd forintba kerültek a Tisza kormány első szociális intézkedései. 10 millió forintból újult meg a Gyulafirátóti kastélykert. Új helyszínekkel, programokkal és élményekkel bővült a Best of Balaton ajánlása. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Néhány napon belül a parlament elé kerülhet a 2026-os költségvetés módosítása. Kármán András pénzügyminiszter szerint a Tisza kormány első szociális intézkedései 63 milliárd forintba kerültek. Az aszály és az energiaválság kezelésére mintegy 500 milliárd forintos havária alapot hoztak létre, amelyből a károk enyhítését és az elmaradt beruházásokat finanszíroznák. A kormány közben több mint 400 milliárd forinttal csökkentette az idei kiadásokat, szerződések felülvizsgálatával, támogatások mérséklésével és beruházások átalakításával. További 300 milliárd forintos megtakarítást remélnek a pazarlónak ítélt kiadások megszüntetésétől. A módosított büdzsébe 10 milliárd euró uniós helyreállítási forrást is beépítenek. 10 millió forintból újult meg a Gyulafirátóti kastélykert, a régi óvoda korábban kihasználatlan udvara. A fejlesztés a veszprémi részvételi költségvetés egyik tavalyi nyertes ötlete volt, amelyet a helyiek szavazatai alapján valósítottak meg. Az új közösségi térben kemence, fedett rész, szalonnasütő és kültéri mozizásra alkalmas terület is készült. A kertet augusztus 20-án a második Gyulafirátóti kenyérünnepen adták át. Az eseményen megáldották az új kenyeret, és köszönetet mondtak mindazoknak, akik részt vettek a néhány nappal korábbi tűzelleni védekezésben. A megújult kastélykert a jövőben közösségi programok és találkozók helyszíne lesz. Új helyszínekkel, programokkal és gasztronómiai élményekkel bővült a Best of Balaton ajánlása. A 2021-ben elindított kezdeményezés célja, hogy személyes kedvenceken keresztül mutassa be a tó egész évben felfedezhető arcát. Az idei listára többek között Balatonfüredi, Siófoki, Fonyódi, Balatonlellei és Zamárdi vendéglátóhelyek kerültek fel. Az ajánlások között szerepel a Kőröshegyi Völgyhíd, a Balatonborbusz és József Attila utolsó sétájának balatonszárszói útvonala is. A válogatásba bekerültek a Tihanyban, Veszprémben és Szigligeten található kolotkószobrok, valamint kerékpáros és téli programok is. A 2026-os balatoni kedvenceket a Strandfesztiválon mutatták be a közönségnek. Új ideiglenes fedett utasvárót alakítottak ki Veszprémben a Megyeház téren, a színház felújítása miatt megváltozott forgalmi rendhez igazodva, írja a Vehír. A két oldalról zárt pavilon árnyékot ad, és esőben is védelmet biztosít az utasoknak. A buszok érkezési irányába néző üvegfal átlátszó marad, így az utasok és a járművezetők is időben észrevehetik egymást. Az utasváró 5-10 méterre található a buszok megállási pontjától, ezért a V-busz arra kéri az utazókat, hogy a járat közlekedésekor jelezzék fel szállási szándékukat. A pavilon addig marad a Megyeház téren, amíg a jelenlegi ideiglenes forgalmi rend érvényben van. Sport és egészségnapot rendeznek szeptember 12-én a Balatonfüredi Kisfaludi strandon. Az ingyenes programon spinninget, jogát, gerinctornát és zumbát is kipróbálhatnak a résztvevők, emellett közös edzéseket és sportbemutatókat tartanak. Egészségügyi szűrések, kiállítók és életmódtanácsadás is várja az érdeklődőket. A rendezvény kiemelt vendége dr. Schwab Richard gastroenterológus lesz, aki az egészség és a hosszú minőségi élet kapcsolatáról beszél. A színpadon Rubint Réka és Bene Máté is előadás tart a mozgás és a tudatos életmód fontosságáról. A családoknak és rendszeresen sportolóknak egyaránt szóló esemény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Köszönöm a figyelmet, a Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: A 4-es és a 6-os villamos helyett a Blaha-Lujza tér és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik, mert egy utas rosszul lett, az M1-es és az M2-es metró igénybevétele jelenthet alternatívát. A Bajcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt továbbra is zárva tartják a külső sávot, mert beszakadt az útpálya. Nem működnek a jelzőlámpák ma 15 óráig a 11. kerületben, a Bartók Béla út Tétényi út csomópontban karbantartás miatt, és napközben sávzárásra kell készülni a Margit körúton, a Margit híd felé, a Szénatérnél felújítás zajlik ott. Nézzük az autópályákon. Mi a helyzet? Azt látom, hogy az M0-as autó déli szektorában a Csepeli szakaszon továbbra is takarítanak, a belső sávon a 22-es kilométernél több mint 2 kilométeres a torlódás jelenleg. Szintén az M0-ason a keleti szektorban az M3-as felé a korlátot javítják Csömörnél a 64-es kilométernél, csak egy sávon halad a forgalom, ezért alakul ott ki szakaszos torlódás. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a délután a mikrofonnál továbbra is Jekkel, Dániel. Ebben az órában is a legnagyobb slágereket hallgatjuk változatosan. Itt leszünk Shawn Mendes, Irén Cara, Joan Osborne, illetve Mike Posner is. A Cooler Than Me az első sláger a délutánban.

Itt a Sláger FM, a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Állatkert rajongók, figyelem, hoztam egy különleges lehetőséget az állatkertbe, ugyanis pénteken 19 órától éjfélig rendezik meg a 15. állatkertek éjszakáját. 20 programhelyszínnel és gazdag élménykínálattal. Az est fő fókuszában az állatvilággal kapcsolatos tévhitek eloszlatása áll, míg a látogatókat látványetetések, például tigrisek és cápák etetése, fényfestés, koncertek, planetáriumi vetítések, valamint a 120 éves Schaffner körhinta várja. Majd szeretettel pénteken 19 órától tehát jön az állatkertek éjszakája. Nálunk pedig jön a következő zene, Valmár Manuel és az Éget a napit a Sláger FM-en.

a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Egy jó kis fekete sejem, Alan Miles és a Black Velvet szólt itt a Sláger FM-en, aztán érkeznek az időjárási és közlekedési információk, majd Selena Gomez fogja a következő zenei szakaszt megnyitni egy olyan zenével, amiben bejelenti, hogy nem sokára szingli lesz, és ennek nagyon örül. A következőkben a Single Soon érkezik az infológián.
1: Kellemes mérsékelten meleg nyári idő határozza meg a déli órákat vételkörzetünk településein, bár front közvetlenül nincs felettünk, a hidegfrontra fokozottan érzékenyeknél azért jelentkezhet vérnyomás panasz vagy fejfájás, ez nehezítheti a koncentrációt, így aztán duplán figyelni kell a volán mögött is, az élénk északias szél pedig a hidakon és a nyíltabb útszakaszokon kissé ronthatja a menet stabilitást. A csúcshőmérséklet ma egészen biztosan eléri a 28-29 fokot, extrém hőségre már nem kell számítani.
0: A 4-es és a 6-os villamos helyett a Blahalújza tér és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik, mert egy utas rosszul lett, az M1-es és az M2-es metró igénybevétele jelenthet alternatívát. A Bajcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt továbbra is zárva tartják a külső sávot, mert beszakadt az útpálya. Nem működnek a jelzőlámpák ma 15 óráig a 11. kerületben, a Bartók Béla út Tétényi út csomópontban karbantartás miatt, és napközben sávzárásra kell készülni a Margit körúton, a Margit itt felé, a Szénatérnél felújítás zajlik ott. Nézzük az autópályákon. Mi a helyzet? Azt látom, hogy az M0-as autó déli szektorában a Csepeli szakaszon továbbra is takarítanak a belső sávon, a 22-es kilométernél több mint 2 kilométeres a torlódás jelenleg. Szintén az M0-ason a keleti szektorban az M3-as felé a korlátot javítják Csömörnél, a 64-es kilométernél, csak egy sávon halad a forgalom, ezért alakul ott ki szakaszos torlódás. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Minden, amit szeretünk.

Az igazi változatosság ide költözött. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Mark Amborral folytatjuk, ő az amerikai indie pop énekes dalszerző, aki hatalmasat ment a Belong Together című dalával, de a legizgalmasabb dolog benne, hogy a hirtelen jött globális siker ellenére is imád spontán megmozdulásokat tenni. Rajongóival egyszer teljesen váratlanul összezsúfolódott egy New York-i metrókocsiban, és ott énekelték együtt azt a dalt, amit most meg is hallgatunk. Jön az említett Belong Together itt a Sláger FM-en.

0: műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító Budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Közös munkacsoportokat hoz létre a kormány és a Magyar Tudományos Akadémia. Meghalt Nádas Péter, Kossuth Díjas író, és új inkubátort kapott a Heim Pál Gyermekgyógyászati Intézet. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupas Ágitól hallják. 3 minisztérium képviselői egyeztettek a Magyar Tudományos Akadémia vezetőivel a magyar tudomány és oktatás jövőjéről, írja az Eduline. A tárgyaláson szóba került a tehetséggondozás, a közoktatás segítő kutatások, az egyetemi kutatócsoportok támogatása és a tudományos minőségbiztosítás. Az MTA összesen 13 olyan területet jelölt meg, ahol szorosabb együttműködést tartana szükségesnek a kormánnyal. A felek abban állapodtak meg, hogy a felmerült kérdések megoldására közös munkacsoportokat hoznak létre és folytatják a rendszeres szakmai egyeztetéseket. Meghalt a Nádas Péter író, drámaíró és esszéista ma reggel Gombosszegi otthonában, közölte a család a művész Facebook oldalán. Nádas Péter 83 éves volt, 1942-ben született Budapesten, pályája során fotóriporterként és újságíróként is dolgozott. Irodalmi munkásságát egyebek mellett Kossuth és József Attila díjjal ismerték el. Utolsó könyve a Halott barátaim 2025-ben jelent meg. A család a halálhír közzétételekor azt kérte az olvasóktól és a sajtó munkatársaitól, hogy további tájékoztatásig tartsák tiszteletben, nem kívánnak nyilatkozni. 6 héten át forgalomkorlátozás lesz a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján. A déli körvasút építése miatt, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A korlátozás a Buda felől érkező autósokat érinti. A munkák során a vasúti pálya vízelvezetését alakítják ki. A teljes lehajtót nem zárják le egyszerre, a sávlezárás szakaszosan, a munkavégzés ütemében halad. Reggel és délután torlódásra, illetve hosszabb menetidőre kell számítani. A Pest Erzsébet és Soroksár felé tartóknak alternatív útvonalként a külső Mester utcát javasolják. Új korszerű inkubátorral bővült a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet koraszülött osztálya Sajmán Leonnyid üzletember felajánlásának köszönhetően. A készülék teljes beszerzési költségét saját forrásból vállalta, közvetlenül támogatva a legkisebb betegek biztonságos ellátását. Az intézmény Madarász utcai koraszülött osztályára került a berendezés, amelyről dr. Fekete Ferenc, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet orvosigazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
3: Az inkubátor az azért kell, mert mi koraszülötteket gondozunk és látunk el, és hát ez az egyik legjobb ebből a kategóriából, nagyon jól biztosítja ezeket a hőmérsékleti, illetőleg páratartalmi oxigén állandóságot, nagyon jól monitorizálható benne a gyermek különböző életfunkciói, plexilapja van, szinte alig kell mozdítani gyermeket benne, és ebben az inkubátorban tudunk bizonyos kezeléseket is végrehajtani, úgy kell ezt elképzelni, mint hogyha egy 5 csillagos egyágyas szállodában lenne a gyermek.
2: Az inkubátor védett környezetet biztosít a babák fejlődéséhez és gyógyulásához, miközben hatékonyan támogatja az orvosok és ápolók mindennapi munkáját. Lassan felszakadozik a felhőzet a kora délutáni órákban, és egyre inkább a zavartalan napsütés veszi át a főszerepet vételkörzetünk legtöbb településén. Az északi-északkeleti szél élénk széllökésekkel kíséri a felmelegedést. Már a csapadékot nem ígértek a meteorológusok, a délutáni hőmérséklet is eléri majd a 28-29 fokos maximumot.
4: Az M0-ás autó déli szektorában a Csepeli szakaszon takarítást végeznek továbbra is a belső sávon, a 22-es kilométernél több mint 2 kilométeres a torlódás. Az M0-áson továbbra is keleti szektorban az M3-as autópálya felé vezető oldalon javítják Csömör közelében a korlátot, a 64-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom és szakaszos torlódás alakul ki. Ott is a Dunakanyarban újra közlekedik a Komp, Nagymaros és Visegrád között, ez mindenképpen egy jó hír, az már kevésbé, hogy baleset nehezíti a közlekedést Budapesten, a Pongrácz úton, a Kerepesi út előtt, illetve lelassult a haladás a Szélkálmán tér környékén és a Károly körúton az Asztória felé. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, ott beszakadt korábban az útpálya, ezért kell ott extra óvatossággal, körültekintéssel közlekedni, illetve a Bartók Béla úton a 11. kerületben, a Bartók Béla út Tétényi út csomópontban nem működnek a jelzőlámpák 15 óráig, ott karbantartás zajlik, ott is óvatosan. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
4: Köszönjük szépen a híreket, pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan egy óra után is a mikrofonnál. Továbbra is Jekkel Dániel, köszönöm, hogy együtt rádiózunk a mai napon is. Adok egy jó nagy löketet így az órakezdéshez. Avicii Levels, ezzel indulunk.

Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Jonas Brothers, illetve Marshmello közösen 2021-ből zenélt nekünk. Ez volt a Live Before You Love Me. Egy nagyon különleges konferencia veszi kezdetét. Szeptember 7-én és 8-án rendezik meg a Városligetben az AI Summit Budapest 2026 konferenciát, amely 10 színpadon több mint 300 hazai és nemzetközi előadóval mutatja be a mesterséges intelligencia üzleti és társadalmi hatásait. Az esemény egyik különleges programja a Trendency vita indítója lesz, ahol a szakértők hagyományos kerekasztal helyett 8 perces pró és kontra vitákban feszülnek egymásnak olyan kulcskérdésekben, mint a munkahelyek jövője, az etika, illetve a technológia profitja. Nagyon érdekesnek ígérkezik, úgyhogy várjuk az eredményeit. Michael Jackson, Thriller, ezzel folytatjuk.

0: A legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
1: Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi.
0: Hallgatóink szerint

ez a minden, amit szeretünk.

Az idei Sziget Fesztivált is megjárt. Zara Larsson, a Pink Panthers-szel közösen lezárta az óra első felét. Érkeznek az időjárási és közlekedési információk. Aztán az egykori One Direction tag Niall Horan nyitja az óra második felét. A Hello

0: Egyre naposabb, száraz időben telik a kora délután, az utak az egész régióban szárazak és jól járhatók, a délelőtti felhők fokozatosan feloszlottak, a csapadéknak pedig nincs esélye a nap hátra lévő részében. Az élénk északi szél némileg frissíti a levegőt, de a szeles tájakon fokozhatja az ingerlékenységet. A hőmérséklet hamarosan eléri a mai nap maximumát, ami 28-29 fok körül tetőzik majd. A szabadban tartózkodók ügyeljenek a bőséges folyadékbevitelre.
1: Az M0-ás autó déli szektorában a csepeli szakaszon takarítást végeznek továbbra is, a belső sávon a 22-es kilométernél több mint 2 kilométeres a torlódás. Az M0-áson továbbra is keleti szektorban az M3-as autópálya felé vezető oldalon javítják Csömör közelében a korlátot, a 64-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom és szakaszos torlódás alakul ki. Ott is a Dunakanyarban újra közlekedik a Komp, Nagymaros és Visegrád között, ez mindenképpen egy jó hír, az már kevésbé, hogy baleset nehezíti a közlekedést Budapesten, a Pongrácz úton, a Kerepesi út előtt, illetve lelassult a haladás a Szél-Kálmán tér környékén és a Károly körúton az Asztória felé. A Bajcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, ott beszakadt korábban az útpálya, ezért kell ott extra óvatossággal, körültekintéssel közlekedni, illetve a Bartók Béla úton a 11. kerületben, a Bartók Béla út Tétényi út csomópontban nem működnek a jelzőlámpák 15 óráig, ott karbantartás zajlik, ott is óvatosan. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítva.

0: miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni?
1: Szuper műsorok, szuper műsorvezetők. Nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.

Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Santana és a Nickelback frontembere Chad Kroeger, illetve az Into the Night szólt itt nálunk. Aztán a következőkben Wolf Katti feltesz egy nagyon komoly kérdést, hogy a szerelem miért múlik. Na most ennek utána néztem, szeretném ezt tisztába tenni. A szerelem biokémiai alapja egy átmeneti állapot, a kezdeti lángolást okozó dopamin, noradrenalin, illetve feletilamin nevű agyi vegyületek magas szintjét a szervezet néhány hónap vagy év alatt hozzá szokással leépíti. Ezt a folyamatot a tolerancia küszöb emelkedése és az úgynevezett hormonális kiégés magyarázza, miközben az evolúciós cél a párválasztás és a gyereknemzés teljesül. A biológiai fázis után a kapcsolat fenntartását már nem ez a lángolás, hanem egy másik hormon, az oxitocin és a vazopresszin biztosítja, amely a tartós kötődésért és a biztonságérzetért felel. Egyszerűen hozzászokunk tehát a lángoló szerelem érzéséhez, és már így annyira nem lesz lángoló. Ezért múlik a szerelem. Remélem Wolf Kati megkapta a választ a kérdésére, mi pedig őt hallgatjuk itt a Sláger FM-en.

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: A csillagpatikákban 20% kedvezménnyel vásárolhat az önkiszolgáló polcokról augusztus 31-e és szeptember 6-a között. Kupon a Veszprémi hétnapban. További részletek a patikákban. Csillagpatikák, biztos pont az egészségben.
0: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bambuleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás lágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plazsiofok.hu-n.
3: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél leveg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár. Az én hősöm.
3: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
6: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
7: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
1: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük! A reklám után!

0: Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökjelöltjét. Balatoni agroturisztikai együttműködési hálózatot hoztak létre Keszthelyen. Csütörtökön kezdődik a megújult Veszprém Balaton filmpiknik. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Meghallgatta a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökjelöltjét. Ligeti Miklós szerint az elszámoltatás nem válhat boszorkányüldözésé, a hivatalnak pedig más hatóságokkal együttműködve kell helyreállítania az államba vetett bizalmat. Unger Anna Róza úgy vélte, gyors, jogerős ítéletekre nem lehet számítani. Az első időszak a korrupciós rendszer feltárására és az eljárások elindítására lehet elegendő. A politológus mintegy 150 fős szervezet létrehozását tervezi. Sárvári Nikolász a jogállamiság részeként működő független hivatalt képzel el, amely nemzetközi tapasztalatokat is felhasználna a külföldre menekített vagyon felkutatásához. A meghallgatáson a Fidesz képviselői nem vettek részt. A hivatal vezetőjét várhatóan pénteken választja meg az országgyűlés. Balatoni agroturisztikai együttműködési hálózatot hoztak létre a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem kezdeményezésére Keszthelyen. A hálózat felsőoktatási, kutatási, önkormányzati, turisztikai, agrár- és gasztronómiai szereplőket kapcsol össze. A cél a Balaton fenntartható 4 évszakos és helyi értékekre épülő turisztikai kínálatának fejlesztése. Az együttműködés a gyakorlati felsőoktatást is erősíteni, és a tó közvetlen környezetén túl a tágabb térség településeit is bevonná. Az E.ON hálózatfejlesztési munkái miatt augusztus 24-e és szeptember 18-a között lezárták a Buhim utcát Veszprémben. A Buhim utca 3 és a Tököli Imre utca 1 közötti szakaszon új földkábeles elektromos hálózatot építenek ki, ami közterületbontással jár. Kérik az arra közlekedőket, hogy a lezárás idején a megváltozott forgalmi rendre figyelemmel közlekedjenek. Bezárt a Veszprémi Kórház COVID-19 oltópontja. A Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc Kórház oltópontján a továbbiakban nincs lehetőség a koronavírus elleni vakcina felvételére. Az intézmény a döntést az oltóanyagok felhasználhatósági idejének lejártával és az oltás iránti érdeklődés jelentős visszaesésével indokolta, írta a veol.hu. A Csolnoki Ferenc Kórház korábban vármegyei szinten kijelölt oltóhelyként működött, az utóbbi időben pedig időszakosan volt elérhető a COVID-19 elleni oltás a kórházban. Augusztus 27-e és 29-e között rendezik meg a megújult Veszprém Balaton filmpikniket, amely az Európa Kulturális Fővárosa program koncepciójához tér vissza. A fesztivál célja, hogy meghatározó találkozási pontja legyen a magyar filmnek, miközben erősebben kapcsolódik a régió kulturális karakteréhez. A rendezvény házigazdája Osvárt Andrea színésznő producer mesélt a fesztiválról a Sláger FM-nek.
1: Idén 3 napos rendezvény lesz Veszprémben és Balatonfüreden, kb. 70 film fognak vetíteni, lesz ezek között rövidfilm, mozifilm, rajzfilm, dokumentumfilm, ezen kívül a vetítéseken kívül lesznek szakmai beszélgetések filmesekkel, közönségtalálkozó, koncertek, úgyhogy nagyon-nagyon különleges a program, és nagyon sokszínű, úgyhogy aki szereti a szabadtéri mozizást, meg a kötetlen beszélgetéseket, az biztos, hogy talál magának megfelelő programot, és idén nem lesz verseny a filmek között, tehát nem versengésről szól az egész, egyetlen egy díjat fogunk átadni utolsó nap, ami a közönségdíj lesz, és erre folyamatosan lehet leadni a szavazatokat a fesztivál során.
0: A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
2: Az M0-as autó déli szektorában az M5-ös autópálya irányába a Csepeli szakaszon takarítást végeznek továbbra is a belső sávon a 22-es kilométernél, több mint 2 kilométeres a torlódás. Szintén az M0-ason a keleti szektorban az M3-as felé vezető oldalon javítják a korlátot Csömör közelében, a 64-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom és szakaszos torlódás alakult ki. Szintén a keleti szektorban az M3-as felé egy kamion és egy kis teherautó ütközött össze Nagy Tartsánál. Az 55-ös kilométernél a külső sávot lezárták emiatt. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az erős teherforgalom miatt a külső sávon helyenként torlódik a forgalom Tatabánya és Biatorbágy között. Személyautóval a 61-es kilométernél kezdődő terelésben érdemes az átterelt sávot választani. Továbbra is jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel, és hogyha tapasztalnak valamit útközben, írjanak, hívjanak és mondják el 0-30-30-30-95-8 mindkét esetben a számunk.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most
3: Indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Köszönjük szépen a híreket, pörögnek tovább a legnagyobb slágerek változatosan ebben az órában is. A mikrofonnál Jekkel Dániel, itt lesz velünk Lola Young és a Messi Taylor Swift, és az idei nagy dobása a Face of Ophelia pedig már el is indította ezt az órát is.

a Sláger FM-en a tavalyi év esküvői nyitótárt zenék legnagyobbika, legnépszerűbbika, Alex Warren és az Ordinary, ez szólt itt nálunk a Sláger FM-en, aztán már is megyünk tovább, de előtte még azért beszéljünk egy picit arról, hogy még pályázhatnak az SNI is gyereket nevelő családok a második kerületben szeptember 30-áig legfeljebb bruttó 130 000 forint támogatásra. Zuglóban szeptember 15-éig lehet a sajátos nevelésű igényű gyerekek szüleinek pályázni legfeljebb 100 000 forint támogatásra. A támogatások célja természetesen a speciális fejlesztések, terápiák és eszközök magas extra költségeinek fedezése, amelyekhez kerületenként eltérő jövedelemhatárok és feltételek tartoznak. Az ilyen gyerkőcöket nevelő szülőknek érdemes lehet megnézni ezeket a pályázati lehetőségeket és élni a lehetőségekkel. Jön a The Power of Love a Vissza a jövőbe főcímdalait a Sláger FM-en.

0: I Follow Rivers 2011-ből szólt Leaken Lee slágere itt a Sláger FM-en, aztán most érkeznek a friss időjárási és közlekedési információk, majd egy olyan énekes fogja megnyitni az óra második felét, aki nagyon veszélyesnek tűnik, van arctetoválása, nagyon zord a külseje, de akkor a szíve van, hogy ez valami elképesztő. A The Door című slágerén keresztül megmutatja nekünk ezt a hatalmas szívet. Teddy Swims-el indul az óra második fele.
1: Kevésbé felhős, de továbbra is szikrázó napsütésben telik a délután vételkörzetünkben. A térségben tökéletesen szárazak a burkolatok és csapadékra a nap hátra lévő részében sem kell számítani. Az élénk északi-északkeleti légmozgás a nyíltabb szakaszokon és a hidakon érezhető maradhat a volán mögött. A melegedés miatt pedig könnyen lankadhat a figyelem, a forgalomban vezessenek óvatosan. A hőmérséklet elérheti akár a 29-30 fokot is. A legtöbb településen a vezetéshez tartsák kéznél a napszemüveget.
0: Az M0-as autó déli szektorában az M5-ös autópálya irányába a csepeli szakaszon takarítást végeznek továbbra is a belső sávon a 22-es kilométernél, több mint 2 kilométeres a torlódás. Szintén az M0-ason a keleti szektorban az M3-as felé vezető oldalon javítják a korlátot Csömör közelében, a 64-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom és szakaszos torlódás alakult ki. Szintén a keleti szektorban az M3-as felé egy kamion és egy kis teherautó ütközött össze Nagy Tartsánál. Az 55-ös kilométernél a külső sávot lezárták emiatt. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az erős teherforgalom miatt a külső sávon helyenként torlódik a forgalom Tatabánya és Biatorbágy között. Személyautóval a 61-es kilométernél kezdődő terelésben érdemes az átterelt sávot választani. Továbbra is jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel, és hogyha tapasztalnak valamit útközben, írjanak, hívjanak és mondják el 06 30 30 30 95 8, mindkét esetben a számunk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM, minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Paul van Dijk és a Let Go, tudatni egy ilyen nagy lökést, hogyha mondjuk arra van szükségünk, hogy egy lökést kapjunk, mert mondjuk valamire egy picit rá kell, hogy motiváljon. Mondjuk délután elkezdünk azon nagyalgatni, hogy elmenjünk edzeni, reggel terveztem, vagy ne, maradjak inkább, menjek, ne menjek. Na ekkor érdemes meghallgatni ezt a zenét, és jól elmenni, edzeni, kipattintani magunkat egy kicsit, kifrissíteni az agyunkból, aki frissíteni valót már, hogyha van ilyen szó. Billy Joel és az Uptown Girl érkezik, aztán Rácz Gergő és Orsova Irene közösen zárja az órát itt a Sláger FM-en.

0: Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító Budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
2: Fontos a természetvédelem. Tudjuk, mit jelent?
3: Az, hogy megvéded a természetet, nem cigizel.
2: Aha.
3: És ilyen.
2: Mert a cigaretta az a természetre káros?
3: Igen, mert elmegy a füst a fákra, elrohadnak minden.
2: De hogy véded a természetet, Dorina?
3: Mi nem szemetelünk.
2: Miért kell nekünk megóvni a természetet? Mert ilyenek vagyunk?
3: Mert ő is megóv téged.
4: Milyen bölcs.
5: Végre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
6: Fergeteges Csikidán party és egy csipetnyi rock'n'roll. Szikora Róbert és az Ergoat koncertet augusztus 29-én szombaton a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Ne maradjon le a nyár legnagyobb házi bulijáról. Igazi nyárzáró szabadtéren. Margit-szigeti-színház.hu.
7: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color Nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Colornyomda.hu.
8: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
9: Jött egy üzenet, meghallgatom.
10: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
9: Pölöskei, a családi szörp.
0: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bamboleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás lágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
11: A reklám után társadalmi célú reklám.
12: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
11: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Négy ügyészt hallgattak meg az új vagyonvédelmi hivatal nyomozati elnök helyettesi posztjára. Ingyenes női egészségprogramot rendeznek szeptemberben Újpesten, és jubileumi évaddal ünnepel a Kecskeméti Círóka Báb Színház. 15 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Csupos Ángitól hallják. 4 jelöltet hallgatott meg zárt ülésen az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal nyomozati elnök helyettesi tisztségére. Eredetileg 5 pályázót hívtak meg, de egyikük visszalépett, közölte Hantosi István bizottsági elnök. A jelöltek szakmai tapasztalataikról és terveikről számoltak be az NVVH elnöki közpénzügyi és nyomozati elnök helyettesi posztjára kiválasztott személyeket. Várhatóan holnap jelentik be. Az Országgyűlés pedig már ezen a héten dönthet róluk. A vádemelési és felleviteli elnökhelyettesi pályázatokat korábban eredménytelennek nyilvánították. 3 üzemben felfüggesztette a munkát a hatóság a debreceni kátelnél, miután 9 dolgozó szervezetében fokozott nikkelterhelést mutattak ki, írja a Telex. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium szerint a helyszíni munkavédelmi ellenőrzés azt is megállapította, hogy a cég nem biztosított megfelelő védőeszközöket az alkalmazottaknak. A munkavégzést addig tiltották meg az érintett üzemekben, amíg a szabálytalanságokat nem szüntetik meg. A kormányhivatal a cellagyártó üzem első ütemére megadta a használatba vételi engedélyt. A második ütem kérelmét azonban elutasította. 15 millió forintos bírságot szabott ki a közbeszerzési döntőbizottság a 13. kerületi önkormányzatra a park fenntartási feladatok beszerzése miatt, közölte Kovács Gergely polgármester. Az ügy középpontjában a kerületi városüzemeltetési cég, a Faber Kft. Áll, amely több kertészeti és park fenntartási feladatot saját állományban, más munkákat alvállalkozókkal végeztet. A döntőbizottság szerint bizonyos szolgáltatásokat egybe kellett volna számítani a közbeszerzési kötelezettség vizsgálatakor. Az önkormányzat vitatja a döntést, és jogorvoslattal fordul a fővárosi törvényszékhez. Fiatalok klímavédelmi projektjeit támogatja Budapest. A pályázatra szeptember 30-áig lehet jelentkezni, közölte a főpolgármesteri hivatal. A felhívás a 15 és 24 év közöttieknek szól, akik helyi klímabarát megoldásokkal, fenntartható környezettel, egészségesebb életmóddal vagy zöldebb közlekedéssel kapcsolatos ötletekkel pályáznának. A részletek a főváros honlapján is olvashatók. A női testi és lelki egészség kerül a középpontba egy ingyenes programon szeptember 8-án az újpesti Semsei Aladár Parkban, írta a 4. kerületi önkormányzat. A Nő az erő, mozogj és találd meg a belső stabilitásodat című program célja, hogy a résztvevők mozgáson keresztül foglalkozzanak testi és lelki egyensúlyukkal. A rendezvény délután 5 órakor kezdődik, a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Hivatásos sáválásának 40. évfordulóját ünnepli a 2026-27-es évadban a kecskeméti Ciro Kabáb Színház. A jubileumi programban klasszikus mesék és kortárs darabok is helyet kapnak, köztük Lázár Ervin a Kisfiú és az Oroszlánok című művének színpadi változata, valamint Berg Judit Rumini Ferrit szigeten című regényének feldolgozása. Új árnyszínházi előadásokkal is készülnek, és folytatják a kórházi mese délutánokat is. A Círóka 1986-ban vált hivatásos társulattá, 1991 óta pedig önálló városi fenntartású intézményként működik Kecskeméten. Tovább melegszik az idő, elérhetjük akár a 30 fokot is vételkörzetünkben, az utak szárazak, csapadékra nem kell számítani, az északi észak-keleti szél élénkülhet meg.
14: Megszűnt a forgalmi akadály a 15. kerületben, a Szent Mihály úton, a Rákospalotai határút felé, a Bánkút utcánál. A Bajcsi-Zsilinszky úton kifelé, az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya, és továbbra is zárva tartják azt. A Margit körúton, a Margit híd felé, a Szénatérnél felújítás zajlik, ezért érdemes ott sávlezárással kalkulálni. Néhány percet mindenképpen érdemes a menetidőhöz hozzáadni. Az M0-ás autóúton van néhány fennakadás a déli szektorban, az M5-ös autópálya irányába, a Csepeli szakaszon takarítanak továbbra is, a belső sávon, a 22-es kilométernél több mint 2 kilométeres a torlódás. A keleti szektorban az M3-as felé egyrészt a korlátot javítják Csömör közelében a 64-es kilométernél, ezért van ott szakaszos torlódás. Másrészt szintén az M3-as felé egy kamion és egy kis teherautó ütközött össze Nagy Tarcsánál az 55-ös kilométernél, ezért zárták le a külső sávot. Az M1-es autópályán szokás szerint Budapest felé erős a forgalom, ezért Tatabánya és Biatorpágy között felfeltorlódnak az autók. Személyi autóval a 61-es kilométernél kezdődő terelésben az átterelt belső sávot válassza mindenki, aki nem szeret torlódni. 0-30-30-30-9-8 ez a hívható és SMS számunk.
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
14: mikrofonnál Jekkel Dániel. Köszönöm, hogy együtt rádiózunk. Még ebben az órában van lehetőségünk együtt hallgatni a legnagyobb slágereket változatosan. Itt lesz velünk ebben az órában elsőként Miley Cyrus, jön tőle az End of the World.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Hát az idei nyarat azt gondolom, hogy mindenki megérezte, és senkinek nem maradt kétsége annak kapcsán, hogy valamit tenni kell. Már Budapest tesz valamit, klímavédelmi pályázatot hirdetett 15 és 24 év közötti fiatalok számára. A Bloomberg Philanthropies támogatásával 48 ezer dolláros keretösszeggel a fenntarthatóbb környezetet, egészségesebb életmódot vagy zöldebb közlekedést célzó projektekre. Projektenként 500 ezer és 1,5 millió forint közötti támogatás igényelhető, a nyertes ötleteket pedig 2027 áprilisáig kell megvalósítani, szeptember 30-ai beadási határidővel, tehát most még egy hónap van nagyjából leadni a pályaműveket, a pályázatokat a Budapest klímavédelmi pályázatra. További információt mindenki talál Budapest honlapján. Mi pedig megyünk tovább, érkezik Billie Eilish, ez a Birds of a Feather.
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek

0: And go, és a kévérap után már menjünk is tovább a friss időjárási és közlekedési információkkal, aztán az óra második felét majd Olivia indítja. A So Easy-vel itt a Sláger FM-en.
1: Napos, kellemes nyári időben indul a délutáni csúcsforgalom, az utak mindenhol jól járhatóak és a látási viszonyok is kifogástalanok. Az élénk északkeleti szél az esti órákhoz közeledve fokozatosan veszít majd az erejéből. Egyébként 30 fok körüli csúcsértékeket mérhetünk a mai délután folyamán. Derült est elé nézünk, a levegő pedig éjszakára 20-21 fokig frissül fel. Így kellemesen hűvös lesz az alváshoz. A nap hátra lévő részében pedig csapadékra már nem kell számítani.
0: Megszűnt a forgalmi akadály a 15. kerületben, a Szent Mihály úton, a Rákospalotai határút felé a Bánkút utcánál. A Bajcsi-Zsirinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya és továbbra is zárva tartják azt. A Margit körúton a Margit híd felé a Széna térnél felújítás zajlik, ezért érdemes ott sávlezárással kalkulálni. Néhány percet mindenképpen érdemes a menetidőhöz hozzáadni. Az M0-as autóúton van néhány fennakadás a déli szektorban, az M5 autópálya irányába. A csepeli szakaszon takarítanak továbbra is a belső sávon, a 22-es kilométernél több mint 2 kilométeres a torlódás. A keleti szektorban az M3-as felé egyrészt a korlátot javítják Csömör közelében a 64-es kilométernél, ezért van ott szakaszos torlódás. Másrészt szintén az M3-as felé egy kamion és egy kis teherautó ütközött össze Nagy Tarcsánál az 55-ös kilométernél, ezért zárták le a külső sávot. Az M1-es autópályán szokás szerint Budapest felé erős a forgalom, ezért Tatabánya és Biatorbágy között felfeltorlódnak az autók. Személyautóval a 61-es kilométernél kezdődő terelésben az átterelt belső sávot válassza mindenki, aki nem szeret torlódni. 0-30-30-30-9-8 ez a hívható és SMS számunk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és négytől kis Katával, aki megérkezett és elhozta magával a jó időt. Bár itt továbbra is ilyen szürkésnek tűnik az idő kint, de bent süt a nap, úgyhogy ez mindenképpen jó. Szervusz Kata, hogy vagy mindig?
1: Örülök, hogy itt megy a légkondi, és amellett, hogy itt bent süt a nap. Igen, meleg van még mindig. De nem panaszkodom, mert most legalább nem 40 fok van, hanem ilyen 30 közeli.
0: Így van, még amikor én felébredek reggelent, olyan jó, ilyen kis friss az idő, nincs ez a iszonyat összemelegedett takaró, meg ez a napsütés, hanem ez a kellemes szürkeség, és mindig érzem, hogy itt van az ősz, itt van újra, szépen lassan, és egyre csak szebb mindig. Én nekem ez az időszak.
1: Én is nagyon szeretem az őszt, nagyon szeretem, amikor is sárgássá válik a napsütés. Tudod, ez az igazi őszies aranysárga, amit azért délutánonként már mostanában tapasztalunk.
0: Igen, igen, ezt én is nagyon, nagyon érzem, úgyhogy használjuk ki ezt az időszakot mindenképpen, és hallgassuk már egy kis Katát és a Sláger FM-et. Köszönöm szépen a figyelmet, holnap 10-kor találkozunk, addig is mindenkinek minden jót, ciao!

0: műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító Budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: A csillagpatikákban 20% kedvezménnyel vásárolhat az önkiszolgáló polcokról augusztus 31-e és szeptember 6-a között. Kupon a Veszprémi 7 napban. További részletek a patikákban. Csillagpatikák, biztos pont az egészségben.
3: Miénk itt a film? Zárd a nyarat a Veszprém Balaton filmpiknikkel. Augusztus 27-e és 29-e között vár Veszprém és Balatonfüred az év legjobb magyar filmjeivel és filmklasszikusokkal. Szabadtéri vetítések, közönségtalálkozók, sztárok, koncertek, gyerekprogramok. Veszprém Balaton filmpiknik. 3 nap tele filmes élményekkel. Vetfilmpiknik.hu.
4: Kapcsolj ki a zajból, kapcsolódj be a történetekbe. Egy hely, ahol mindig vár rád a következő fejezet. Ötvös Károly könyvtár. A legjobb sztorik itt kezdődnek.
0: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
5: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
6: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
7: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyett teszíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
8: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után!

0: 63 milliárd forintba kerültek a Tisza kormány első szociális intézkedései. 10 millió forintból újult meg a Gyulafirátóti kastélykert. Új helyszínekkel, programokkal és élményekkel bővült a Best of Balaton ajánlása. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Néhány napon belül a parlament elé kerülhet a 2026-os költségvetés módosítása. Kármán András pénzügyminiszter szerint a Tisza kormány első szociális intézkedései 63 milliárd forintba kerültek. Az aszály és az energiaválság kezelésére mintegy 500 milliárd forintos havária alapot hoztak létre, amelyből a károk enyhítését és az elmaradt beruházásokat finanszíroznák. A kormány közben több mint 400 milliárd forinttal csökkentette az idei kiadásokat, szerződések felülvizsgálatával, támogatások mérséklésével és beruházások átalakításával. További 300 milliárd forintos megtakarítást remélnek a pazarlónak ítélt kiadások megszüntetésétől. A módosított büdzsébe 10 milliárd euró uniós helyreállítási forrást is beépítenek. 10 millió forintból újult meg a Gyulafirátóti kastélykert, a régi óvoda korábban kihasználatlan udvara. A fejlesztés a veszprémi részvételi költségvetés egyik tavalyi nyertes ötlete volt, amelyet a helyiek szavazatai alapján valósítottak meg. Az új közösségi térben kemence, fedett rész, szalonnasütő és kültéri mozizásra alkalmas terület is készült. A kertet augusztus 20-án a második Gyulafirátóti kenyérünnepen adták át. Az eseményen megáldották az új kenyeret, és köszönetet mondtak mindazoknak, akik részt vettek a néhány nappal korábbi tűzelleni védekezésben. A megújult kastélykert a jövőben közösségi programok és találkozók helyszíne lesz. Új helyszínekkel, programokkal és gasztronómiai élményekkel bővült a Best of Balaton ajánlása. A 2021-ben elindított kezdeményezés célja, hogy személyes kedvenceken keresztül mutassa be a tó egész évben felfedezhető arcát. Az idei listára többek között Balatonfüredi, Siófoki, Fonyódi, Balatonlellei és Zamárdi vendéglátóhelyek kerültek fel. Az ajánlások között szerepel a Kőröshegyi Völgyhíd, a Balatonborbusz és József Attila utolsó sétájának balatonszárszói útvonala is. A válogatásba bekerültek a Tihanyban, Veszprémben és Szigligeten található kolotkó szobrok, valamint kerékpáros és téli programok is. A 2026-os balatoni kedvenceket a Strandfesztiválon mutatták be a közönségnek. Új ideiglenes fedett utasvárót alakítottak ki Veszprémben a Megyeház téren, a színház felújítása miatt megváltozott forgalmi rendhez igazodva, írja a Vehír. A két oldalról zárt pavilon árnyékot ad, és esőben is védelmet biztosít az utasoknak. A buszok érkezési irányába néző üvegfal átlátszó marad, így az utasok és a járművezetők is időben észrevehetik egymást. Az utasváró 5-10 méterre található a buszok megállási pontjától, ezért a V-busz arra kéri az utazókat, hogy a járat közlekedésekor jelezzék fel szállási szándékukat. A pavilon addig marad a Megyeház téren, amíg a jelenlegi ideiglenes forgalmi rend érvényben van. Sport és egészségnapot rendeznek szeptember 12-én a balatonfüredi kisfaludi strandon. Az ingyenes programon spinninget, jogát, gerinctornát és zumbát is kipróbálhatnak a résztvevők, emellett közös edzéseket és sportbemutatókat tartanak. Egészségügyi szűrések, kiállítók és életmódtanácsadás is várja az érdeklődőket. A rendezvény kiemelt vendége dr. Schwab Richard gasztroenterológus lesz, aki az egészség és a hosszú minőségi élet kapcsolatáról beszél. A színpadon Rubint Réka és Bene Máté is előad tart a mozgás és a tudatos életmód fontosságáról. A családoknak és rendszeresen sportolóknak egyaránt szóló esemény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Köszönöm a figyelmet, a Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Köszönjük szépen a híreket. Egészen jól működik a hőérzékelésem, mert nem csak én éreztem 30 fokot, de a Sláger FM hőmérője is ennyit mutat most. Az éjszakai órákban 17-18 fokig csökken majd a hőmérséklet, viszont holnap már tényleg úgy néz ki, egész nap a napsütésé lesz a főszerep, bár a délelőtti órákban lesznek még fölöttünk gomoly felhők, esőre nem kell számítanunk. A hőmérséklet csúcsértéke pedig 32-33 fok körül alakul majd. Pénteken pedig még egy nagy lendületet vesz a nyár, és akár 35-36 fokot is mutathatnak a hőmérőink, de a szombaton érkező hidegfront, ha minden igaz, véget vet az idei kánikulák sorozatának. Igyekszem segíteni az úton lévőknek. Történt egy baleset a Bemrakparton a Batthyány térnél, ezért a 41-es villamos itt terelve közlekedik, és nem érinti a Rudas gyógyfürdő és a Szent Lukács gyógyfürdő közti megállókat. De baleset okoz fennakadást a 11. kerületben, a Fehérvári úton és a Kondorosi útnál, itt a forgalom egy sávon tud csak haladni, és helyszínelnek még a Hungária körúton és a Rákóczi híd felé, a Salgó-Tarjáni utca előtt a külső sávban, és a Villányi úton is befelé a Karolina út előtt a belső sávban. De nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletesek, Kis Horváth Levente. Szerbusz, milyen híreid vannak számunkra?
2: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. A Sláger FM hallgatóinak jó hírem van. Jelentősebb fennakadás nélkül zajlik a rádióvétel körzetében a ma délutáni vonatforgalom. Tervezett változások közül is csak egyet mondani, holnaptól vasárnapig a H5-ös hív csak a Batthyány tér és Békásmegyer között fog járni. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbusszal, valamint meghosszabbított útvonalon közlekedő volánjáratokkal utazhatnak. Az aktuális és előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
1: A MÁV Inform ügyeletesének, Kis Horváth Leventének köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: És indul már is a Sláger délután, köszöntöm Önöket, én Kis Kata vagyok, és már is forgatom Whitney Houston és Clean Bandit közösét, a How Will I Know érkezik. Előtte azonban Comrade kíséri lépteinket, hogyha hazafelé indulunk a munkából, szól a Be Mine, jó rádiózás!

Egy elringató country melódia Ella Langley-től, ez volt Choosing Texas itt a Sláger FM-en, és még mielőtt ellovagolnánk a naplementébe, azért hazafelé úton ejtsük útba az árasztópartot, hiszen itt még este 7 óráig vár bennünket a Vajó, hogy együtt, közös erővel, nagy összefogással megtisztítsuk a partszakaszt. Az alacsony dunai vízállás miatt különleges alkalom nyílik most arra, hogy minél több hulladékot kiszedjünk a Duna medréből. Az árasztóparton található strand területén egyébként egész nyáron folyt a takarítás, ám most a strandon kívüli területekre is kiterjeszti a Vajó a folyótisztítását, és hát ehhez várják a mi segítségünket is. Talán most lehetőségünk nyílik arra, hogy azt a Trabant roncsot is kiemeljék a Dunából, amit néhány héttel ezelőtt fedeztek fel az alacsony vízállásnak köszönhetően, és ami ki tudja hány éve fekszik a folyóban. Szóval, hogyha tehetik, még este hétig csatlakozzanak ehhez az akcióhoz. Semmit nem kell magunkkal vinni, hiszen a szervezők zsákokat, kesztyüket is biztosítanak, és ők gondoskodnak a hulladékok elszállításáról is. Ezúton is köszönet az ötletért, és köszönet a kivitelezésért is. Itt a Sláger FM-en pedig, hogy akár emellé a munka mellé is meglegyen a lendületünk, jön Don Henley dala, a The Boys of Summer. Nobody.

0: A Lilywood and the Pricks állította a Prayer in Seat Robin Schulz remixében itt a Sláger FM-en. 5 perccel járunk fél öt után, is már is jön infoblokkunk. Megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon, hogyha tudnak egy közlekedési infóval. Ehhez önök is járuljanak hozzá, 0630303095-8 a számunk, utána pedig a Cat Side dalával megyünk tovább. Jó majd a Gabriella.
1: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
2: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
1: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
2: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Igen, itthon is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
4: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel. Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
7: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlásra.

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark negyedik ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
2: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
3: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között. Akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
4: A reklám után.
5: Nézzük, mit ígérnek nekünk csütörtökre a meteorológusok. Nos, sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék sehol nem várható, csupán kis eséllyel elvétve északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen eső. A Dunántúlon többnyire élénk lesz a légmozgás, máshol mérsékelt szélre számíthatunk. A kora reggeli órák hoznak egy kis felfrissülést, hiszen 18-19 fokkal indítjuk a napunkat. Délutánra azonban ismét 32-33 fokot ígérnek a szakemberek. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Először városon kívül nézünk szét. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Újhartyán térségében kaszálnak. A 46-os kilométernél lezárták a belső sávot, itt ezért lassult le a haladás. Egy picit távolabb, de szintén a Budapest felé vezető oldalon egy műszaki hibás autó foglalja el az átterelt sávot Kecskemét elkerülő szakaszán. Hogyha valaki személyautóval érkezik, az a 84-es kilométernél kezdődő terelésben inkább válassza a külső sávot, ott jobban lehet haladni. A fővárosban pedig továbbra is baleset nehezíti a közlekedést a Bemrakparton, a Batthyány térnél. Itt igencsak nehézkes most a közlekedés. Lezárták a 16. kerületben az Aurél utcát, a Knézics utcánál, mert javítják a vízvezetéket, így csak a György utcából lehet oda behajtani. A Knézics utcában pedig útszűkület fogadja az autósokat. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt a külső sávot kellett lezárni, mert itt sajnos beszakadt az útpálya. A 8. kerületben pedig a Dankó utca van lezárva a Magdolna utca és a Kálvária tér között, mert felújítják a csatornát. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
6: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a slágerek.

Sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Ez volt a svéd lemezlovas Erik Pritz dala a Call Me, itt a Sláger FM-ben, aminek feledhetetlen a videóklipje, sőt, még a filmtörténelembe is bekerült a videóklip, hiszen talán látták önök is a Hadviselés című filmet, amelynek a nyitányában a film hősei éppen ezt a videóklipet nézik. No de itt a Sláger FM-ben már is érkezik Ortutai Dóri a friss információkkal, a hírek előtt azonban még szól a Follow the Flow dala, a Steel Chant zárja az órát.
1: A legnagyobb magyar slá-

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Székreállok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
2: A kicsik pedig elmondják.
3: Neked mi a kedvenc állatod? Várjál, Dorinak kitalálom. A macska.
4: Nem.
3: Nem? Hanem?
4: Nyuszi.
3: A nyuszi! Van nyuszitok is?
4: Mm-mm.
3: De szeretnél?
4: Nem.
3: Nem szeretnél? Ide jó! Neked a kedvenc állatod a szarvas?
4: Nem. Nyuszi, barna medve, cica kutya.
5: De most mondd meg nekem, Sanyika, hogy miért kedvenced a nyuszi?
4: Mert fehér, mert láttam a vásárba, és ilyen pici volt, és nagyon cuki.
5: Azt hittem azért, mert a Dorinának is az a kedvenc.
3: Jó.
5: Nem? Nem?
4: Nem.
5: Nem? Csak azért, mert cuki a nyuszi.
4: Nagyon cuki.
5: Az igaz, ez igaz.
3: Nagyon cuki nyuszi.
1: Végre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
6: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
7: Készen állsz az év leglátványosabb zenei időutazására. Múltból épített jövő. A koncert csúszínpadán Rúzsa Magdi, Király Viktor, Tolvaj Reni, Vágó Bernadett, Nagy Adri, MC Kemon, Lotfi Begi és a Gödöllői Szimfonikusok. Augusztus 28-án ünnepelj velünk a Gödöllői Kastélyban. Jegyek kaphatók a helyszínen és online.
8: Anya!
4: Apa!
8: Anya!
4: Apa!
8: Anya!
4: Apa!
8: Anya!
4: Apa!
9: Aqua.
10: Aqua. A zökkenőmentes suli kezdés és a nyugodt home office támogatója az aqua.hu.
11: Jött egy üzenet, meghallgatom.
12: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
11: Pölöskei, a családi szörp.
13: És bedobta!
14: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
13: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
14: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MDA Bank, MVM és MOL.
13: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
15: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben! Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
16: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bamboleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás lágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
0: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: 9-en pályáztak az Országos Mentőszolgálat főigazgatói posztjára. Kiengedték a börtönből Hankó Balázs korábbi kulturális miniszter volt kabinetfőnökét. Elkészültek a Népliget megújítási tervei. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. 9-en pályáztak az Országos Mentőszolgálat főigazgatói posztjára, válaszolt a HVG kérdéseire az Egészségügyi Minisztérium. A Hegedűs Zsolt vezette tárca közölte azt is, hogy egy fő időközben visszalépett, két jelentkező pályázata pedig nem felelt meg a kiírásnak. Az érvényes anyagot benyújtókat 5-tagú bizottság hallgatja meg. A testület a meghallgatást követő 5 munkanapon belül rangsort állít fel és javaslatot tesz az egészségügyi miniszternek, aki 10 munkanapon belül dönt. Az Országos Mentőszolgálat éléről június elején mentette fel Hegedűs Zsolt Csató Gábort, azóta Konstantinovics Miklós látja el a megbízott főigazgatói feladatokat. Hegedűs Zsolt korábban azt közölte, szeptember 1-től új irányítással folytatódik az OMS működése. Kiengedték a börtönből Hankó Balázs korábbi kulturális miniszter volt kabinetfőnökét, Koncos Nórát és egy másik gyanúsítottat, akik az NK botrány miatt kerültek Rács mögé, írja 24.hu. Mindkettőjüket 4 hónapra bűnügyi felügyeletbe helyezték, így a 7 gyanúsított közül 3-an, köztük Bus Balázs, Óbuda volt fideszes polgármestere továbbra is letartóztatásban, 4-en pedig felügyelet alatt vannak. A Bács-Kiskun megyei főügyészség szerint a bírói kényszerintézkedéssel elérni kíván cél, ebben a szakaszban bűnügyi felügyelettel is biztosítható. Az NK ügyben a gyanú szerint egy titkos 17 milliárd forintos keretből fideszes rendezvényeket és szervezeteket támogattak, a nyomozók pedig lefoglalták a Fidesz kommunikációs rendszerét és adatbázisait is. Isten önnel, művész úr, így reagált Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán Nádas Péter világhírű író halálára, aki reggel 8 órakor Gombos-Szegi otthonában hunyt el életének 84. évében. A Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista utolsó könyve a Halott barátaim tavaly jelent meg. Karácsony Gergely felidézte 4 évvel ezelőtti köszöntőjét Budapest díszpolgáráról, és azt írta, hogy Nádas Péter egyszerre a legmagasabb szintű világirodalom és a legszebb, a legfinomabb, leginkább szívet melengető magyar irodalom. Megtanított másképpen látni, hogy a legmélyebb igazságok gyakran a legkisebb részletekben rejtőznek. Nádas Pétertől pályatársak és politikusok egyaránt búcsúznak a közösségi médiában. Elkészítette a Népliget megújításának terveit a főváros, közölte Karácsony Gergely. A főpolgármester Facebook oldalán jelezte, hogy az első lépés az öntözés kiépítése lenne a park alatt futó szürke vízvezeték felhasználásával. Ehhez és a további fejlesztésekhez a kormány partnerségét kérik, mert az állam is tulajdonos a területen. Karácsony Gergely szerint megtörhet a Népligetet folytogató negatív spirál, hiszen felújítják a planetáriumot, a közelben épül a közlekedési múzeum, és új vasúti megállót kap a park. Azt mondta, hogy a Városliget a túlhasználattól, a Népliget az alulhasználattól szenved. A Budapesti Közművek Nonprofit ZRT keresi a tervezőt a 20. kerületi Nagy Sándor József utcai távhőgerinc vezeték korszerűsítésére. A jelenlegi gerinc vezeték nagyrészt magánterületeken, fák és épületek közelében halad, ami jelentősen nehezíti a feltárást és a régi védőcsatornák bontását Pesterzsébeten. Az előregedett vasbeton csatornás vezeték felújítására vonatkozó engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére, valamint a kivitelezés alatti tervezői művezetés biztosítására vonatkozó ajánlatokat szeptember 23-áig várják. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Nézzük az időjárás alakulását. Egyre szakadozottabbá válik fölöttünk a felhőréteg, és a meteorológusok szerint az éjszakai órákban el is vonulnak fölülünk a felhők. Reggel 18-19 fokban indítjuk majd a napunkat, holnap délutánra pedig 30-32 fok között alakul a csúcshőmérséklet, köszönhetően a sok napsütésnek. Napközben egy-egy gomoly felhő ugyan megijesztett bennünket, de azokból számottevő csapadékra nem számíthatunk. Az előrejelzések szerint eső legközelebb hétvégén szombat érkezik majd. Jön a segítség az úton lévőknek, a városon kívül az M0-ás autóút keleti szektorában Vecsés közelében, az M5-ös felé vezető oldalon 3 személyautó koccant össze, a 39-es kilométernél lezárták a belső sávot, a torlódás már meghaladta a 6 kilométert, de a lassulás érezhető egészen az M31-es csomópontjáig. A 31-es számú főúton pedig Szent Mártonkát a közelében egy kamion sodródott le az útról, a 60-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Budapesten pedig a Könyves Kálmán körúton volt egy baleset a Rákóczi híd felé a Vajda Péter utcánál, itt a forgalom a külső sávban halad, torlódásra lehet számítani, és szintén torlódik a forgalom a Bemrak parton is, ahol szintén egy baleset nehezíti a közlekedést a Batthyány térnél. Emellett figyeljünk arra is, hogy a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcát lezárták, a Viktor Hugo utca és a Turzó utca közt, mert távhővezetéket javítanak, és félpályás az útzár a 14. kerületben a Fischer István utcában, az Ajka utca közelében közműépítés miatt. Hogyha mindezt ki tudják egészíteni, írjanak vagy hívjanak, a számunkat tudják.
8: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Folytatódik a Sláger délután, én Kiskata vagyok, és örülök, hogy elkísérhettem önöket a hazafelé vezető úton. Már is csatlakozik hozzánk Ray Dalton Blood Running című dala szól, azonban előtte indítjuk az órát a Lil Mix dalával. Jön a Breakup Song.

0: Jermaine Jackson-is piezadóra dala arról szólt, hogy milyen az, amikor elered az eső. When the rain begins to fall, ezt forgott itt a Sláger FM-en, hát nagyon várunk már egy igazán kiadós esőre, de talán itt az északi ország részben nem is olyan vészes a helyzet, mint a déli ország részben. Arrafelé még annyi eső sem esett idén nyáron, mint nálunk, pedig hát azért mi sem bővelkedtünk a csapadékban. No, de itt a Sláger FM-en most, hogy közeledik a nyár vége, és ugye augusztus 20-a után valamennyien szembesültünk azzal, hogy most már inkább az iskolatáskákat kell bepakolni, mint a bőröndöket, hoznék önöknek egy olyan programajánlatot, ami ellazít bennünket, és még egy utolsó kóstolót ad nekünk a nyári fesztiválok hangulatából, ugye? Egész nyáron tartott az Óbudai Nyár programsorozata, sőt, még szeptember 13-áig várnak bennünket különféle programok. Ezen a hétvégén például jön a Hékás Békás családi nap a Csobánka téren, ahol fantasztikus koncerteket élvezhetünk. Fellép például a Kolompos együttes, a Street 16, de játszik majd a The Beavers is, este pedig Fiesta koncert lesz, és hát a gyerkőcökről sem feledkeztek meg, mert lesz itt óriás bábos felvonulás, érkezik Szegedről a Kövér Béla Bábszínház Rózsa Sándor tréfájával, illetve a Tűzlélek társulat egy LED jelmezes felvonulással is elkápráztat majd bennünket sötétedés után, úgyhogy szombaton találkozzunk a Csobánka téren, és ahogy egész nyáron az Óbudai Nyár programjai ingyenesek voltak, így ezt a programot is díjmentesen látogathatjuk majd. Nagyon klassz lesz, itt a Sláger FM-en pedig egy klassz dallal megyünk tovább, ami az első hangtól az utolsóig tele van nyárral. Már is jön a Despacito, Louis Fonsi-tól, Daddy Yankee-től és Justin Bieber-től. Előtte egy újdonság Nagy Bogitól és Destől, a Jól leszek újra, no meg egy másik újdonság Teddy Swims-től, a Mr. Neoy-től.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt az Alice DJ dala, ha Bad Rough Alone is. Ez a sláger délután, de hamarosan kezdődik majd a kívánság műsor, úgyhogy ha van egy olyan dal, ami feldobná a délutánjukat, estéjüket, akkor mindenképpen írják meg nekünk, hogy mi az, én pedig leforgatom. Vagy tudják mit? Akár azt is megírhatják, hogy az önök számára mi volt az idei nyár legmeghatározóbb slágere. 0630303098, és hát persze jöhetnek a közlekedési infók is ugyanerre az SMS számra, vagy akár föl is hívhatnak minket ezen a számon. Infoblokkunk után pedig Lojdalával megyünk tovább, szól hamarosan a Get Lucky.
1: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
2: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
1: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
2: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Igen, az autóban is.
1: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük. A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát. Részletek toyotasakura.hu.
4: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
5: És bedobta!
6: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
5: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
6: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MDA Bank, MVM és MOL.
7: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
8: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color Nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Colornyomda.hu.
9: Világhíres kórus, a London Community Gospel érkezik a Margit-szigeti színházba szeptember 4-én. Ők Madonna és Kylie Minogue partnerei, akik ötvözik a popot, a jazzt és az R&B-t a gospel zenével. Élénk koreográfia és vokális bravúrok. Margit-szigeti-színház.hu.
10: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben! Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
11: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
12: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a puk.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Gyöngyösön a Barátok tere 3 szám alatt a Mátrai Művelődési Központban, Budapesten a Károly körút 3/A szám alatt az Asztóriánál, vagy Szigethalmon a Városi Szabadidő Központban.
1: A reklám után.
0: Nézzük, mit ígérnek nekünk a meteorológusok a következő napokra. Nos, csütörtökön a napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék pedig már nem valószínű. A keleties szél néhol megélénkülhet, főként a Dunántúlon lesz szeles az időjárás. A legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 30-32 fok körül alakul térségünkben, de az ország déli felén akár 34 fokig is melegedhet az idő. Pénteken mi is megtapasztaljuk majd a 33-34-35 fokot, mert akkor lesz ezen a héten itt nálunk a legmelegebb, de szombaton jön egy hidegfront, ami miatt mérséklődni kezd majd a nappali felmelegedés. Szétnézünk az utakon, baleset nehezíti a közlekedést Kistarcsán, a bevásárlóközponti felüljárón, de baleset okoz fennakadást a Könyves Kálmán körúton és a Rákóczi híd felé a Vajda Péter utcánál. Itt a forgalom a külső sávban halad, és torlódással lehet számítani. Az M0-ás keleti szektorában is volt egy baleset Becsés közelében az M5-ös felé, három személyautó ütközött. A 39-es kilométernél lezárták a belső sávot, a torlódás már több mint 6 kilométeres. Az M1-esen pedig a Budapest felé vezető oldalon négy személyautó ütközött össze Bicske közelében, a 37-es kilométernél az átterelt sávon megállt a forgalom, így most személyautóval is érdemes inkább a külső sávot választani, bár ott is nagyon lassan lehet csak haladni. A 31-es számú főúton pedig Szentmártonkáta közelében egy kamion sodródott le az útról, a 60-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Vissza a fővárosba sávlezárásra készüljenek a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert-Érsai út csomópontban elektromos közmű javítása miatt és csatornaépítés miatt útszűkül kell áthajtani a 13. kerületben a Keszkenő utcában a Szent László útnál. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítva.

Benson Boone-tól szólt a Mystical Magical itt a Sláger FM-en. Mindjárt 6 óra lesz, úgyhogy jöhetnek a kívánságok. 6 órakor rajtul a kívánság műsor, de előtte még a friss információk jönnek. No meg a Viva Kovács.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bambuleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás slágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29. Siófok plázs. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
2: A csillagpatikákban 20% kedvezménnyel vásárolhat az önkiszolgáló polcokról augusztus 31-e és szeptember 6-a között. Kupon a Veszprémi hétnapban. További részletek a patikákban. Csillagpatikák, biztos pont az egészségben.
3: Miénk itt a film? Zárd a nyarat a Veszprém Balaton filmpiknikkel. Augusztus 27-e és 29-e között vár Veszprém és Balatonfüred az év legjobb magyar filmjeivel és filmklasszikusokkal. Szabadtéri vetítések, közönség találkozók, sztárok, koncertek, gyerekprogramok. Veszprém Balaton filmpiknik. 3 nap telefilmes élményekkel. Veszprémpiknik.hu.
4: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
5: Runner futár. Az én hősöm.
4: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.

0: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezd zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
1: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja.
2: Ha megkeresik online vagy telefonon,
0: kérjük mondja el. Sláger FM.
3: Köszönjük!
2: A reklám után.

0: Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökjelöltjét. Balatoni agroturisztikai együttműködési hálózatot hoztak létre Keszthelyen. Csütörtökön kezdődik a megújult Veszprém Balaton filmpiknik. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Meghallgatta a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökjelöltjét. Ligeti Miklós szerint az elszámoltatás nem válhat boszorkányüldözéssé, a hivatalnak pedig más hatóságokkal együttműködve kell helyreállítania az államba vetett bizalmat. Unger Anna Róza úgy vélte, gyors, jogerős ítéletekre nem lehet számítani. Az első időszak a korrupciós rendszer feltárására és az eljárások elindítására lehet elegendő. A politológus mintegy 150 fős szervezet létrehozását tervezi. Sárvári Nikolász a jogállamiság részeként működő független hivatalt képzel el, amely nemzetközi tapasztalatokat is felhasználna a külföldre menekített vagyon felkutatásához. A meghallgatáson a Fidesz képviselői nem vettek részt. A hivatal vezetőjét várhatóan pénteken választja meg az országgyűlés. Balatoni agroturisztikai együttműködési hálózatot hoztak létre a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kezdeményezésére Keszthelyen. A hálózat felsőoktatási, kutatási, önkormányzati, turisztikai, agrár és gasztronómiai szereplőket kapcsol össze. A cél a Balaton fenntartható 4 évszakos és helyi értékekre épülő turisztikai kínálatának fejlesztése. Az együttműködés a gyakorlati felsőoktatást is erősíteni, és a tó közvetlen környezetén túl a tágabb térség településeit is bevonná. Az E.ON hálózatfejlesztési munkái miatt augusztus 24-e és szeptember 18-a között lezárták a Buhim utcát Veszprémben. A Buhim utca 3 és a Tököli Imre utca 1 közötti szakaszon új földkábeles elektromos hálózatot építenek ki, ami közterületbontással jár. Kérik az arra közlekedőket, hogy a lezárás idején a megváltozott forgalmi rendre figyelemmel közlekedjenek. Bezárt a Veszprémi Kórház COVID-19 oltópontja. A Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc Kórház oltópontján a továbbiakban nincs lehetőség a koronavírus elleni vakcina felvételére. Az intézmény a döntést az oltóanyagok felhasználhatósági idejének lejártával és az oltás iránti érdeklődés jelentős visszaesésével indokolta, írta a veol.hu. A Csolnoki Ferenc Kórház korábban vármegyei szinten kijelölt oltóhelyként működött, az utóbbi időben pedig időszakosan volt elérhető a COVID-19 elleni oltás a kórházban. Augusztus 27-e és 29-e között rendezik meg a megújult Veszprém Balaton filmpikniket, amely az Európa Kulturális Fővárosa program koncepciójához tér vissza. A fesztivál célja, hogy meghatározó találkozási pontja legyen a magyar filmnek, miközben erősebben kapcsolódik a régió kulturális karakteréhez. A rendezvény házigazdája Osvárt Andrea színésznő producer mesélt a fesztiválról a Sláger FM-nek.
1: Idén 3 napos rendezvény lesz Veszprémben és Balatonfüreden, kb. 70 film fognak vetíteni, lesz ezek között rövidfilm, mozifilm, rajzfilm, dokumentumfilm, ezen kívül a vetítéseken kívül lesznek szakmai beszélgetések filmesekkel, közönségtalálkozó, koncertek, úgyhogy nagyon-nagyon különleges a program, és nagyon sokszínű, úgyhogy aki szereti a szabadtéri mozizást, meg a kötetlen beszélgetéseket, az biztos, hogy talál magának megfelelő programot, és idén nem lesz verseny a filmek között, tehát nem versengésről szól az egész, egyetlen egy díjat fogunk átadni utolsó nap, ami a közönségdíj lesz, és erre folyamatosan lehet leadni a szavazatokat a fesztivál során.
0: A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
2: Köszönjük szépen a híreket. Jön az időjárás előrejelzés. Hát nagyon úgy néz ki, hogy a szeptember eleje nem hoz majd évszakváltást. Dacára annak, hogy szombaton elér bennünket egy újabb hidegfront, és pár fokkal csökken majd a napközbeni felmelegedés. Az igazi ősz még egy kicsit várat magára, de azt hiszem, hogy ezt nem is bánjuk, és azt sem, hogy egy picit mérséklődnek majd jövő héten a napközbeni hőmérsékleti értékek. Szombatig azonban még vár ránk 2 igazán forró nap. Csütörtökön 30-32, pénteken 33-34 fok várható, és sok lesz a napsütés is, csapadékra pedig csak elszórtan lehet számítani, főként az ország északi északkeleti területein, és hát arra felé sem jönnek nagy esők. Nézzük, mi a helyzet az utakon. A fővárosban a Könyves Kálmán körúton történt korábban egy baleset, ami továbbra is fennakadást okoz a Rákóczi híd felé, a Vajda Péter utcánál. Itt a forgalom csak a külső sávban tud haladni. Városon kívül pedig az M0-áson Vecsés közelében az M5-ös felé vezető oldalon volt egy baleset. A 39-es kilométernél ugye megszűnt már a korlátozás, de még mindig torlódik a forgalom. Az M1-esen pedig a Budapest felé vezető oldalon Bicske közelében 4 személyautó ütközött össze. A 37-es kilométernél az átterelt sávon megállt a forgalom, és volt egy baleset a 31-esen is Szentmártonkáta közelében, a 60-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Vissza a fővárosba, sávlezárás van a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon, a vasúti híd felújítása miatt, emiatt gyakran alakul ki itt torlódás. A Margit körúton a Margit híd felé a Szénatérnél felújítás miatt kell sávlezárásra készülni, és dolgoznak a 14. kerületben a Kacsó-Pongrác úton, távhővezetéket építenek, ezért kifelé a Rákospatak utca előtt időszakosan sávlezárás fogadja az autósokat. Jó utat!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul már is a kívánság műsor, és benne Szandi kérését teljesítem, aki azt írja: sziasztok, nekem az idei nyár egyik legfeledhetetlenebb élménye a One Republic koncert volt. Tőlük szeretnék kérni egy dalt. Szandi, remélem jó lesz a Run, mert ezt forgatom neked.
4: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
3: Schlager FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Fura ellentmondás, de a pszichológusok szerint néha a legszomorúbb dalok tesznek boldogabbá bennünket. Tehát remélem, hogy Chris Rea dala, a The Blue Café önöket is boldoggá tette. Ez a Sláger FM, és benne folytatódik a Kívánság műsor azokkal a dalokkal, amiket önök a legjobban szeretnek. Csak írják meg, hogy mi az, 0630303095-8. Igyekszem sok-sok kérést, kívánságot, óhajt-sóhajt teljesíteni. Ugye szinte egész nyáron őrült hőség volt, sorra dőltek meg a hőmérsékleti rekordok, és hát többek között mi is szinte minden nap elmondtuk önöknek, hogy a nagy melegben nem érdemes erősen fűszeres, csípős, zsíros ételeket fogyasztani. Most azonban jön egy olyan program, amin az erős, csípős ízek a főszerepet játsszák. A Nagymarosi Csípős Fesztivál a Dunakanyar egyik legkülönlegesebb gasztronómiai eseménye, és ennek éppen most jött el az ideje, augusztus 29-én szombaton rendezik meg a 14. Nagymarosi Csípős Fesztivált. A főtéren minden lesz, ami csíp, kiállító gasztronómiai élmények, csípős evőversenyek, és hát olyan zenei programok, na meg gyerekprogramok, amiket garantáltan csípni fogunk. Például föllép a Contactus Country, a Negro Oro Balkan Baggage, de a Jó Világ Van koncertjét is meghallgathatjuk, akik Szlovákiából érkeznek, hogy muzsikáljanak nekünk. Szóval nagyon jó kis program lesz ez szombatra. Itt a Sláger FM-en pedig nézzük, mivel megyünk tovább. Kedves Kata, Tominak üzenem, hogy holnap hívni fogom, és küldöm neki a New Level Empire új dalát. Eszter írta nekünk ezt az üzenetet. Eszter, el ne felejtsd hívni Tomit. Már is jön a dal. Sziasztok kolléganőmnek, Gabinak. Játsszatok le, léci, a Pet Shop Boys-tól valamit, mert kezd kiborulni. Köszi, ezt Brigi írta nekünk. Hát, Brigi, nagyon remélem, hogy a kolléganődet megnyugtatja majd. A Pet Shop Boys dala már is érkezik, az Always on My Mind.

0: Jó levelem, Pajor újdonsága szólt, ez volt a Valami legyen itt a Sláger FM-en, és ez a kívánság műsor, hát az én kívánságom az az, hogy legyen nekünk egy masztőr a stúdióban, Ortutai Dóri érkezett, masztőr helyett, szia!
1: Szia, Katám, figyelj, óriási ötlet, de tényleg, tehát nincs az a masszázs idő szerintem, amikor azt lehet mondani, na jó, most elég, és hagyd abba.
0: Igen.
1: Na most képzeld el, van egy németországi hotelnek a wellness központjába, beállítottak egy robotot.
0: De masszírozni?
1: Képzeld el, ez a robot veszi át a vendégek masszírozását, tulajdonképpen csak azért, mert hogy valljuk be, mondjuk szeretném, hogy engem 2 órán át masszírozzon valaki, nem fogja, mert elfárad a keze, mondjuk a 8. kezelés után meg már tényleg az a hócipője. Igen, hiába ez a munkaköre. És ez a gép egyébként fűthető kövek vannak a fejénél, állandó hőmérséklete van, vörös fény, pihentető zene, minden extra van benne, és a vendégek kézi erővel állíthatják rajta azt, hogy milyen sebességgel legyen, tudjuk állítani azt, hogy most ez erősebb legyen, vagy gyengédebb legyen. Annyira megy a sztori, annyira megy a dolog, hogy a szállodalánc jövő év elején több szállodájában is majd beveti ezt a lehetőséget.
0: Mert ugye ez a masszírozó robot gyakorlatilag fáradhatatlan.
1: Pontosan.
0: És minden nyűgünket, gondunkat, bajunkat meghallgatja.
1: Hát igen, nagyon szeretnék egy ilyet.
0: Én biztos nem tudnék lemondani az emberi masszírozóról. Uh-huh. Nekem kell a kontaktus, kell az, hogy tudjunk beszélgetni masszás közben. De nem mondom azt, hogy nem próbálnám ki ezt a robotmasszört.
1: Igen, jövőre mehetünk egyébként.
0: Jó, oké. Dorci, nagyon szépen köszönjük téged, viszont lefoglallak 7 órára, jó? Stipistop, gyere ide híreket mondani. Mi pedig megyünk tovább. Nikinek küldök egy Sabrina Carpenter számot, ha lehet ezt. Detti írta nekünk, természetesen lehet, úgyhogy már is érkezik a Tears.
2: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: hátra a meteorológiai nyárból, ami az előzetes adatok alapján nagy valószínűséggel minden idők legszárazabb és második legmelegebb nyara lesz. A következő napok még hőséget tartogatnak, de aztán szombaton jön egy hidegfront, ami túlságosan nagy lehűlés nem okoz majd, de azért érezhetően csökken egy kicsit miatt a napközbeni felmelegedés. Holnapra 30-32 fokot ígérnek a meteorológusok, és azt, hogy javarészt napsütésben töltjük a napot, pénteken pedig akár 33-35 fokot is mérhetünk itt a fővárosban, és akkor is szikrázó lesz a napsütés, és hát a nyár utolsó hétvégéjére is nyugodtan lehet szabadtéri, sőt, strandprogramot keresni. Jön a segítség az úton lévőknek. Ugye korábban volt egy baleset a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Vajda Péter utcánál. Itt a forgalom továbbra is csak a külső sávban tud haladni, úgyhogy torlódik a forgalom. De tart még a délutáni csúcs, úgyhogy akadozik a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól. Az Alkotás utcában és tovább a Krisztina körúton a Vérmező útig, a Margit körúton a Szél Kálmán tér felé a Széna tér előtt, valamint a budai alsórakparton a Szabadság hídtól a Margit hídig, és sokan hajtanak a Tököli úton is a Tér előtt, valamint a Károly körúton, az Asztóriánál. A 19. kerületben a Nádasdi utcában, a Batthyány utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert csatornát javítanak. Csepelen lezárták a Széchenyi István utcát a Kassai utcánál vízvezeték javítás miatt, az M3-as bevezető szakaszán pedig a Szerencs utca előtt csatornajavítás miatt van útszűkület, és sávlezárásra készüljenek a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert-Irsai út csomópontban is elektromos közmű javítása miatt. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan.

Gloria Estefantól szólt, volt az Everlasting Love itt a Sláger FM-en, és azt hiszem, hogy valamennyiünkre ráfér egy kis lazítás még mielőtt elkezdődne a szorgalmi időszak. Hogyha nem volt elég pihentető a nyár, vagy túlságosan pörgősre sikerült, akkor itt az idő, hogy egy kicsit levezessük a feszültséget és lenyugodjunk. Hát erre remek lehetőséget ad a hangoló túra, amit Handpan koncert kísér majd Visegrádnál. A visegrádi Apátkúti völgy árnyos erdeibe csábítanak bennünket, ahol egy könnyű, mindenki számára teljesíthető túrán fedezhetjük fel a patakpartok, erdei ösvények és a Dunakanyar egyik legszebb völgyének nyugalmát. A túra során pedig virágemese, Handpan dallamai segítenek kiszakadni a hétköznapi zajból és ráhangolódni a körülöttünk lévő világra is, megélni a jelen pillanatot. Ez nem egy teljesítmény túra lesz csupán, egy kellemes séta, ami segít visszatalálni önnön eszenciánkhoz, úgyhogy ez ragyogóan felkészíthet bennünket a szeptemberre, mindez szombat délután. A kirándulás a visegrádi fűvészkert mellől indul majd. Itt a Sláger FM-en pedig folytatódik a kívánság műsor. Szia Kata, ha lehet, akkor Alex Warren-től kérném az Ordinary-t, nekem attól lesz mindig nyári hangulatom. Móni írta nekünk ezt az üzenetet. Oké, Móni, már is érkezik a dal. Hello, a Womack & Womack dalát ugye le tudjátok forgatni, ha igen, Árpinak küldöm és üzenem, hogy köszi a fuvart. Ezt pedig Kriszti írta nekünk, úgyhogy szól már is a Teardrops Árpinak.

tényleg ott van ebben a dalban a nyár. Alex Warrenton szólt az Ordinary, ami a tavalyi nyár meghatározó slágere volt. Itt a Sláger FM-en pedig a következő órában is folytatódik a kívánság műsor, de még a hírek előtt teljesítem Kincső kérését, aki a tesójának, Lucának kéri a Margaret Island Veled minden című számát, úgyhogy ez zárja az óránkat.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Egy magyar állampolgárt keresnek a nepáli villámárvíz után. Az országos kórház főigazgató felmentette tisztségéből a hatvani kórház főigazgatóját. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája a budapesti állatkertben is. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A nepáli tiszteletbeli konzul tájékoztatása szerint egy magyar zarándok tartózkodott a nepáli villámárvíz helyszínén, az ő azonosítása és tartózkodási helyének tisztázása folyamatban van. A külügyminisztérium közölte, hogy a konzulok folyamatosan nyomon követik az eseményeket és kapcsolatban állnak a helyi hatóságokkal. A nepáli hatóság legalább 384 turista, köztük 291 külföldi állampolgár eltűnését jelentette azután, hogy szerdán villámárvíz söpört el több falut Nepál északkeleti részén. A hatóság szerint a katasztrófa több mint 50 ember életét követelte, és megrongált utakat, hidakat és energetikai létesítményeket a Tibethez közeli területeken. Tóth Árpád országos kórház főigazgató felmentette tisztségéből Szedlák Miklós Györgyöt, a 60. Albert Schweitzer kórház rendelőintézet főigazgatóját, közölte az országos kórházi főigazgatóság. A főigazgatói feladatokat augusztus 27-től Valentin Népa Fioletta, az intézmény orvosigazgatója látja el megbízott vezetőként, írja a 24.hu. Az okfő közleménye szerint a 60. kórház a közelmúltban részese volt egy 83 éves beteg halálával végződő nem kívánatos eseménynek. Az ügy kivizsgálása a kórházban és a betegszállítást végző egészségügyi szolgáltatónál is folyamatban van. A betegszállító szervezet két munkatársát határozatlan időre felfüggesztették a betegellátáshoz kapcsolódó munkavégzés alól. Korábban a lap megírta, hogy egy 3 éve fekvő beteg asszonyt még élve stabil állapotban szállítottak a 60. kórházba, másnap azonban már holtan vitték haza a betegszállító autóval. Ősszel Békés Csabán, Miskolcon, Debrecenben, Szekszárdon, Budapesten és Székesfehérváron találkozhatnak a hazai kis- és középvállalkozások a régió meghatározó nagyvállalataival az Országos Kamarai Beszállítói Programban. A rendezvényekre elsősorban a jármű, fém és műanyag, élelmiszer és elektronikai ipar szereplőit várják, de más szektorok képviselői számára is nyitott a lehetőség. A fórum sorozat közvetlen üzleti tárgyalásokat, piacbővítést és beszállítói felkészülést biztosít a résztvevők KKV-k számára. Különleges élményekkel, izgalmas programokkal és 20 féle egész este működő helyszínen várja a látogatókat a budapesti állatkert. A 15. állatkertek éjszakáján, amelyet pénteken este tartanak 19 órától éjfélig. A kert a szokásos nappali nyitvatartás után bezár, majd 19 órakor újra kinyit az esti programokra érkezők előtt. Látványetetések, tigris, oroszlán és óriás vidra programok, elefánt tréning, kígyó találkozó, búvármerülés a cápasuliban, trópusi eső a pálmaházban, planetáriumi vetítések, fényfestés, kézműveskedés és a közel 120 éves Schaffner körgyinta is várja a vendégeket. Több állatház, köztük a Pálmaház, a Sárkányház, a Varázshegy és a Cápasuli is nyitva lesz pénteken este. 6 év után visszaköltözött az Egyesült Államokból Nagy-Britanniába Harry Sussexi herceg és családja. A BBC beszámolója szerint a herceg feleségével, megő hercegnővel és 2 gyermekükkel érkezett szerdán Angliába magánrepülőgépen. Udvari források úgy tudják, hogy a család a délnyugat-angliai Cotswolds térségében lakik majd. A lakhely pontos helyszíne nem ismert, és a média értesülések szerint nem a királyi család tulajdona. A gyerekeket már beíratták egy brit iskolába, ahol a jövő héten kezdődik a tanítás. A BBC szerint egyelőre nem tisztázott, hogy a család biztonsági védelméről kigondoskodik és ennek költségeit kifizet. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Nézzük a meteorológiai előrejelzést. 27 fokot mutat most a Sláger FM hőmérője is. Ahogy ezt a meteorológusok ígérték, felszakadozott a felhőzet. Az éjszakai órákban tovább csökken majd a felhők mennyisége is. A holnapunkat napsütésesen indítjuk, bár a délelőtti órákban most már úgy néz ki, hogy érkeznek gomoly felhők is, amikből esőre is lehet számítani. No, nem lesz jelentős a csapadék mennyisége, de nem árt, hogyha esernyővel felszerelkezve indulunk el holnap. Egyébként reggel 18-19 fok lesz, délutára pedig 29-30 fokot, és délutára már ragyogó napsütést ígérnek a szakemberek. Az úton lévőknek hasznos tudni, hogy történt egy újabb baleset a 12. kerületben az Istenhegyi úton, a Béla Király útnál. Itt a forgalom egy sávon váltakozva halad, és a Könyves Kálmán körúton is volt korábban egy baleset a Rákóczi híd felé a Vajda Péter utcánál. A forgalom itt a külső sávban tud csak haladni, torlódásra számítsanak. És a Fiumei úton is volt egy baleset az Orci tér felé a Baross tér után a külső sávban. Városon kívül pedig az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Tata környékén történt egy baleset a terelés kezdeténél. A 61-es kilométernél mindkét forgalmi sáv járható, de útszűkületre is, emiatt lassulásra kell számítani. A 31-esen pedig Szentmártonkáta közelében egy kamion sodródott le az útról. Itt is félpályás az útlezárás. Vissza a fővárosba, lezárták a 8. kerületben a Dankó utcát, a Magdolna utca és a Kálvária tér között, mert felújítják a csatornát, és beszakadt az útpálya a Bajcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt, úgyhogy itt lezárták a külső sávot. Jó utat kívánok!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: A kívánság műsor folytatásában pedig van ezt a kérése teljesül, aki Marcinak küldi a Solvay Valaki mondta című számát, előtte pedig Katy Perrytől a Teenage Dream-et forgatom, ezt pedig Anna küldi a lányának, Biancának, úgyhogy ezzel rajtol az óránk. Sláger!

A dal, aminek mindenki emlékszik a koreográfiájára, de csak kevesen tudják eltáncolni. Bill Medley-től szólt az I've Had a Time of My Life itt a Sláger FM-en. A Dirty Dancing egyik legnagyobb slágere lett ez a dal. Itt a Sláger FM-en pedig még ebben az órában tart a kívánság műsor, úgyhogy jöhetnek az üzenetek. Még az üzenetek, kívánságok előtt fesztiválozunk egy kicsit, ugye? A Lajos Mizsei Napok rendezvény sorozata tart már csak nem két hete, és hát még ezen a hétvégén is várnak bennünket fantasztikus programok. Pénteken este például az iskolatónál egy szabadtéri mozipikniken vehetünk részt. A Vaiana című filmet nézhetjük majd meg, amely Hawaii-ig repít bennünket. Másnap pedig már reggel 9-kor kezdődik a Bográcsban készített ételek versenyen, meg a süteménysütő verseny, de nem csak ételekben, testmozgásban is próbára tehetjük magunkat, mert hogy szintén reggeltől fekvenyomó versenyt is rendeznek. Aztán várja a gyerkőcöket egész nap a Mesevilág játéksziget. Lesz traktor és veteránjármű kiállítás és találkozó. A veteránjárművek, traktorok, mezőgazdasági munkagépek fel is vonulnak majd. Koncertezik az Istkiri gyerekzenekar, a Marching Jazz Band, este pedig a Falada Flow, úgyhogy ott a helyünk ezen a Lajos Mizsei Fesztiválon még ezen a hétvégén. Aztán, hogyha kibulisztuk magunkat, jöhet az ősz. Itt a Sláger FM-en pedig jöhetnek a kérések. Sziasztok, férjemnek, Ákosnak küldöm Damiano Davidtől a The First Time című dalt, mert az első pillanattól imádom. Oké, már is érkezik a dal. Sári írta egyébként nekünk ezt az üzenetet. Orsi pedig azt írja, sziasztok, barátnőmnek, Diának üzenem, hogy idén nyáron sem jött össze, se baj, majd jövőre, és küldöm neki a Take a Chance on Me című számot, ha lehet az írésértől. Oké, Orsi, Diának szól a dal.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan egy valóságos szerelmi vallomás forgott Emilio Davidtől, ez volt a The First Time, és valaki már is itt van velünk a vonalban, üdvözlöm, ez a Sláger FM.
1: Üdvözlöm, feleségemnek szeretnék kérni egy tettes pótszámot.
0: Oké, üzene valamit kedves feleségének?
1: Hát, hogy én a legszebb, és a leggyönyörűbb, és a legkedvesebb, nem ragozom tovább, én a minden.
0: Ő a leg-leg-leg, oké.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Én is köszönöm, hogy hívott bennünket, és akkor jó utat kívánok, mert úgy hallom, hogy úton vannak.
1: Igen, úton vagyunk. Ausztriában élünk, és imádjuk, és minden nap hallgatjuk a Slágerrádiót.
0: Nagyon szépen köszönjük. Jó utat!
1: Buszontás mindenkinek, köszönjük.
0: Már is forgatok akkor útravalónak egy jó kis Depeche Mode-dal, de előtte azonban Kati kérését szeretném teljesíteni, aki a kolléganőjének, Trixinek üzeni, hogy most már visszatérhetne a szabadságról, jó lenne végre újra végig pletykálni az ebédszüneteket, és küldi neki Kálai Sanders András Csak veled című dalát.

0: De csak a délelőtti órákban, délutánra megint felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, a reggeli 18-19 fokból pedig hamar 29-30-31 fok lehet, és vár még ránk egy forró nap, péntekre ugyanis megint nagy hőséget ígérnek a meteorológusok, aznap akár 33-35 fokot is mutathatnak a hőmérőink, és aznap már egész nap szikrázó napsütést élvezhetünk, vagy nyöghetünk, ki hogy áll a kánikulához. Jön a segítség az úton lévőknek. Baleset okoz fennakadást a Fiumei úton az Orci tér felé a Baross tér után a külső sávban, úgyhogy itt legyenek nagyon türelmesek, és tart a helyszínen és a Könyves Kálmán körúton is a Rákóczi híd felé a Vajda Péter utcánál. A forgalom itt csak a külső sávban tud haladni, és itt is torlódik a forgalom, és még van torlódás a Margit körúton a Szél Kálmán tér felé a Széna tér előtt. Ennek ugye az az oka, hogy zajlik itt egy felújítás, ami miatt sávlezárás mellett tudunk csak haladni, és szintén torlódik a forgalom a Budai alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Rákóczi úton mindkét irányban a Blahalujza tér előtt, illetve a Károly körúton az Asztória előtt. A Bajcsy-Zsilinszky úton beszakadt az útpálya kifelé az Andrássy út előtt, ezért itt lezárták a külső sávot. A 9. kerületben a Vágóhíd utcában a Soroksári út szerviz útja és a Vaskapu utca között mindkét irányban szakaszos útszűkület van szegélyépítés miatt. A 19. kerületben pedig a Nádasdy utcában a Batthyány utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert javítják a csatornát. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez volt a Velhaló dala, a rakpart itt a Sláger FM-en, és a idén nyáron is sokat üldögéltünk a rakparton, és aggódva figyeltük, hogy milyen alacsony a Duna vízállása. Reméljük, hogy az érkező hidegfront és esőfelhők ebben most már hamarosan hoznak nagyobb változást. No, de itt a Sláger FM-en még tart a kívánságműsor, de már nem sokáig, hiszen csak 8-ig tudom a kéréseket teljesíteni, úgyhogy siessenek, gyorsan írják meg, hogy mit szeretnének hallani. Amíg gondolkodnak, addig táncra hívom önöket. A Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán ugyanis egész nyáron várt ránk az ingyenes táncház. Holnap este is lesz egy táncházi program, ezúttal a 10 éves jubileumát ünneplő Sarjó Banda muzsikál majd nekünk, akik éveken át voltak a gazdái a budapesti Fonó Budai Zeneház népszerű kamasz táncházának, amivel sikerült a saját korosztályukat is bevezetniük a néptánc világába. Ők szolgáltatják majd a muzsikát, hozzájuk pedig a Magyar Táncművészeti Egyetem 2 végzett hallgatója csatlakozik majd, a Magyar Állami Népi Együttes táncosai Makula Zoltán és Busai Bori, akik mutatják majd nekünk az alaplépéseket. Mindez tehát holnap este 6 órától a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadánál, és akkor nézzük az üzeneteket. Szia Kata, én egy Juanes koncertre jutottam el a nyáron, ő is fergeteges volt, tőle is játsz le valamit. Üdv Erika, írta nekünk ezt az üzenetet, drága Erika, egy kicsit irigykedem most, Juanest én is nagyon, de nagyon szeretem, és hát a kedvenc dalom tőle a La Camisa Negra, ami már is neked forog.

Fábián Júli emlékdal lassan zárja a mai kívánság műsorunkat, hiszen 7 perccel járunk 8 óra előtt, úgyhogy már csak egy kérésre van időnk, de ígérem, holnap innen fogjuk folytatni. Az utolsó kérés pedig Zsoltitól futott be. Hello Kata, most értem haza a munkából, és próbálok lazítani. Ehhez kérném a Hooligans-től a Félembert. Köszönöm szépen, nincs mit, jó lazítást!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Kapcsolj ki a zajból, kapcsolódj be a történetekbe. Egy hely, ahol mindig vár rád a következő fejezet. Ötvös Károly Könyvtár. A legjobb sztorik itt kezdődnek.
2: Miénk itt a film? Zárd a nyarat a Veszprém Balaton filmpiknikkel. Augusztus 27-e és 29-e között vár Veszprém és Balatonfüred az év legjobb magyar filmjeivel és filmklasszikusokkal. Szabadtéri vetítések, közönség találkozó, sztárok, koncertek, gyerekprogramok. Veszprém Balaton filmpiknik. Három nap tele filmes élményekkel. Veszprémpiknik.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: Afrika szépsége, Európa kényelme Eger mellett a Bambara Hotelben. Egzotikus, fűszeres, nyugat-afrikai életérzés várja, különleges környezetben családjával vagy párjával. Várja a Bambara Hotel és az elveszett majomváros, a Bükki Rejtélypark tematikus világa, ahol a stílus, Afrika és a családbarát luxus találkozik. www.bambarahotel.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM.
9: Köszönjük!
0: A reklám után 103.1. Sláger FM Veszprém. Hírek.
10: 63 milliárd forintba kerültek a Tisza kormány első szociális intézkedései. 10 millió forintból újult meg a Gyulafirátóti kastélykert. Új helyszínekkel, programokkal és élményekkel bővült a Best of Balaton ajánlása. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Néhány napon belül a parlament elé kerülhet a 2026-os költségvetés módosítása. Kármán András pénzügyminiszter szerint a Tisza kormány első szociális intézkedései 63 milliárd forintba kerültek. Az aszály és az energiaválság kezelésére mintegy 500 milliárd forintos havária alapot hoztak létre, amelyből a károk enyhítését és az elmaradt beruházásokat finanszíroznák. A kormány közben több mint 400 milliárd forinttal csökkentette az idei kiadásokat, szerződések felülvizsgálatával, támogatások mérséklésével és beruházások átalakításával. További 300 milliárd forintos megtakarítást remélnek a pazarlónak ítélt kiadások megszüntetésétől. A módosított büdzsébe 10 milliárd euró uniós helyreállítási forrást is beépítenek. 10 millió forintból újult meg a Gyulafirátóti kastélykert, a régi óvoda korábban kihasználatlan udvara. A fejlesztés a veszprémi részvételi költségvetés egyik tavalyi nyertes ötlete volt, amelyet a helyiek szavazatai alapján valósítottak meg. Az új közösségi térben kemence, fedett rész, szalonnasütő és kültéri mozizásra alkalmas terület is készült. A kertet augusztus 20-án a második Gyulafirátóti kenyérünnepen adták át. Az eseményen megáldották az új kenyeret és köszönetet mondtak mindazoknak, akik részt vettek a néhány nappal korábbi tűzelleni védekezésben. A megújult kastélykert a jövőben közösségi programok és találkozók helyszíne lesz. Új helyszínekkel, programokkal és gasztronómiai élményekkel bővült a Best of Balaton ajánlása. A 2021-ben elindított kezdeményezés célja, hogy személyes kedvenceken keresztül mutassa be a tó egész évben felfedezhető arcát. Az idei listára többek között Balatonfüredi, Siófoki, Fonyódi, Balatonlellei és Zamárdi vendéglátóhelyek kerültek fel. Az ajánlások között szerepel a Kőröshegyi Völgyhíd, a Balaton Borbusz és József Attila utolsó sétájának Balatonszárszói útvonala is. A válogatásba bekerültek a Tihanyban, Veszprémben és Szigligeten található kolotkószobrok, valamint kerékpáros és téli programok is. A 2026-os balatoni kedvenceket a Strandfesztiválon mutatták be a közönségnek. Új ideiglenes fedett utasvárót alakítottak ki Veszprémben a Megyeház téren, a színház felújítása miatt megváltozott forgalmi rendhez igazodva, írja a Vehír. A két oldalról zárt pavilon árnyékot ad, és esőben is védelmet biztosít az utasoknak. A buszok érkezési irányába néző üvegfal átlátszó marad, így az utasok és a járművezetők is időben észrevehetik egymást. Az utasváró 5-10 méterre található a buszok megállási pontjától, ezért a V-busz arra kéri az utazókat, hogy a járat közlekedésekor jelezzék fel szállási szándékukat. A pavilon addig marad a Megyeház téren, amíg a jelenlegi ideiglenes forgalmi rend érvényben van. Sport és egészségnapot rendeznek szeptember 12-én a Balatonfüredi Kisfaludi strandon. Az ingyenes programon spinninget, jogát, gerinctornát és zumbát is kipróbálhatnak a résztvevők, emellett közös edzéseket és sportbemutatókat tartanak. Egészségügyi szűrések, kiállítók és életmódtanácsadás is várja az érdeklődőket. A rendezvény kiemelt vendége dr. Schwab Richard gastroenterológus lesz, aki az egészség és a hosszú minőségi élet kapcsolatáról beszél. A színpadon Rubin Tréka és Bene Máté is előadásra tart a mozgás és a tudatos életmód fontosságáról. A családoknak és rendszeresen sportolóknak egyaránt szóló esemény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Köszönöm a figyelmet, a Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

Ez volt a Bombondala a holnaptól itt a Sláger FM-en, így egy perccel 8:45 előtt, és holnaptól lehet majd takarítani Bunyolban, de ma még mindent pirosra fest a paradicsom ebben a spanyolországi városban. Ma rendezték meg immár 79. alkalommal a Tomatinát. Biztos vagyok benne, hogy önök is hallottak már erről a hát kicsit őrült programról, ami turisták tízezreit vonza Bunyol városába. A Tomatina ugyanis arról szól, hogy az emberek paradicsomokkal dobálják egymást. Még mielőtt bárki felszisztenne, ezek olyan paradicsomok, amiket direkt erre a célra termesztenek. Úgy képzeljék ezt el, mint azokat a tököket, amiket direkt faragásra termesztenek, tehát az ízük nem igazán jó, túlságosan savasak, úgyhogy ezeket a paradicsomokat magukban nem jó enni, viszont a héjuk kellőképpen puha, nagyon jól szét tudnak fröccsenni, hogyha eltalálunk velük valakit, és hát ugye a Tomatinán ez lenne a cél. Ma jelző rakéta fellövésével indult a program, ekkor kezdték el lerakni a teherautókról a paradicsomokat, és másodpercekkel később már minden úszott a paradicsom lében. A csatázók a földről is felmarkolták a szétváló paradicsomokat, és azokat is dobálták egymásra. Idén 150 ezer kiló paradicsomot trancsíroztak szét, és hát idén is ki kellett tenni a teltház táblát, mert hogy a korábbi években a hatóságok már 22 ezer főben maximálták a résztvevők számát, ennyi ember számára tudják garantálni a biztonságot, és hát ez a létszám idén is megvolt. Nem irigylem azokat, akiknek ezután Bunyol megtisztítása lesz a feladata. Itt a Sláger FM-en pedig már is megyünk tovább. Én nem paradicsommal, hanem a legnagyobb slágerekkel dobálózom, érkezik a Soho Party, és az éjjel soha nem érhet

0: Ez volt a Kovalszky meg a Vega dala, ha mindenem itt a Sláger FM-en, és hát készülünk szeptemberre, ugye augusztus utolsó hete, általában már arról szól, hogy előkészítjük a füzeteket, bepakoljuk a toltartót, kivesszük az iskolatáskából az esetleg még júniusban benne maradt szendvicset. Szóval augusztus utolsó hete tényleg már egy kicsit a ráhangolódásról szól, és hát a Sláger reggelben is segített nekünk a hangolódásban Pordán Petra és Somogyi Zoli, akik arról beszélgettek Szakács Adrián gyermekpszichológussal, hogy hogyan tudunk segíteni a gyerekeknek a suli kezdés miatti szorongás leküzdésében.
1: Szakács Adrián gyermekpszichológussal az előbb arról kezdtünk konzultálni, hogy hogyan segíthetünk most az iskolakezdéshez közeledve a szorongó gyerekeknek. Én egy picit merész leszek, mert közben viszont most az jutott eszembe, és erre szeretnék rákérdezni, hogy hát azért én közben a pedagógus barátoktól hallom, középiskolából, gimnáziumból is, illetve HR területen dolgozóktól is, a friss munkakezdőkről, hogy nagyon sokan nem bírják a terhelést, és azonnal kiborulnak, elszomorodnak, hogyha kapnak bármilyen negatív visszajelzést, vagy ha bármi rossz dolog történik velük, már pedig a csupa nagybetűs életben azért az emberrel történnek rossz dolgok. Szóval arra lennék kíváncsi, hogy hogyan örködjünk a gyerekek lelki világa felett úgy, hogy közben viszont ne essünk át a ló másik oldalára, és ne ilyen kis ne bánts virág mimózákat neveljünk.
2: Hát ez fontos, hogy azért a kudarctűrésük az így kialakuljon. Mm-hmm. Tehát, hogy azt én nagyon fontosnak tartom, hogyha van egy helyzet, akkor egy gyerek fel tudja mérni azt, hogy most itt a sikert azért érte el, mert hogy ez belőle fakad. Tehát, hogy ő tényleg mindent megtett annak érdekében, hogy sikerüljön. Illetve, hogyha nem sikerül, hogy felméri azt, hogy most én nem tettem bele azt, ami szükséges lett volna ahhoz, hogy sikerüljön. És a kudarcokat is ugyanígy tudja azonosítani. Mm-hmm. Tehát, hogyha valami nem sikerül, akkor felmérje, hogy most ő mennyire volt benne ebben a helyzetben, illetve hogy mennyire volt benne a környezet ebben a helyzetben. Tehát, hogy ne azt tanítsuk, hogy egyértelműen a környezet a hibás, hanem hogy igenis neked is van szereped és felelősséged abban, hogy most sikeres vagy egy szituációban, vagy pedig nem vagy annyira sikeres.
1: És az igaz még, hogy teher alatt nő a pálma? Tehát, hogy azért elvárások is legyenek velük szemben, mert az meg viszont valahol persze, szorongáshoz vagy vezet, hogyha elvárásokkal találkoznak, és ezektől próbálják most őket sokan kímélni.
2: Nem, azt gondolom, hogyha egészséges mértékű elvárásokat állítunk a gyerek elé, akkor annak pozitív hatása van. Tehát muszáj, hogy elvárások legyenek, muszáj, hogy célkitűzések legyenek, mert ugye így tud előrébb haladni valaki az életben. Csak arra kell odafigyelni, hogy ne túlzottak legyenek ezek az elvárások. Tehát, hogy ne olyat várjunk el a gyerektől, aminek a teljesítésére ő képtelen.
3: Azt kérdezi egy kedves hallgatónk, Anna. Sziasztok, a gyerekek nagyon megérzik ugye a szülők rezdüléseit. Ha én magam például stresszelek azon, hogy hogyan fog beilleszkedni, akkor, és hogyan fogja bírni a terhelést, mert hogy elsőbe megy most a kislányom, akkor hogy tudom kezelni a saját szorongásomat, hogy ezt ne ragasszam át rá? Na mondjuk ez egy jó kérdés, igen.
2: De ez abszolút így van, tehát ugye a gyerek leveszi a szülőnek a rezdüléseit minden helyzetben. Hát én nagyon fontosnak tartom az iskola választásnál, hogy a szülő tényleg próbáljon meghinni abban az iskolában, amit választott, és megelőlegezni a bizalmat a pedagógusoknak is, és az iskolának is. Nyilván, hogyha időközben erre rácáfolnak, akkor lépni kell abban a helyzetben, de hogy tényleg próbáljunk meg minél nagyobb biztonságban lenni, és nyilván a szülőnek is arra van szüksége, hogy minél inkább feltérképezze azt, hogy most mi vár a gyerekére, mit várnak el a pedagógusok, ön miben tudja segíteni a gyereket ebben a helyzetben. Milyen az iskolának az értékrendszer, ugye fontos, hogy az iskola és a család értékrendszere azért bizonyos pontokon összeérjen, hiszen ugye akkor tudnak ugyanúgy hatni a gyerekre, és úgy működik tulajdonképpen a nevelés.
1: Anita kérdezi, szorongás vs. elvárások, hogy szorongás versus elvárások,

0: annyi minden van.
1: Annyi minden
0: igen,
1: van.
0: Ezt tehát, kell érteni,
1: tehát, így tehát van. Az ember felnőttként is örül, hogyha a saját szakterületének igen. egy szegmensében igen. nagyon kompetens, és el kell engedni egyéb dolgokat. Tehát ezt a gyerekek felé is kommunikálni kell, hogy nem kell mindenben 100%-ig megfelelni, mert úgysem tudsz.
0: Nagyon szépen köszönjük.
2: Köszönjük Szakács Adrián gyermekpszichológusnak, hogy társult hozzánk.
3: Nagyon remélem, hogy Pordán Petrában és Somogyi Zoliban nincsen szorongás, mert szeptember 1-én ők is visszaülnek majd az iskolapadba, mégpedig Somogyi Zoli egykori gimnáziumába, onnan jelentkezik majd szeptember 1-én a Sláger reggel, holnap pedig innen a stúdióból, úgyhogy ébredjenek holnap is a Sláger FM-mel, és hát töltsék az estét is velünk, megyünk tovább Varga Viktor dalával, jön a Szőkével álmodtam.

0: Ez volt a V-motorok dala itt a Sláger FM-en, a Fekszem az ágyon, és hogyha önök is csak fekszenek az ágyon, és lustálkodás közben hallgatják a Sláger FM-et, akkor ajánlom, tartsanak velünk 10 után is, hiszen akkor jelentkezik majd Esmiller András műsora, a Slágerkult, amelynek ma este egyik vendége Fülöp Tímea lesz, aki 2 éve működő színláz suliáról fog mesélni nekünk, ahol gyerekek, kamaszok és felnőttek találkoznak hétről hétre, játszanak, improvizálnak, beszélgetnek, majd saját ötleteikből előadásokat hoznak létre. Egy picit belefülelünk ebbe a ma esti beszélgetésbe.
1: Nagyon régóta foglalkozom gyerekekkel és fiatalokkal, és most már felnőttek is vannak, tehát most már 3 csoport fut, hamarosan a felnőtteknek lesz egy bemutatója, amit még meg kellett volna ejteni júniusban, de hát annyira elfoglaltak a felnőttek, hogy ez így nem történt meg, nem lehetett, igen. Na, minden esetre igen, színész, szóval...
2: Színi kurzusok?
1: Igen, tehát színjátszó csoportok, kicsiknek, nagyoknak, kamaszoknak, és igen, szóval valamelyik nap az fogalmazódott meg bennem, hogy én nem szeretem az embereket, a felnőtt embereket, én a gyerekeket szeretem,
2: ezt
1: és az állatokat.
2: Magadnak?
1: Igen, ezt így kimondtam magamnak, és ebben tényleg van egy nagy igazság, mert az, amit mondjuk a gyerekek adnak nekem, ezeken a foglalkozásokon, hát az valami tényleg elképesztő. Nagyon, nem mondom azt, hogy nagyon sok idő kellett, mire rájöttem ennek a titkára, hogy hogyan lehet őket megfogni, de tényleg a legérdekesebb az, hogyha ugyanolyan szinten kezelem őket, mint, tehát, hogy felnőttnek kezelem őket, szóval, hogy nincs babusgatás, nincs nyűnyükézés, és egyéb kis, tehát nem úgy...
2: És ezt ők értékelik?
1: És ezt ők nagyon értékelik. Abszolút nagyon értékelik. Minden gondolat, minden, tehát, hogy nagyon sok érzelem kiszokott bukni, nagyon-nagyon csodálatos óráink vannak, amik spontánul keletkeznek, tehát valaki behoz egy témát teljesen véletlenül, és akkor utána 2 órán keresztül tudunk róla mesélni, beszélni, mindenki megosztja a saját kis titkait, gondjait, stb. Természetesen a színjátszás a legfontosabb, és az, hogy mármint, hogy a játék maga.
2: Jó, de
1: a
2: azon
1: játék
2: keresztül nyílnak meg.
1: Igen, abszolút azon
2: van
1: keresztül
2: egy
1: is.
2: Nagyon jó.
1: Igen, és ez a...
2: Eszköz a kezedben.
1: Igen. Ez a színláz suli, ez lett a neve, ez egy ilyen kis rögtönzött név lett, és hát ez maradt, ez 2 éve van már most itt Budapesten, januárban Szilágyi Erzsébet fasor 1, igen, tehát hogy nagyon jó frekventált helyen van, könnyen megközelíthető, és akkor ez egy nagyon kis csodacuki befogadó tér.
2: Hol tudnak jelentkezni?
1: A sinlazsuli@gmail.com e-mail címen, vagy pedig a, tehát hogy van egy színlássuli nevű Facebook oldal és Instagram oldal is, úgyhogy ezt meg lehet keresni, ott vannak.
2: Ez a tiéd?
1: Így van, ez az enyém. Van telefonszám, van e-mail cím, és akkor
2: mindent
1: meg lehet. Mindent megtalálnak.
2: Szuper. És hogy januárt kezdted elmondani.
1: Igen, hogy januárban költöztünk ebbe a térbe, mert nekem nagyon sok... Hát szóval így kiszolgáltatott helyzetbe kerültem sokszor ilyen terembérlés által, és nagyon-nagyon nem volt szimpatikus számomra ez a helyzet, ezért úgy döntöttem, hogy akkor én saját kezembe veszem a dolgokat, és akkor olyan teret adok, és hogy mondják ezt... Igen, ja, hát olyan teret építek igazából a gyerekeknek, ami nekik is nagyon tetszik, és nekem is nagyon tetszik, és akkor tehát a legfőbb dolog az, hogy otthon érezzék magukat, és nagyon sok kedves visszajelzést kaptam, hogy hát, Timi, ez nagyon szép, hogy amit te ebből kihoztál, az nagyon-nagyon cuki, úgyhogy mindig úgy jönnek oda, hogy hazajönnek.
2: De jó. No, a gyerekek, ugye ahogy mondtad, hogy őszintebbek, nyíltabbak, ösztönösebbek is talán, mint a felnőttek?
1: Abszolút. Abszolút ösztönösebbek. Hát még nincsenek megmérkezve.
2: Igen, nincsen megmérkezve, hogy de nem is nagyon lehet trükközni velük akkor ezek szerint.
1: Ez pontosan így van, igen.
2: A színészetnek nincsenek olyan eszközei pedig, amivel ezt lehet? Vagy ti jóra használjátok?
1: Hát most mondhatnám azt, hogy jóra használjuk, de nekem nyilván, tehát hogy nem a egyáltalán nem célom színészeket kinevelni, ezáltal pont az a célom, hogy a gyerekek, tehát hogy két lábbal álljanak a földön, megnyíljanak, és hogy picit szabadabban tudjanak mozogni, játszani, felszólalni, megszólalni, tehát hogy egy picit ezt a lámpalázat is csökkentsük, és nagyon tényleg elképesztő elegük van nekik.
2: Azt mondta, lámpaláz. Tehát ha felszabadultak, válnak, azért az ezért nevezett workshopoknak is?
1: Igazából nem, tehát ugye ez tehát színjátszó csoportok igazából, igen.
2: Szóval. De közben majdnem olyan, mint egy workshop. Tehát, hogyha felszabadítod a kölyköket az alól, hogy ne legyenek megfelelési kényszereik ideje korán egyébként, igen, akkor az egy nagyon komoly személyiségfejlesztés.
1: Abszolút, abszolút, de ezt mind ők csinálják. Tehát, hogy én csak azt tudom nekik,
2: vagy?
1: Igen, tehát én azt tudom nekik nyújtani, amit én tudok, és én tudom őket igazából egy picit jobbra vagy balra terelni, és megadni nekik azt a teret és lehetőséget, amivel ők tudnak dolgozni.
0: Színláz sulihez érdemes megjegyezni, és érdemes meghallgatni este 10 órától a teljes beszélgetést is, itt a Sláger FM-en. Esmiller András és vendége Fülöp Tíme azt számítanak önökre, most pedig megyünk tovább az emberek dalával, jön a Süt a nap.

Baby Gabi és Lányi Lala őrült szerelem című dala szólt itt a Sláger FM-en is. Önök a Slágerestét hallgatják, benne pedig már is érkezik Ortutai Dória friss információkkal, de még a hírek előtt szól a Szuper Sztereó dala.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A kormány elfogadta a kezdeményezést, javulhat a közbiztonság Budapesten. Kiengedték a börtönből Hankó Balázs korábbi kulturális miniszter volt kabinet főnökét, kiírták a pályázatot a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatói posztjára. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormány elfogadta a belső kerületek polgármestereinek közbiztonsági javaslatait. Erről a 6., a 7., a 8., a 9. és a 13. kerület vezetői számoltak be közös közleményben. Felidézték, hogy július közepén fordultak a kormányhoz azonnali intézkedéseket kérve, és 30 napos fokozott ellenőrzés indult. Hósfai Gábor belügyminiszter most arról tájékoztatott, hogy 19 állandó és 90 visszatérő helyszínen lesz koncentrált rendőri jelenlét, amelyeket a kerületek szeptember közepéig jelölhetnek ki. Napirenden van a fővárosi rendvédelmi dolgozók bérpótléka, és készül az előterjesztés, amely valódi hatósági jogkört adna az önkormányzatoknak a dohányboltok szabályozására. Támogatják az objektív felelősség kiterjesztését a kamerával rögzíthető jogsértésekre, és vizsgálják az éjjeli menedékhelyek működésének átalakítását. A belügyminisztérium a főri és a kerületi rendészetek hatásköreinek bővítésére is javaslatot tesz. Kiengedték a börtönből Hankó Balázs korábbi kulturális miniszter volt kabinet főnökét, Koncos Nórát és egy másik gyanúsítottat, akik az NK botrány miatt kerültek Rács mögé, írja 24.hu. Mindkettőjüket 4 hónapra bűnügyi felügyeletbe helyezték, így a 7 gyanúsított közül 3-an, köztük Bus Balázs, Óbuda volt fideszes polgármestere továbbra is letartóztatásban, 4-en pedig felügyelet alatt vannak. A Bács-Kiskun megyei főügyészség szerint a bírói kényszerintézkedéssel elérni kívánt cél ebben a szakaszban bűnügyi felügyelettel is biztosítható. Az NK ügyben a gyanú szerint egy titkos 17 milliárd forintos keretből fideszes rendezvényeket és szervezeteket támogattak, a nyomozók pedig lefoglalták a Fidesz kommunikációs rendszerét és adatbázisait is. Nyilvános pályázatot írtak ki a Magyar Nemzeti Levéltár új főigazgatói posztjára, erről Sári Zsolt államtitkár számolt be. A levéltár az Árpád-kori oklevelektől a rendszerváltás irataig őrzi a magyar történelem alapvető dokumentumait, ezért az intézmény vezetése kiemelt szakmai feladat. A pályázat célja, hogy átlátható eljárásban találják meg a legalkalmasabb jelöltet. A jelentkezési határidő a közzétételtől számított 30 nap, a döntés a határidő lejárta után 60 napon belül születik meg. A munkakör betöltésének kezdete 2026. október 17-e. Elkészítette a Népliget megújításának terveit a főváros, közölte Karácsony Gergely. A főpolgármester Facebook oldalán jelezte, hogy az első lépés az öntözés kiépítése lenne a park alatt futó szürke vízvezeték felhasználásával. Ehhez és a további fejlesztésekhez a kormány partnerségét kérik, mert az állam is tulajdonos a területen. Karácsony Gergely szerint megtörhet a Népligetet folytogató negatív spirál, hiszen felújítják a planetáriumot, a közelben épül a közlekedési múzeum, és új vasúti megállót kap a park. A Budapesti Közművek Nonprofit ZRT keresi a tervezőt a 20. kerületi Nagy Sándor József utcai távhőgerincvezeték korszerűsítésére. A jelenlegi gerincvezeték nagy részt magánterületeken, fák és épületek közelében halad, ami jelentősen nehezíti a feltárást és a régi védő csatornák bontását Pesterzsébeten. Az előregedett vasbeton csatornás vezeték felújítására vonatkozó engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére, valamint a kivitelezés alatti tervezői művezetés biztosítására vonatkozó ajánlatokat szeptember 23-áig várják. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt az újra gondolt régi nyár, amit Dr. Béresnek, Lotfi Beginek és Kollányi Zsuzsénak köszönhetünk, és ez a slágeres teljes nagyon szépen kiderült fölöttünk az ég, úgyhogy gyönyörködhetünk a csak nem teli holdban. Egészen szépen kikerekedett égi kísérünk. Görögországban pedig képzeljék, ezt a nyárvégi teli holdat ezen a hétvégén különleges programsorozattal fogják majd ünnepelni, úgyhogy ha Görögországban járnak, mondjuk, mert még csak most indulnak nyaralni, hát érdemes tudni róla, hogy számos látnivaló, műemlék és múzeum az esti óráktól késő éjszakáig ingyenesen lesz megtekinthető. Összesen 126 turisztikai látványosság nyitvatartási idejét módosították, általában éjfélig, a késői órákban érkezők pedig ingyen nézhetik meg a nevezetességeket. Többek között például Athénban az Akropolis Múzeum egyik időszaki kiállítása is ingyen látogatható, de a Parnassos hegy lábánál fekvő Delfoi ókori romjait is ingyen nézhetjük meg a telihold fényénél, ami egyébként napsütésben is nagyon erősen hat az emberre, biztos vagyok benne, hogy a telihold fényénél még varázslatosabb. Kréta szigetén pedig a Minoszi palota és az ókori Gortyusz régészeti lelőhely is megnyitja kapuit az éjjeli órákra, ráadásul ez utóbbi helyszínen még zenével is kedveskednek a látogatóknak, de lesznek olyan helyek, ahol színházi előadásokkal vagy éppen táncos programokkal készülnek. Na hát, hogyha ezt a hétvégét tényleg Görögországban töltik, akkor le ne maradjanak erről a különleges élményről. De természetesen a nyár utolsó hétvégéje azért nálunk is izgalmas lesz, számos fesztivál és nyárzáró program vár bennünket országszerte, városszerte. Érdemes ezeket is keresni. Én például nagyon izgatottan várom az állatkertek éjszakáját. No de itt a Sláger FM-en a telihold fénye mellé már is forgatom Zoltán Erika dalát, jön a szerelemre születtem.

Ez volt a Honey Beast és az Így játszom itt a Sláger FM-en, és ez a Sláger este, benne pedig készülünk a holnapra. Már is mondom, hogy mire számíthatunk időjárás tekintetében. Nos, korábban azt ígérték a meteorológusok, hogy még két kánikulai nap vár bennünket, az egyik csütörtökön, a másik pénteken. Hát úgy néz ki, hogy a szombaton érkező hidegfront mégsem hűti le annyira a levegőt, úgyhogy még a szombat, vasárnap, hétfő, kedd is kánikulában telik el, majd csak a jövő hét szerdán érkező hidegfronthoz picit hűvösebb napokat. Holnapra 29-30, péntekre 33-34 fokot ígérnek, de szombaton, vasárnap is 32 és 34 fok között alakulnak a csúcshőmérsékletek. Eső nem nagyon érkezik, holnap délelőtt előfordulhat, hogy szemerkél majd az eső, de délután már biztosan nem fogunk elázni, mert a déli órákra minden felhő elvonul majd fölülünk. Úgyhogy nyugodtan felejtsék otthon holnap is az ernyőket. Most pedig megyünk tovább egy jó tanáccsal Geszti Pétertől, jön a Ne feküdj le haraggal, egy vadonatújdal a zseniális zenésztől, előtte viszont császár előttől szól a Nem kell másik.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, hogyha valakinek van kis kertje, vagy akár csak a balkonládában gondoz növényeket, az pontosan tudja, hogy a növényeinknek is nagyon sok kihívással kell szembenézni a változó éghajlati viszonyoknak köszönhetően. Ma reggel a Sláger reggelben Pordán Petra és Somogyi Zoli beszélgetett többek közt a globális felmelegedésről is, illetve arról is, hogy hogyan választunk a klímaváltozáshoz is alkalmazkodni tudó növényeket. Ebben pedig Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze is segített nekik.
1: Bardóczi Sándor, tájépítészmérnök, szakíró, nem mellesleg Budapest főtájépítésze, tudja, hogy hogyan kellene változtatnunk akár a város növényzetén, ehhez pedig reméljük lesz majd pénz is, de talán tud nekünk segíteni abban is, hogy otthon, mondjuk a kertben, vagy akár a balkonon mit tehetünk annak érdekében, hogy a növényeink, amik igencsak megsínylették az elmúlt időszakot, mondjuk bírják majd, vagy a kertünk bírja majd. Jó reggelt kívánunk Bardóczi Sándornak a vonalban. Szervusz!
2: Jó reggelt, szervusztok!
3: Szerinted mi a legfontosabb, amit meg kellene fogadni az embereknek, akiknek akár van kertjük, vagy éppen kertépítést szerveznek?
2: Hát szerintem a legfontosabb az az, hogy nincsen két egyforma kert, és hát attól függően, hogy valaki az Alpok alján él, vagy mondjuk nyírségben, de akár valaki, hogyha Budán él, vagy Pesten, óriási különbségek tudnak lenni. Tehát nincs egy ilyen általános recept arra, hogy milyen növényeket alkalmazunk, az egész biztos, hogy a szárazság tűrőbb irányba kellene elmenni.
1: Hát sokan próbálnak ugye mondjuk olasz nyaralásból, vagy a horvát nyaralásból ihletet meríteni, hogy húha, most már látom, hogy olivafákat is árulnak itt-ott, meg banánfát is láttam
3: meg
1: már.
3: Meg a leanderbe is mindenki
1: tehát,
3: ott szeretett.
1: Induljunk vele, akkor ilyen mediterrán irányba?
2: Hát ezt abszolút nem javasolnám. Aha. Ugye ez egy óriási tévképzet, hogy folyamatosan melegszünk, tehát akkor jön a mediterrán. A mediterránnak azért van egy olyan jellemző, hogy ott van a közelben a tenger, ami egy meglehetősen párás levegőt biztosít. Nálunk Magyarországon pedig iszonyatos nyáron a légszárazság is egyre nagyobb lesz. Tehát olyan növények, amik a mediterránban át tudják vészelni ezt a szájosabb időszakot, Magyarországon már csak ezért se tudnak működni. Plusz azért, hogyha annyira nem rövid az emlékezet, hogy az elmúlt télre emlékezzünk, akkor azt lehet látni, hogy időnként azért vannak nálunk szigorú telek, és az azt jelenti, hogy a mediterránban lévő növények, amik hát havat nem nagyon szoktak látni, fagyok még kevésbé, azok nem fogják tudni ezt átvészni.
1: Na jó, csak közben ugye ott van az elmúlt néhány évtizednek a nagy szenzációja, a tuja, ami szemlátomást szintén nem bírja most már, és talán a lucfenyővel kapcsolatban, úgy általában a fenyvesekkel kapcsolatban már egy pár éve kongatják a vészharangot, hogy az sem, ne felejtjük, nem is őshonos ugye Magyarországon, hanem csak behozták, csak eddig úgy el volt, jól érezte magát, de hogy azok is pusztulnak.
2: Igen, hát ugye régen nem a mediterránba jártunk nyaralni, hanem mondjuk az Alpesekre, és akkor innen érkezik a tuja korszak, meg van egy ilyen szerencsétlen elrendezése a magyarországi faiskoláknak, hogy a legnagyobb faiskolák az Alpok alján vannak, tehát ott nagyon jól lehet tuját termeszteni, csak amikor ezek kikerülnek a száraz Kárpát-medencébe, akkor ezek nem fogják magukat jól érezni, úgyhogy a tuja korszaknak jelenten vége van. Valami diverzebb és szárazságtűrőbb irányba kellene tudni elmenni, hogyha valaki az örök zöldeket szereti, mert mondjuk egész évben szeretné takarni, akkor például jó megoldás a közönséges boróka, ami egy őshonos növényünk, ráadásul boróka bogyó, az egy rendkívül jó fűszernövény. Ókorban a rómaiak a fogmosás helyett használták például, tehát, hogy ezt lehet jól használni, és ez egy örökzöld növény, de ugyanilyen jó például a közönséges tiszafa is, ami szintén egy örökzöld növény, és nagyon jó bírja a szárazságot.
1: Mondasz még egy pár ilyen növényt?
2: Hát, hogyha az örökzöldeknél maradunk, akkor például a cédrus az, ami, ami ilyen. Igen. Ugye ezt a libanoni cédrusról talán mindenki hallott csompárek esménye alapján. Tehát, hogy ő is egy nagyon jó szárazságtűrő. És hát itt úgy kb. El is fogytak azok az örökzöld növények, amiket így lehet gondolni, hogyha mondjuk ilyen téli zöld lomlevelűekben gondolkodunk, akkor például vannak olyan típusú viburnum nemzetség például, ami mondjuk ilyen téli zöldet tud adni, vagy akár mondjuk a kecskerágók, vagy a sóskaborbolya, ezek között vannak olyanok, amik téli zöldek.
1: Uh-huh. És a madárbirsel mi van? Mert az is, ugye, aminek ilyen apró kis piros bogyója van, vagy például vannak ezek a tűz, meg homoktövés, azok is egész jól szokták bírni.
2: Abszolút.
1: A telet.
2: Tehát, hogy ezek között is vannak olyanok, amik sokkal jobban bírják például a homoktövis, ami például a homokon nagyon jól tud teljesíteni, egyébként kiváló C-vitamin forrás.
1: Bizonyos. Csak kiirthatatlan, utána elkezd nőni, és az ember nem tud vele mit csinálni.
2: Valamit.
1: Olvastam múltkor egy posztodat, amiben konkrétan azt írtad, talán a Facebookon, hogy a füvet, a pázsitot, mint olyat, azt jobb, hogyha elfelejtjük. De közben meg az előbb, arról beszéltünk itt a Hungarometről Szépszó Gabriellával, hogy például nem jó, hogyha nem tudom, ilyen térkövet rakunk a kertbe. Meg hogy sokan mondják, hogy a kavicszórás sem működik, tehát egy kicsit elveszíti az ember az eszét, hogy akkor tulajdonképpen mit rakjak a kertbe?
2: Igen, hát én inkább azt mondanám, hogy mondjuk a gyep helyett, vagy mondjuk az angol pázsit, ami egy ilyen 2 centire nyírt, állandóan zöld gyep, ezt valószínűleg el kell felejteni. Ezt már most már Angliában is kezdik el felejteni, ami ennek az őshazája. Tehát lehetett látni ez itt idén, a 2022-ben is olyan képeket, hogy teljes közparkok száradtak csontszárazra. És hát valójában nekünk azt kell megtalálnunk, hogy valami természetközeli gyeptársulás irányába menjünk el. Itt például szóba jött az, hogy vannak bizonyos lóherefajták, tudom, fehérhere, vagy az eperhere, amit belekeverünk a magkeverékbe, és viszonylag ezek nyírhatóak, taposhatóak, aszályban jobban érzik magukat, egy kicsit, mint egy ilyen monokultúrás gyepkultúra, és ezekkel érdemes kísérletezni, hogy a magkeverékbe ezeket is belerakjuk.
1: Anyám azt húzgálja ki mindig a fűből, a lóheréket, hogy legyen benne gaz.
2: Hát igen, tehát hogy ezt a nemes szokást talán el kell felejteni, és valami diverzebb gyepásolás irányába elmozdulni, és hát borzasztóan fontos lenne az, hogy ne nyírjuk 2 centisre a gyepet, 7-10 centis gyert is tökéletesen működik, és kevésbé fog kiszáradni.
3: Köszönjük szépen!
1: Köszönjük szépen Bardóczi Sándor tájépítésznek. További jó munkát, szervusz!
3: Viszont hallásra, szia!
0: Azt hiszem, tényleg időszerű teljesen átalakítani a gondolkodásunkat a kertünkről. Nekem erről a témáról mindig az jut eszembe, amikor még általános iskolában egyszer a kémia tanárunk mondta, hogy eljön majd az idő, csak figyeljük meg, amikor Magyarországon is megterem a banán, meg a kókusz és pálmafák magasodnak majd fölénk. Ennek persze akkor mindenki örült egy kicsit, de akkor megjegyezte a kémia tanárunk, hogy jó, ez lesz nálunk, de mi lesz akkor Görögországban vagy Spanyolországban? Ezt is gondoljuk végig. És hát a helyzet csak ugyan egyre ijesztőbb. Itt a Sláger FM-en pedig holnap is jelentkezik majd a Sláger reggel, benne pedig a hablatjáték, ami szintén ijesztő egy picit, de nem lehetetlen megfejteni a feladványt, úgyhogy erre akár már most jelentkezhetnek. Most pedig megyünk tovább a Zanzibár dalával, jön az Új napra ébredt.

0: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hazugságban éltem. Sláger FM.
1: Hazugságban éltem. A kedvenc magyar slágerek. A Sláger FM-en.

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Meglátogatta a balesetet szenvedett Gripen pilótát a köztársasági elnök. Új inkubátort kapott a Heimpál gyermekkórház koraszülött osztálya magánadományból. A magyarok döntő többsége szerint a Citadelláról tárul a legszebb panoráma a fővárosa. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A belügyminisztérium vizsgálatot rendelt el az augusztus 20-ai események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban a sajtóban megjelent információk teljes tisztázása érdekében. A tárca közleménye szerint a 4 napos programsorozat kiemelkedően sikeres volt, és a tavalyi költségek mintegy negyedéből szoros határidő mellett valósítottak meg színvonalas, biztonságos és látványos eseményeket. Hatházi Ákos volt független országgyűlési képviselő, azt mondta, hogy a Tisza valós verseny nélkül előre kiválasztott szereplőknek adta az ünnepi tűzijáték lebonyolítását. Radnai Márka párt alelnöke úgy reagált, hogy az előkészítésben csak a kreatív koncepció kialakításában segített, a közbeszerzésben és a rendezvény megszervezésében nem vett részt. Bak András köztársasági elnök, aki egyben a Magyar Honvédség főparancsnoka, meglátogatta az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórházban a hétfőn balesetet szenvedett Gripen pilótát, akit kedden sikeresen megműtöttek. Az őrnagy mielőbbi felépüléséért mindent megtesznek az orvosok és szakemberek, ennek köszönhetően hamarosan már otthonában folytatódhat a rehabilitációja. Új korszerű inkubátorral bővült a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet koraszülött osztálya Sajman Leonid üzletember felajánlásának köszönhetően. A készülék teljes beszerzési költségét saját forrásból vállalta, közvetlenül támogatva a legkisebb betegek biztonságos ellátását. Az intézmény Madarász utcai koraszülött osztályára került a berendezés, amelyről dr. Fekete Ferenc, a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet orvosigazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
2: Az inkubátor az azért kell, mert mi koraszülötteket gondozunk és látunk el, és hát ez az egyik legjobb ebből a kategóriából. Nagyon jól biztosítja ezeket a hőmérsékleti, illetőleg páratartalmi oxigén állandóságot. Nagyon jól monitorizálható benne a gyermek különböző életfunkciói. Plexilapja van, szinte alig kell mozdítani gyermeket benne, és ebben az inkubátorban tudunk bizonyos kezeléseket is végrehajtani. Úgy kell ezt elképzelni, mint hogyha egy 5 csillagos egyágyas szállodában lenne a gyermek, elkülönítve a többi betegtől. Tehát, hogyha mondjuk máshol egy fertőzés van, ez időnként előfordul egy-egy koraszült osztályán, akkor ő védett ettől a másik babától, de általában akkor a másik babát is inkubátorba helyezzük, hogy...
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
1: Ez szerint a Citadelláról a
0: legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a legjobb, a leg

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Érdemes slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Egy magyar állampolgárt keresnek a nepáli villámárvíz után. Az országos kórház főigazgató felmentette tisztségéből a hatvani kórház főigazgatóját. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája a budapesti állatkertben is. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A nepáli tiszteletbeli konzul tájékoztatása szerint egy magyar zarándok tartózkodott a nepáli villámárvíz helyszínén, az ő azonosítása és tartózkodási helyének tisztázása folyamatban van. A külügyminisztérium közölte, hogy a konzulok folyamatosan nyomon követik az eseményeket és kapcsolatban állnak a helyi hatóságokkal. A nepáli hatóság legalább 384 turista, köztük 291 külföldi állampolgár eltűnését jelentette azután, hogy szerdán villámárvíz söpört el több falut Nepál északkeleti részén. A hatóságok szerint a katasztrófa több mint 50 ember életét követelte, és megrongált utakat, hidakat és energetikai létesítményeket a Tibethez közeli területeken. Tóth Árpád országos kórház főigazgató felmentette tisztségéből Szedlák Miklós Györgyöt, a 60-i Albert Schweitzer Kórház rendelőintézet főigazgatóját, közölte az országos kórházi főigazgatóság. A főigazgatói feladatokat augusztus 27-től Valentinné Pap Violetta, az intézmény orvosigazgatója látja el megbízott vezetőként, írja a 24.hu. Az okfő közleménye szerint a 60-i kórház a közelmúltban részese volt egy 83 éves beteg halálával végződő nem kívánatos eseménynek. Az ügy kivizsgálása a kórházban és a betegszállítást végző egészségügyi szolgáltatónál is folyamatban van. A betegszállító szervezet két munkatársát határozatlan időre felfüggesztették a betegellátáshoz kapcsolódó munkavégzés alól. Korábban a lap megírta, hogy egy 3 éve fekvő beteg asszonyt még élve stabil állapotban szállítottak a 60-i kórházba, másnap azonban már holtan vitték haza a betegszállító autóval. Ősszel Békés Csabán, Miskolcon, Debrecenben, Szekszárdon, Budapesten és Székesfehérváron találkozhatnak a hazai kis- és középvállalkozások a régió meghatározó nagyvállalataival az Országos Kamarai Beszállítói Programban. A rendezvényekre elsősorban a jármű, fém és műanyag, élelmiszer és elektronikai ipar szereplőit várják, de más szektorok képviselői számára is nyitott a lehetőség. A fórum sorozat közvetlen üzleti tárgyalásokat, piacbővítést és beszállítói felkészülést biztosít a résztvevők kevék számára. Különleges élményekkel, izgalmas programokkal és 20 féle egész este működő helyszínen várja a látogatókat a budapesti állatkert. A 15. állatkertek éjszakáján, amelyet pénteken este tartanak 19 órától éjfélig. A kert a szokásos nappali nyitvatartás után bezár, majd 19 órakor újra kinyit az esti programokra érkezők előtt. Látványetetések, tigris, oroszlán és óriás vidra programok, elefánttréning, kígyó találkozó, búvármerülés a cápasuliban, trópusi eső a pálmaházban, planetáriumi vetítések, fényfestés, kézműveskedés és a közel 120 éves Schaffner körhinta is várja a vendégeket. Több állatház, köztük a Pálmaház, a Sárkányház, a Varázshegy és a Cápasuli is nyitva lesz pénteken este. 6 év után visszaköltözött az Egyesült Államokból Nagy-Britanniába Harry Sussexi herceg és családja. A BBC beszámolója szerint a herceg feleségével, megő hercegnővel és két gyermekükkel érkezett szerdán Angliába magánrepülőgépen. Udvari források úgy tudják, hogy a család a délnyugat-angliai Cotswolds térségében lakik majd. A lakhely pontos helyszíne nem ismert, és a média értesülések szerint nem a királyi család tulajdona. A gyerekeket már beíratták egy brit iskolába, ahol a jövő héten kezdődik a tanítás. A BBC szerint egyelőre nem tisztázott, hogy a család biztonsági védelméről kigondoskodik és ennek költségeit kifizeti. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változó.

0: FM. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A szerelem sötét verem. Beleestem, benne vagyok. Nem látszatok, nem hallatok. Hol vagy te régi kedvem? És én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok. Kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom. Nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Matolcsy Györgyöt és fiát is meghallgathatja az MNB ügyet vizsgáló parlamenti bizottság. Két budapesti kerületben még pályázhatnak támogatásra az SN is gyermeket nevelő családok, és korlátozná a visszaváltó palackok számát egy budavári önkormányzati képviselő. 14 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. A Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló országgyűlési bizottság a pénz útját és a politikai felelősséget akarja feltárni, írta a Telex. Csőszi Attila bizottsági elnök szerint Matolcsy György korábbi jegybank elnököt és fiát Matolcsy Ádámot is meghallgathatják. A testület többek között az MNB alapítványok vagyonvesztését, a székház felújítást, ingatlanvásárlásokat és külföldi befektetéseket vizsgálja majd. A bizottság iratokat kérhet be és szakértőket bevonhat, munkájáról pedig legkésőbb december 31-éig kell jelentést készítenie. 10 témakört választott ki a gyermekvédelem rendszer szintű problémáit vizsgáló országgyűlési bizottság a frakciók javaslatai közül. Az elsőként tárgyalandó ügy az örökbefogadás és a kórházban hagyott újszülöttek helyzete lesz. Napirendre kerül majd a gyermekvédelmi szakemberek kiválasztása és megbecsülése, a jelzőrendszer működése, a gyermek és lakásotthonok helyzete, valamint a bántalmazás és az intézményi abúzus kérdése is. A testület a finanszírozással, az ellátási kapacitásokkal és a gyermekvédelemből kikerülők utógondozásával is foglalkozik. A témák sorrendjéről és a meghívott szakértőkről várhatóan a jövő heti ülésen döntenek. A második kerületben is Zuglóban még elérhető külön pénzügyi támogatás a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő családok számára, írta az Eduline. A második kerületben szeptember 30-ig lehet pályázni, legfeljebb bruttó 130 ezer forintra, amely fejlesztésekre, terápiákra, eszközökre vagy diagnosztikai vizsgálatokra is fordítható. Zuglóban szeptember 15-ig lehet kérelmet benyújtani, itt legfeljebb 100 ezer forint támogatás igényelhető. Mindkét kerületben jövedelmi feltételekhez kötik a pályázatot, és érvényes szakértői bizottsági véleményre is szükség van. Palack visszaváltási limit bevezetését javasolja Varga Dániel, Víziváros önkormányzati képviselője. A politikus szerint a nagy mennyiségű palack gyűjtés köztisztaság és közbiztonsági problémákat is okozhat Budapesten. Javaslata alapján egy magánszemély havonta legfeljebb 10 ezer forint értékben válthatna vissza palackokat, közvetlen pénz visszatérítéssel. Az e fölötti összeget pedig szociális kártyára utalnák. Egy 4 fős háztartásnál lesz havi 40 ezer forintos keretet jelentene. A képviselő azt is kezdeményezi, hogy a visszaváltásért kapott vásárlási kupont ne lehessen alkoholra felhasználni. Egyre több üzleti szolgáltató csatlakozik a Figyelmes Helyek országos kezdeményezéshez, amelynek célja, hogy a fogyatékossággal élő, eltérő, fejlődésű vagy más okból több támogatást igénylő embereket is türelemmel és odafigyeléssel fogadják, írta a Házi Patika. A program Budapesten a második kerületben indult 3 érintett édesanya kezdeményezésére, mára pedig nagyjából 50 hely szerepel a listán. A csatlakozó szolgáltatóknak nem kell kedvezményt adniuk, 5 alapelvet vállalnak, emberközpontúságot, türelmet, tiszteletet, rugalmasságot és folyamatos tanulást. A Figyelmes Helyeket matrica jelzi, a pontos helyszínek pedig térképes adatbázisban is kereshetők. Tetűz a mai kellemes meleg a térségben, csapadéktól a délután folyamán sem kell tartanunk, az élénk szél fokozhatja az ingerlékenységet, ezért tartsák meg a biztonságos követési távolságot, illetve a hidegfront miatt akár fejfájás is jelentkezhet. Délután 29 fok lesz a maximum.
0: És most indul a Sláger éjszaka, a legnagyobb slágerek változatlanul.

Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 27-én csütörtökön este 18 órától a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán jön ismét koncert és táncház a Sarjó bandával. Mert hogy idén is folytatódik a Zeneháza szabadtéri színpadán az ingyenes táncház a szabadban. Ezúttal a 10 éves jubileumát ünneplő Sarjó banda zenél majd. A Sarjóék 10 éve alakultak olyan tehetséges fiatalokból, akik elkötelezettek a magyar népzenei örökség megőrzése mellett. A zenekar a 2016-os Fölszállott a Páva tehetségkutató óta működik aktívan, a tagok azóta gyermekekből kamaszokká, mára pedig fiatal felnőttekké váltak, a táncházmozgalom legnagyobb örömére. Az együttes a rendkívüli technikai tudást az adatközlő falusi mesterek iránti alázattal ötvözi, nem modernizálva, hanem eredeti nyers energiájában közvetíte a Kárpát-medencei népzenét. Éveken át ők voltak a gazdái a budapesti Fonó Budai Zeneház népszerű kamasztáncházának, amivel sikerült saját korosztályukat is bevezetniük a néptánc világába. Mára a banda tagjai a Zeneakadémia hallgatóiként vagy végzettjeiként a magyar népzenei élet megkerülhetetlen szereplőivé váltak, amit a 2021-ben megjelent Kedvenceim című albumuk is fémjelez. Sikerei közé sorolják Kárpát-medencei és észak-amerikai utazásaikat, valamint azokat az alkalmakat, amikor mestereiktől sajátítják el a népzeneménységeit. A zenekar alapító tagjai Hajdú Németh László, Hajdú Németh Balázs és Gál Tibor, akik ez az évek során Szilágyi Szabolcs, Horváth Áron és Csóri Bendegúz csatlakozott teljesítébe a mai felállást. Művészeti vezetőjük és mentoruk a megalakulásuk óta Hucera Barbara. Tehát augusztus 27-én csütörtökön este 18 órától egészen egyébként fél 11-ig 22:30-ig lesz koncert és táncház ott a szabadban.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 9-en pályáztak az Országos Mentőszolgálat főigazgatói posztjára. Kiengedték a börtönből Hankó Balázs korábbi kulturális miniszter volt kabinetfőnökét, elkészültek a Népliget megújítási tervei. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. 9-en pályáztak az Országos Mentőszolgálat főigazgatói posztjára, válaszolt a HVG kérdéseire az Egészségügyi Minisztérium. A Hegedűs Zsolt vezette tárca közölte azt is, hogy egy fő időközben visszalépett, két jelentkező pályázata pedig nem felelt meg a kiírásnak. Az érvényes anyagot benyújtókat 5-tagú bizottság hallgatja meg. A testület a meghallgatást követő 5 munkanapon belül rangsort állít fel és javaslatot tesz az egészségügyi miniszternek, aki 10 munkanapon belül dönt. Az Országos Mentőszolgálat éléről június elején mentette fel Hegedűs Zsolt Csató Gábort, azóta Konstantinovics Miklós látja el a megbízott főigazgatói feladatokat. Hegedűs Zsolt korábban azt közölte, szeptember 1-től új irányítással folytatódik az OMS működése. Kiengedték a börtönből Hankó Balázs korábbi kulturális miniszter volt kabinetfőnökét, Koncos Nórát és egy másik gyanúsítottat, akik az NK botrány miatt kerültek Rács mögé, írja a 24.hu. Mindkettőjüket 4 hónapra bűnügyi felügyeletbe helyezték, így a 7 gyanúsított közül 3-an, köztük Bús Balázs, Óbuda volt fideszes polgármestere, továbbra is letartóztatásban, 4-en pedig felügyelet alatt vannak. A Bács-Kiskun megyei főügyészség szerint a bírói kényszerintézkedéssel elérni kívánt cél ebben a szakaszban bűnügyi felügyelettel is biztosítható. Az NK ügyben a gyanú szerint egy titkos 17 milliárd forintos keretből fideszes rendezvényeket és szervezeteket támogattak, a nyomozók pedig lefoglalták a Fidesz kommunikációs rendszerét és adatbázisait is. Isten önnel, művész úr! Így reagált Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán Nádas Péter világhírű író halálára, aki reggel 8 órakor Gombosszegi otthonában hunyt el életének 84. évében. A Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista utolsó könyve a Halott barátaim tavaly jelent meg. Karácsony Gergely felidézte 4 évvel ezelőtti köszöntőjét Budapest díszpolgáráról, és azt írta, hogy Nádas Péter egyszerre a legmagasabb szintű világirodalom és a legszebb, a legfinomabb, leginkább szívet melengető magyar irodalom. Megtanított másképpen látni, hogy a legmélyebb igazságok gyakran a legkisebb részletekben rejtőznek. Nádas Pétertől pályatársak és politikusok egyaránt búcsúznak a közösségi médiában. Elkészítette a Népliget megújításának terveit a főváros, közölte Karácsony Gergely. A főpolgármester Facebook oldalán jelezte, hogy az első lépés az öntözés kiépítése lenne a park alatt futó szürke vízvezeték felhasználásával. Ehhez és a további fejlesztésekhez a kormány partnerségét kérik, mert az állam is tulajdonos a területen. Karácsony Gergely szerint megtörhet a Népligetet folytogató negatív spirál, hiszen felújítják a planetáriumot, a közelben épül a közlekedési múzeum, és új vasúti megállót kap a park. Azt mondta, hogy a Városliget a túlhasználattól, a Népliget az alulhasználattól szenved. A Budapesti Közművek Nonprofit ZRT keresi a tervezőt a 20. kerületi Nagy Sándor József utcai távhőgerinc vezeték korszerűsítésére. A jelenlegi gerinc vezeték nagy részt magánterületeken, fák és épületek közelében halad, ami jelentősen nehezíti a feltárást és a régi védő csatornák bontását Pesterzsébeten. Az előregedett vasbeton csatornás vezeték felújítására vonatkozó engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére, valamint a kivitelezés alatti tervezői művezetés biztosítására vonatkozó ajánlatokat szeptember 23-áig várják. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, serceg a bakelit.
1: Sláger FM.

0: programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Szép Művészeti Múzeum megújult egyiptomi állandó kiállítása a korábbinál nagyobb területen számos új tárgyal és témával kiegészülve várja a látogatókat. Az új koncepció három nagy tematikus egységre bontva mutatja be az ókori Egyiptom világát: templom és istenek, Nílus völgy és emberek, sírkamra és halottak. Az új kiállítás látványosan interaktív eszközök bevonásával a látogatók számára jól érthetően és a tudományos eredményeket is bemutatva tárgyalja a korszakkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A kiállításhoz tartozik egy egyiptomi titkokamrája is. Ebben a felfedező szobában, mert ez a címe és ez a neve, számos további izgalmas információ várja az érdeklődőket. A Szép Művészeti Múzeum első 1939-ben megnyílt egyiptomi állandó kiállítása óta három alkalommal, 1972-ben, 1996-ban és legutóbb 2013-ban újult meg az egyiptomi tárlat. Ez egy állandó tárlat, bármikor látogathatják. Az egyiptomi gyűjtemény mostani legújabb, több mint 5000 műtárgyat bemutató újrarendezett állandó kiállítása nem kronológiai sorrendben, hanem tematikus egységekre bontva mutatja be a gyűjtemény legfontosabb műtárgyait. Az egyiptomi világnézetben megjelenő három alapvető csoport, az emberek, az istenek és a halottak szféráinak bemutatása mellett a kiállítás hangsúlyozott figyelmet szentel a három szféra közötti kommunikáció változatos lehetőségeinek bemutatására is. A különböző terek falszínei összhangban vannak a bemutatott tematikával természetesen. És ezen kívül még számos meglepetés várható. Például 2026. január 11-ig Varga Edit, a gyűjtemény egykori vezetője magángyűjteményéből mutatnak be néhány érdekes, a közelmúltban a múzeum gyűjteményébe került tárgyat. Tehát ilyen formán ez a kiállítás folyamatosan megújul, ezért a Szép Művészeti Múzeum szeretettel várja önöket.
0: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Meglátogatta a balesetet szenvedett Gripen pilótát a köztársasági elnök. Új inkubátort kapott a Heimpál gyermekkórház koraszülött osztálya magánadományból. A magyarok döntő többsége szerint a Citadelláról tárul a legszebb panoráma a fővárosa. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A belügyminisztérium vizsgálatot rendelt el az augusztus 20-ai események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban a sajtóban megjelent információk teljes tisztázása érdekében. A tárca közleménye szerint a 4 napos programsorozat kiemelkedően sikeres volt, és a tavalyi költségek mintegy negyedéből szoros határidő mellett valósítottak meg színvonalas, biztonságos és látványos eseményeket. Hadházi Ákos volt független országgyűlési képviselő, azt mondta, hogy a tiszta valós verseny nélkül előre kiválasztott szereplőknek adta az ünnepi tűzijáték lebonyolítását. Radnai Márka párt alelnöke úgy reagált, hogy az előkészítésben csak a kreatív koncepció kialakításában segített, a közbeszerzésben és a rendezvény megszervezésében nem vett részt. Bak András köztársasági elnök, aki egyben a Magyar Honvédség főparancsnoka, meglátogatta az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórházban a hétfőn balesetet szenvedett Gripen pilótát, akit kedden sikeresen megműtöttek. Az őrnagy mielőbbi felépüléséért mindent megtesznek az orvosok és szakemberek, ennek köszönhetően hamarosan már otthonában folytatódhat a rehabilitációja. Új korszerű inkubátorral bővült a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet koraszülött osztálya Sajman Leonid üzletember felajánlásának köszönhetően. A készülék teljes beszerzési költségét saját forrásból vállalta, közvetlenül támogatva a legkisebb betegek biztonságos ellátását. Az intézmény Madarász utcai koraszülött osztályára került a berendezés, amelyről dr. Fekete Ferenc, a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet orvosigazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
3: Az inkubátor az azért kell, mert mi koraszülötteket gondozunk és látunk el, és hát ez az egyik legjobb ebből a kategóriából. Nagyon jól biztosítja ezeket a hőmérsékleti, illetőleg páratartalmi oxigén állandóságot. Nagyon jól monitorizálható benne a gyermek különböző életfunkciói. Plexilapja van, szinte alig kell mozdítani gyermeket benne, és ebben az inkubátorban tudunk bizonyos kezeléseket is végrehajtani. Úgy kell ezt elképzelni, mint hogyha egy 5 csillagos egyágyas szállodában lenne a gyermek, elkülönítve a többi betegtől. Tehát, hogyha mondjuk máshol egy fertőzés van, van, ez időnként előfordul egy-egy koraszült osztályon, akkor ő védett ettől a másik babától, de általában akkor a másik babát is inkubátorba helyezzük, hogy védjük őt is, és a környezetet is védjük.
2: Az inkubátor védett környezetet biztosít a babák fejlődéséhez és gyógyulásához, miközben hatékonyan támogatja az orvosok és ápolók mindennapi munkáját. A magyarok döntő többsége szerint a Citadelláról tárul a legszebb panoráma a fővárosra, derül ki a Visit Hungary legfrissebb felméréséből. A Halászbástya és a Dunapart is előkelő helyen szerepel a kedvelt budapesti kilátópontok között. A Sziget Fesztivál hazai látogatóit arról is megkérdezték, mit tartanak Budapest legnagyobb vonzerejének. A megkérdezettek 40%-a a kulturális programokban, így például a múzeumokban és a kiállításokban látja a vonzerőt. A koncertek és fesztiválok 28% számára hívogatóak. A fővárosiak körében Pest 52-48%-ra bizonyult népszerűbbnek, míg a vidéki fesztiválozók körében Buda nyert 53-47%-os arányban. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éve